0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Jennifer Lopez a folytatásban, aki július 24-ével betöltötte az 57-et. Az igen, nők millióinak nyújt higasztalást, hogy bizony nézhet így ki az ember 57 évesen, ha elég pénze van. Azért ez biztos nem csak pénzkérdés, ez rengeteg meló. Elképesztő maximalista a nő, kétszeres Grammy-díj jelölés, és hát a David Guettával való közös munkára várni kellett egészen idáig. Ez a Save Me Tonight.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a fesztivál szezonban is, és a szombati nappal elérkezik a Campus Fesztivál is az utolsó napjához. A Rádió 1 stage-en Wilcox Antonio, Hanvai PG, DJ Junior, Loving Arms, Jamina, Kollár és

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Ezen a hétvégén Forma 1 magyar nagydíj, most már negyedik évtizede. 1986-ban rendezték az első magyar nagydíjat, és azóta is minden idényben a menetrend része. A pálya, és akit hozok a folytatásban, Martin Garrix, ő majd a holland, a Zandvoorti nagydíj záró ünnepségének lesz a fő fellépője. Butterflies, már bekészítettem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
1: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex laborlelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani, a közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Sleep Tonight hozom már is a folytatásban. Sam Felt, a Switch Disco és Rehab közösét. Hát akik jelenleg itt vannak a Campus Fesztiválon, sokat nem fognak éjszaka aludni, az biztos. A Rádió 1 stage-en dübörögnek az igazi mai slágerek egészen július 26-áig, és a héten napközben a Strand Fesztiválra is lehet páros belépőket nyerni, hiszen abszolút benne vagyunk most a fesztivál szezonban. Sleep Tonight hozom az éjszakai műszakhoz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hajnalban is, és gyorsan csekkoltam a Campus Fesztivál pénteki programját, a Rádió 1 Stage programját természetesen. Kollár fog fellépni este, aztán DJ Junior, Wilcox, Bricklake, Cookie, Regalili, Loving Arms, majd Pure Beat. És nincs kizárva, hogy ezt a dalt is játsszák majd a remix változatot. Tame Impala, Jenny és a Dracula, ezt hozom az igazán koránkelőknek.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hajnalban is. Jönnek a tudáspercek, aztán az új és aktuális Rádió 1-es zenék közül Metcalf Vicky újdonságát húzom elő a kalapból is. Lesz a One Kiss, Gabriel Dancerrel közös dal, elhozom Sam Feldalát, itt lesz Ray, és még sokan mások. Az óra egy Hertz klasszikussal indul, Purple Disco Machine Remixben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
0: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Sam Feld például, aki a születésnapi fesztiválunk egyik nemzetközi sztár fellépője volt 2026-ban, és minden fellépése előtt egy szigorú rutinhoz ragaszkodik. Alszik egyet fellépés előtt, aztán fekvenyom, mindig megcsinálja, vacsizik, egy kis könnyű vacsi, például a sushi, facetime-ol a családdal, aztán koffein, általában kávé vagy valamilyen energiaital, és nagyon örül annak, hogyha van egy pingpongasztal valahol a közelben. Nagyon szeret pingpongozni a Sam Feld. Őt hozom most, ez a Heart Like Mine a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle. Jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ray a folytatásban, jelen Where is my husband? 3-4-6 előtt egy kicsivel pedig Balázsék Beston, aztán élőben a stúdióból a héten utoljára, de szombaton sem maradunk kedvenc reggeli csapatunk nélkül, 8 órától Balázsék Weekend.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. A Nestlé leállítja a termelést a diósgyőri csokoládégyárban. Zenei nyári akadémiát tartanak Tokajban. A mikrofonnál Ficsóri Erika. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Egy friss kutatás szerint ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak. Fekete Mónika Semmelweis egyetem kutatásvezetője rádiónak elmondta, ezek az anyagok egyebek mellett az olívaolajban, a bugyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók.
3: A kutatás arra világít rá, hogy a növényi polifenolok, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a korokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát, minőségét.
2: Az év végén befejezi a csoki mikulások gyártását a Nestlé az idén 64 éves diósgyőri gyárban. Az MTI értesülése szerint jelentősen visszaesett a csokoládé figurák iránti kereslet, ezért döntöttek a leállás mellett. Miskolcon kizárólag üreges csokoládé figurák készülnek, ezeket sehol másutt a világon nem is gyártották a cégcsoportnál. Érdekesség, hogy két hónappal ezelőtt még új igazgatót neveztek ki a diósgyőri üzemélére, olvasható a honlapjukon. Tóth Szántai József a megye székhely polgármestere közösségi oldalán azt ígéri, hogy minden lehetőséget latba vet az üzem megmentése érdekében, hiszen több mint 6 évtizede működő gyárról van szó, amelyhez miskolci családok és dolgozók generációi kötődnek. Két hétig tart Tokajban a Crescendo nyári zenei akadémia és fesztivál. A nemzetközi mesterkurzusa több mint 300 résztvevő érkezett a világ minden tájáról, olvasható a fesztivál honlapján. Az érdeklődők egyéni hangszeres órákon, kamarazenei, szimfonikus zenekari, ének, opera és barokk kurzusokon vehetnek részt magyar és nemzetközi neves művészek vezetésével. A július 31-ig tartó nyári akadémia hallgatói egy sor koncertet is adnak, ezek mindegyike belép díj nélkül meghallgatható Tokajban a Nyári Zenei Akadémián. Ma sok napsütésre számíthatunk, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők. Záporok, zivatarok kialakulhatnak. Napközben 22-28 fok közé melegszik a levegő. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, viszont csak elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. 25 és 31 fokot mérhetünk. Vasárnap már több felé megnövekszik a felhőzet, a legmelegebb órákban 25-32 fokra van kilátás.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik, meg. Ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csontderék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat, ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha

0: kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefon. Alap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Ívjuk a Szújot. Hello Zoli, jó reggel. Gyerekek,
2: jó reggel. Hát tudod, azért 0-24-ben készenlétben vagyunk. Szevasztok, jó reggel.
1: Csáó, örülünk.
2: Itt vagyok a Hungaroring paddockjában. Ezek a gyönyörű motorhómok, ezek a üvegpaloták, amiket ilyen 8-9-15 kamion hord Európában versenyhelyszínről versenyhelyszínre, ezek már állnak. És ez most az a része történik a hétvégének, amikor a Pirellinek a kamionjaitól a csapatok képviselői szépen gurítják ilyen kis gurulós kocsikon, nagyjából 8-assával azokat a gumikat, amit az hétvégére allokáltak a csapatoknak, és akkor begyűjtik. Ezeket kicentírozzák a Pirellis kollégák, és akkor viszik vissza a garázsokba, hogy ezeket majd szépen felhasználják a hétvégén. Jönnek, mennek a szerelők, szép egyenruhákban vannak, szépek a motorhomok. Gyerekek, azért óriási dolog, minden csütörtökön a Magyar Nagydíjon egyszer megállok, és azt mondom, hogy az, hogy 1986 óta ezek folyamatosan idejönnek egyszer egy évben, az azért óriási dolog.
1: Egy-két ilyen pálya van már csak a mezőnyben, aki ennyire régi,
2: figyelj, azt hiszem, hogy csak Monza rendelkezik hasonló, vagy picit hosszabb streakkel, tehát megszakítás nélkül megrendezett futammal, 41. Magyar Nagydíj. Tehát
1: ez érdekes, hogy igen, azért ezt sikerült kormányokon, politikán, pártpolitikán, mindenen úgy átmenekíteni, hogy ezen nem változtatott semmi, pedig aztán itt sok mindenki jött benne, de hogy ez valahogy így megmaradt. Ezért ez tényleg ritka.
2: És Balázs, annyira fontos, hogy ezt kihangsúlyozod, mert egyébként ezekre a konszenzusokra szerintem alapvetően nagy szükségünk lenne, hogy általában itt a magyar társadalomban, hogy ez tényleg része a történetünknek, ahogy ugye annak idején 86-ban nem csak az első magyar nagydíj volt, hanem a Népstadionban a Queen adott egy fantasztikus koncertet, messze túlmutatott önmagán.
1: Igen.
2: Szerintem ennek társadalmi jelentősége volt, amikor a bűnös nyugat megérkezett ide a Hungaroringre, és előtte azt kérdezték Nigel Mansellék, hogy lehet-e húst kapni az országban, és folyik-e víz a csapból, vagy vigyünk.
1: Azt a mindenségét. Igen. Aztán még kaptunk egy kicsit Csernobilból, és sűrűje volt az a 86.
2: Az a 80, most csodálkozunk, hogy ilyenek lettünk, mi az X generációban, hát azt se tudjuk, hogy előre nézzünk, vagy hátra.
1: Ilyen kovább pilóták ott jönnek, mennek, ott vannak, vagy ők péntektől szaporodnak?
2: Még nem, nem, ma már jönnek, mert a csütörtöki nap az első olyan hivatalos nap egy versenyhétvégén, amikor már interjúkat lehet előkészíteni, ugye ez engem már pár éve nem érint, de azért mindig megnézem, hogy ki mikor nyilatkozik reflexből, és csütörtökön megérkeznek, és akkor itt még menés nincsen a pályán, csak a safety car, a biztonsági autó tesztel. Egyébként az is egy baromi látványos dolog, és Bernd Mailänder, ez a német pilóta, aki hosszú-hosszú évtizedek óta vezeti a safety car, ő már itt van. Ugye az ő egyik gyermekét hívják Bélának, semmi köze Magyarországhoz, csak megtetszett neki a csengése a névnek. Amikor kiderült számára, hogy ez egy király is volt nálunk, akkor elnevezte a fiát Béla Mailändernek.
3: De neki mit ne. Kell?
4: Gyönyörű. Nem Bella volt amúgy, ezt nem
3: lehetett. Csak fiú, akkor legyen Béla.
1: Béla lett a fia, tényleg.
2: Nézd el, Bernd Mailändernek mondom, annyi köze van Magyarországhoz, hogy évente egyszer eljön vezetni a safety cart ide is, és annyira megtetszett neki a Béla név, hogy elnevezte az egyik gyermekét Bélának. Ez milyen sztori, nem?
1: Ez nagyon durva, igen, mert ha megtetszene neki valami, nem tudom, ritkább, nem tudom, hogy Béla. Megtetszett ez a Béla, és az ott a Béla, hogy hívják a fiát.
2: És akkor volt még, a nagyon régen a Red Bullnál dolgozott egy nagyon helyes csaj, és neki meg egy vizsla kutyája volt, és itt a Magyar Nagydíjon volt még nagyon kicsi a kutya, és kérdezte, hogy mi a legtipikusabb név. És akkor mondtuk neki, hogy Lajos, úgyhogy Lajosnak nevezte el a vizsláját, a magyar vizsláját. Német.
3: Milyen rohadékok vagy.
1: Na. És ez a Mailand, de még mindig vezet? Mert ez ő
2: ne is mond,
1: ez
2: figyelj.
1: Hogyan?
3: Hát, ez 30 éve ott van a csáv.
1: Már kirakták meg, visszajött, nem mindig ő volt, ő megszakításokkal, ő elment.
2: Nem, ő nyomja
1: hosszú
2: ideje, igen. Most azt néztem, hogy elég vastag a szemüveg lencséje, hogy most köszöntem neki. Hát azért látszik, telik ez a rohadt idő, de hát ezt mindannyian érezzük. Munkon. Minden esetben azt mire meg kéne nézni, szerintem szemüvegben vezet, de hétvégére egy feladatnak kiadom magamnak, hogy vajon kontaktlencsében vezet, vagy szemüvegben. Mert egy-egy pilóta annak idején szemüveget is viselt, Sebastian Bourdais-ra emlékszem, aki ilyen volt, de azért többnyire kontaktlencsét hordnak. Tartsatok egy pillanatra? Hey, what is it? How are you? Good to see you. No worries. Enjoy. Have a good one. Bocsánat, ő az FIA versenyigazgatója volt, és megköszönte a csokoládét meg a köszöntőlapot, amit bekészítettem az összes FIA-s kollégának a szobájába. Ez egy nagyon szép gesztus volt, úgyhogy az várta őket, az FIA-s munkatársakat.
1: Csokoládét raksz szobákba?
2: Képzeld el, mind a 75-be beraktam, képzelheted.
1: Azt a mindenség.
3: De nincsen egy embered, de tényleg neked kell végig
1: ott
3: hordani.
1: Ott visz egy kis kosárkával a kezedbe, és rakod be a szobába a csokoládét.
2: Nekem szerencsére csak a recepcióig kellett elmennem, mert annyira kezdesek voltak a szállodában, hogy mind a 75 szobában már ők pakolták be, de gondoltam, hogy tudod, mert ugye az MNAS, az Autósport Szövetség, az alanyi jogon tagja a Nemzetközi Szövetségnek, az FIA-nak, amely felügyeli a Forma 1-et, és hát ilyenkor ugye itt én vagyok az FIA-s kollégák első számú kapcsolattartója, hogyha valami nyűgük van, akkor engem hívnak.
4: Térjük a lényegre, milyen csokoládé?
2: Mehet.
1: És marad csokoládé, gömbölcsokoládé, te csokoládé.
2: Egy változatos szortimentet igyekeztem összerakni.
1: Na,
2: úgy itt vannak az új csapatok, Cadillac, látom itt a motorhome-ját, nagyon szép, csillogó, villogó, itt van az Audi, ugye az is új csapat, tehát most azért elég izgalmas évet élünk, és ez még mindig csak a 11. futam ebben az új szabályrendszerben, tehát azért még bőven van mit tanulni saját magukról, meg az autókról a csapatoknak.
1: Most ez az elektromos sztori van még? Tehát ezzel most itt küzdenek? Ez túlél itt minden? Nem lehet ezt visszahozni? Vagy ezt utálják ők is, nem?
2: De persze, de elkezdték már egyébként finomítani a szabályokat, most a következő két évben folyamatosan visszatekerik majd lépésről lépésre évente az elektromos komponensnek a teljesítményét, az akkumulátornak a teljesítményét. Most ugye 50-50%-ban oszlik meg, tehát aksi, meg a belső égésű V6-os turbomotor, az 1000 lóerőnek nagyjából a felét adja ez a két sztori. És éppen most bontakozik ki egy baromi izgalmas vita a Forma 1-ben, mert most már azért olyanokat nyilatkoznak a pilóták, de főleg a mérnökök, ami alapján elkezdett összeállni a kép, hogy tudnélik ezekben a rendszerekben, és most kapaszkodjatok meg, mesterséges intelligencia dolgozik. Nem az a fajta, amivel mondjuk a ChatGPT-vel beszélgetünk, hanem gépi tanulás működik a rendszerekben, amely, hogyha véletlenül a pilóta rosszkor fékez, vagy kicsit korábban kezdje ki gyorsítani, akkor a következő egyenesben újra számolja az akkumulátorból visszatölthető energia kinyerését, és lehet, hogy nyomja a gázpedált a versenyző, csak nem ad neki elég energiát az aksiból. Az öntanuló rendszer, az algoritmus, gyerekek. És most van, ezért nyilatkozta Norris meglehetősen indulatosan néhány verseny hétvégével ezelőtt, hogy azért az nincs jól, hogy az időmérő edzés sorrendjét számítógépek döntik el. Úgyhogy érdekesen alakul a sztori a Forma 1-ben.
1: Tehát beleszól a számítógép?
2: Úgyhogy körről körre, sőt kanyarról kanyarra tanul, és ha te hibázol egyet versenyzőként, mert azért ők is szoktak elég egy apró hibát véteni, akkor ő másként számolja el. Tovább megyek, hogyha szembeszél van a célegyenesben, azt érzi, hogy hosszabb a célegyenes, mint amit eredetileg beállítottak, tehát ő másként fog gazdálkodni a rendelkezésre álló energiával, és másként tölti vissza a versenyzők nagy bánatára és megrökönyödésére, mert a Forma 1-ben 5-10 lóerő is számít, de hogyha mondjuk full lemerül az akkumulátorod, az mondjuk 400 lóerő mínusz az egyenes közepén.
1: De miért csinálják? Mi a policyjuk, vagy a hosszú távú víziójuk? Miért akarják ennyire kivonni belőle az embert? Oké, hogy kísérleteznek, meg innovációk, igen, meg a sima közlekedés bátraknak egy csomó technikát, de miért szorul egyre hátlébb a pilóta szerinted?
2: Nagyon fontos, ezt nem akarják. Tehát igazából a csapatok túl okosak, és meg kell menteni a Forma 1-nek azt a bizonyos nyersességét, azt az elemét, hogy a versenyző döntsön el mégis mindent, attól, hogy a mérnökök kitalálják, hogy a versenyző ne hibázhasson. Tehát érted, mit mondok, hogy egyszerűen annyira jók a mérnökök, annyira okosak a mérnökök, annyira új nekik ez a vadászterület ezekkel a hibrid rendszerekkel, hogy egyszerűen azt akarják, hogy a pilóta, aki szerelmesedett, aki rosszul aludt, akinek kikapott a kedvenc csapata, és az érzelmei befolyásolják, ez a jelenség ne legyen ott a Forma 1-ben. Ugyanakkor mi átlagnézők, és szerintem jó esetben a szabályalkotó is, azt szeretnénk látni, hogy a világ 22 legjobb autóversenyzője küzd az elemekkel, küzd egymással, meg küzd a technikával, de ott úgy működik minden, ahogyan lenyomja a gázpedált, ahogyan fékez, ahogyan sebességet vált, vagy megtalálja a kanyar csúcspontját és a féktárnak az elejét. Tehát ez egy nagyon érdekes vita. A hibrid rendszer meg azért jött be, mert egyszerűen az autóipar ebbe az irányba tolja kicsit saját magát, és ennek köszönhető, hogy egy Cadillac-kel beszállt a General Motors, ennek köszönhető, hogy az Audi itt van, ennek köszönhető, hogy a Honda nem szállt ki. Tehát azért ez az autógyáraknak, a hétköznapi autógyárásban egy fontos üzenet lenne, csak itt az autósportban most már ki lehet mondani egyértelműen, picit minden másként működik, mert kellenek az érzelmek, kellenek a hibák, és kell bele az ember.
3: Jó, és mikor áll vissza akkor a rend? Most mit mondanak?
2: Két év múlva.
1: És akkor jön vissza a V8 is?
2: Mert ugye belengedte Szulajem elnök úr, az FIA elnöke, és azt hiszem, hogy az értő, vagy nyitott fülekre talált a szurkolók, meg a talán a Forma 1 döntéshozói kapcsán is, úgyhogy vissza fog valószínű jönni a V8, de hát most ugye még csak az elején vagyunk ennek az új szabályrendszernek, és ezek ilyen 5 éves ciklusokban szokták egymást váltani, egyszerűen azért, hogy a csapatok föl tudjanak készülni az új erőforrások megépítésére, szóval, hogy azért most még van 4,5 évünk ezzel a dologgal, és ezt kell valahogy jobb irányba terelni, ezért mondtam, hogy 2 év alatt vissza fogják tekerni az akkumulátornak a teljesítményét a V6-osnak a javára, a belső égésű motor javára. Okay, mondtam, hogy Antonelli vezet?
1: Ezt akartam kérdezni, ki vezet? Antonelli vezet.
4: Csak azt akartam, hol van Antonelli?
2: Ő a Mercedesnél megy, egy fiatal olasz csávó. Engem egyébként a fiatal Valentino Rossira emlékeztet, majd nézzétek meg a hétvégén. Egyszer legalább kapcsoljátok be. Profilból meg fél hátul, Anschnittből. És kicsit olyan, mint annak idején Valentino Rossi volt, legalábbis nekem. És szemtelenül fiatal még mindig, csak 19 éves. Szemtelenül gyors, idén a 10 futamból 6-ot már megnyert. Legutóbb például a belga nagydíjat, és 2024-ben még Forma 2-es pilótaként volt itt egy olyan versenye, hogy hátulról indult, és végül is olyan fölénnyel nyert a Forma 2-ben a Hungaroringen, hogy öröm volt nézni, tehát nem ismeretlen azért a Hungaroring se számára, alsóbb kategóriákban már persze többször járt itt.
3: És vajon összejönne a tifózik nagy álma, hogy ez az olasz fiatal ember egyszer csak egy olasz autót fog vezetni?
1: Hát ha véget akar vetni a karrierének, akkor irány a felelőt.
2: Na, gonosz vagy, Valentin, most egész jó.
3: Zoli, gyere mögé, álljunk össze, mit csináltunk ebben az évben?
2: Figyelj, tehát gyakorlatilag minden alfás azt mondja, hogy ez már majdnem Ferrari. Tehát a Ferrari tényleg jól áll idén. Lewis Hamilton kiegyensúlyozott, ez egyébként Kim Kardashian megjelenésének is köszönhető, de ezzel a világon semmi baj nincs. Tehát nagyon-nagyon jó a Ferrari. Leclerc ugye az előző 2 versenyből egyet megnyert Silverstone-ban, múlt héten meg második lett Belgiumban. És én azt hiszem, hogy a Hungaroring vonalvezetése ennek a Kastinak, ennek a Ferrari-nak alapvetően kedvezhet, úgyhogy szerintem ezen a hétvégén hát eséllyel szállnak harcba akár a győzelemért, és ugye nagy kérdés, hogy Lewis Hamilton elképesztő rekordot tart itt a Hungaroringen, 8-szor tudott nyerni, én azt mondom, hogy akár a 9. is meg lehet, és végszóra elkezdett esni az eső a Hungaroringen, gyerekek, jó, hogy beszéltünk róla, mindjárt keresek egy kis árnyékot itt a McLaren motorhome mellett.
1: Itt is ez van, azt néztük, hogy itt is beborult. Na, ez jó, mert ez kicsit akkor esőverseny, gumicsere, tehát ez itt dob a futamon is, nem?
2: A versenynek, ha van egy kis extra izgalom. Ha már ugye izé nincsen, tankolás nincsen. Azon is folyamatosan gondolkodnak, hogy visszahozzák, de szerintem arra azért nagy összegben ne fogadjunk egyelőre.
1: Hát miközben agyon szabályoznak mindent, meg próbálják kizárni az emberi tényezőt, közben a tankolás, az a veszélyessége miatt is lett felfüggesztve, nem?
2: Pontosan, hát azért emlékszünk azért, mi történt, amikor Massa elrántott a Szingapurban a tankolócsövet és így tovább, úgyhogy azért az egy extra kockázat, amit nem feltétlenül kell az autósportban vállalni.
1: Verstappen visszavonul évvégén? Vannak
2: hát hírek? Ez is nagyon jó a kérdés, nagyon jó ütemben tetted föl, mert ugye ilyenkor nyáron szoktak tárgyalni.
1: Néha villanok azért.
2: Nagyon érzed.
4: Kiküldte?
3: Kiírta neki a kérdést?
2: Olyan ritmusban vagy apukám, hogy alig győzlek követni, de nagyon jó. Na, szóval Verstappen szerződésében van egy olyan klauzula, hogyha nem teljesít elég jól a csapat, tehát nem tudnak olyan versenyautót adni alá, amivel ő egyébként jobban teljesítene, akkor kiszállhat. És itt ezután a magyar nagydíj után következik most a hosszabb pihenő, majd augusztus végén folytatódik a Forma 1, és ilyenkor szokták újra tárgyalni a szerződéseket, vagy érvényesíteni ezeket a záradékokat, klauzulákat, tehát nagy kérdés, hogy marad-e. A Red Bullnál most egyébként komoly átrendeződések vannak, most ezen a hétvégén már itt lesz az az új versenymérnök, aki állítólag az ő kérése volt, mármint Verstappen kérése volt, hogy majd vele dolgozzon, tehát igyekeznek úgy alakítani a háttércsapatot, hogy jól érezze magát Max Verstappen a Red Bullnál, de egyébként semmi nem garantálja azt, hogy jövőre is itt versenyez. A McLarent, illetve a Mercedes-t emlegetik, na de most Toto Wolff helyében, aki a Mercedes csapatfőnöke, mit csinálná? George Russellt vagy Kimi Antonellit hívnád be az irodába, és mondanád azt, hogy hát figyelj, akkor jön Verstappen, és akkor fölbontanánk a szerződést. De ezek egyébként ilyenkor teljesen jogos és napirenden lévő kérdések. A másik ilyen nagy kérdés, hogy mondjak egy ismerős nevet is, vagy még egy ismerős nevet, Fernando Alonso, aki még mindig ott van, Bert Mailanderhez hasonlóan.
1: Örege, öregember, nem vérember, nagyon szeretjük.
2: Imádom, egyre jobban, és annyira tudok örülni, amikor elmozdul az utolsó helyről, legalább a csapattársát szólt, általában megelőzi. Szóval, hogy a nagy kérdés, hogy ő folytatja a pályafutását, mert neki tényleg lejár a szerződése, és hát azért 40 év fölött már a Forma 1-ben is elég nehéz érvényesülni. Meg hát az az Aston Martin, amit vezet, az mondjuk nem a legerősebb versenyautó most a mezőnyben, sőt messze a leggyengébb. A magyar nagydi hétvégére egyébként belengedték, hogy egy óriási fejlesztési csomagot hoznak. Erre Alonso azt mondta, hogy nem az autó teljesítményétől fog függeni azt, hogy folytatja a pályafutását, hanem hogy milyen szabályok lesznek a Forma 1-ben, hogy újra élvezetes legyen vezetni az autókat, és az már említett emberi tényező jobban előtérbe kerüljön. Úgyhogy meglátjuk, hogy Alonso hogy dönt, de mostanság ezekben a hetekben neki azért a nyári szünetben ott a medenceparton Spanyolországban majd komoly kérdéseket kell föltenni a saját magának.
1: Ez a sztori megvan, amit itt írnak, hogy valamelyik futamon nem tudom, hogy igaz-e, a Kárdessel lement gratulálni a Hamiltonnak, elvette az Antonali törölközőjét, amit nem adott vissza, neki pedig utasították rá. De az öreg, a kis Kárdessel már figyeli itt a fiatalokat, mert hogy kinecserélje a Hamilton, nagyon jó.
2: Figyelj, én nem tudom, ennél rosszabb már csak a Trump volt, aki ugye a spanyol válogatott fotóján mindenképpen rajta
1: akart tenni az eredményét. Azt látta, és nem tudták elrángatni onnan.
2: Infantino próbált, hogy annyira kellemetlen volt, hogy ezt el nem tudom mondani.
1: Óriási troll az öreg. Ezt megcsinálta tavaly a kontinensű adalom, vagy neked, és most megcsinálta a VB győztes, hogy nem ment arrébb a fotóról. Neki nem mondják meg, hogy arrébb kell menni.
2: Megőrülök, ezt sírtam a röhögést, és a szerencsétlen Infantino, hogy nem mer neki szólni, de mégis csak terelgetni lefelé onnan, annyira kellemetlen.
1: Igen, de a végében is röhögött. Föladta a tapsot, és oda egyintetett, és jó, akkor legyél rajta a fotóra röhögött egyet.
2: Jól kezelte. Akartam kérdezni, Balázs, hogy a Nadal dokumentumfilmet láttad-e?
1: Képzeld el, még mindig nem. Tudom, hogy Netflix.
3: Elengedtem
2: el. Megőrült.
1: Jó, tényleg jó? Nem tudtam még megnézni.
2: Megkönnyeztem a végét. Megkönnyeztem a végét,
3: Balázs. Mindenen sírsz, Zoli.
2: Hát ahogy öregszem, egyre szentimentálisan vagyok, de erről ti is tudnátok mesélni.
1: Én is sokszor megkönnyeztetem a végét, csak nem tudom mesélni.
2: Elhatárolódom.
1: Megnézem, nagyon jót hallottam róla, hogy a Federernek is jó, és a Nadalnak is nagyon jó lett ez a kis visszavonulás.
2: És hogy mások is nyilatkoznak róla, tehát hogy azért megadták azt a tisztelet, egy Joko is, Federer is, hogy megszólalnak a filmben, iszonyatosan jó, nekem nagyon tetszett, ajánlom megtekintésre az esős nyári napokon.
1: Nagyon jó. Zoli, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Szép gyerekek. Szabit, ha elmész majd a futam után, vagy pihensz, mi most
2: igen,
1: két hétig nem vagyunk.
2: Igen,
1: nyaraljál, pihenjél.
2: Jól van, jó pihenés nektek is. Örömmel látom mindig, hogy nagyon aktívak vagytok az Instán, meg úgy az életben, meg a rádióban. És
4: Zoli,
2: nagyon köszönöm,
4: neked
2: hogy
4: a hallgatók. Annyit szeretném mondani, hogy tűrtőztesd magad!
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Színjátszó tábor tartottak Sátoralja új helyen. Augusztus közepéig tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Délután 22-28 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket segíti új programjával a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. A felkészítő foglalkozásokat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon tartják. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta rádiónak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
2: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt, ugye a legnehezebb helyzetbe került gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget, a kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
1: A Kárpát-medence legnagyobb színjátszó táborát Sátoralja új helyen tartották magyar és határon túli fiatalok részvételével. A Rákóczi Szövetség közleménye szerint ezzel párhuzamosan kezdődött a 900 általános iskolást fogadó anyanyelvi turnus a Rákóczi táborban. A rendezvényt a városban zajló Dériné fesztivállal egy időben rendezték. Az anyanyelvi táborban azt szeretnék elérni, hogy a Kárpát-medence szórvány területeiről és a világ magyar diaszpóra közösségeiből érkező fiatalok magyar nyelvi környezetben találkozhassanak, beszélgethessenek, erősítsék a kötődésüket a magyar nyelvhez és a kultúrához. A Rákóczi Szövetség adatai szerint nyáron összesen 20 000 fiatal táborozik Sátoralja új helyen. Tanszergyűjtő akciót hirdet a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű kezdeményezés keretében iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket várnak, közölte közösségi oldalán a segélyszervezet. A Magyar Református Szeretett Szolgálat célja, hogy közel 1500 rászoruló diákot támogasson az iskola kezdéshez szükséges eszközökkel. A karitatív szervezet augusztus 10-ig fogadja a tárgyi adományokat, többek között Ózdon és Sátoralja új helyen is. Ma sok napsütésre számíthatunk, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők. Záporok, zivatarok kialakulhatnak. Napközben 22-28 fok közé melegszik a levegő. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, viszont csak elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. 25 és 31 fokot mérhetünk. Vasárnap már több felé megnövekszik a felhőzet, a legmelegebb órákban 25-32 fokra van kilátás.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: megérdemelt pihenésüket töltik. De a rádió egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Egy új tanulmány feltárta, hogy a pénzügyi aggodalmaik ellenére a fiatalabb generációk merész képet festenek a nyugdíjas éveikről. Egy csipetnyi high-tech csavarral, tehát ők belerakják a high-tech csavart is, hogy mi lesz itt nagyjából a világon. És azt mondják, hogy 70%-a aggódik, hogy képes lesz-e kényelmesen nyugdíjba menni. A 69%-uk arra számít, hogy a hagyományos nyugdíjkorhatáron túl is dolgozni fog. Tehát nem annyira optimisták, mint amennyire gondoltuk, igen, hogy optimisták. A fiatalabb britek megosztották a nyugdíjas éveikről az elképzelésüket, és azt mondják, hogy hát ők fiatal nyugdíjas éveket szeretnének, amit te mondasz, ez nagyon így van, és technológia és környezetbarát közösségek határozzák meg majd. Tengeri közösségeket és zöld energiával működnek, majd repülőautók lesznek, kényelmi funkciók, és a robotsegédek és az AI az kiemelt helyen szerepelnek a kívánság listán. Tehát olyan idősek otthonában lesznek már, ahol egyébként AI-jal és mesterséges robotokkal szolgálják ki őket. Milyen futurisztikus?
2: Tehát semmi meló. Akkoromban igaza van Eszternek, hogy ebből nagyon kevés.
1: Igen. Azt mondják, hogy az AI által generált valóságban fognak már élni. Ők így képzelik. Merész hajszínekkel, tetoválásokkal, egészségfigyelő szenzorokkal, okos ruházattal, ők ezt így látják, de nem Magyarországról beszélünk.
2: Én nem? Is azt gondolom, hogy ezt arrébb csinálták. Okos ruha, mi van?
1: Okos ruházattal.
3: Az ötödik elem, amit leírnak.
1: Kicsit az ötödik elemmel látják magukat, és 31%-ig úgy érzi, hogy túl fiatal az, hogy ezzel még nyugdíjjal foglalkozom, nem aggódnak ezen. 25%-uk viszont nagyon szorong, és félre akar tenni időskorra, mert hogy ők már attól félnek, hogy nem fognak tudni eleget keresni. Repülőautókat vizionálnak még, azt gondolják, hogy nagyon sok ilyen technikai újítás lesz, és jó anyagi, illetve nyugdíj hozzájárulás remélnek.
3: Én láttam úgy, hogy egy repülőladát, interneten.
2: De hogy megdobta valami?
1: Igen, a fekvőrendőr. A majorsházi fekvőrendőr megdobta.
3: És én látom potenciált ebben. De amúgy ez a repülőautó, ez már annyira régi koncepció, és ezt az 50-es évben is ezt rajzolták.
2: Ez nem volt, csak hát még nem valósult meg rendesben.
1: Jó, akkor nézzük meg most mi, drága hallgatók, a ti segítségetekkel. Jó? 30 évet ugrunk előre az időbe. Akkor mi már nyugdíjasok vagyunk?
2: Már, hát remélem. 30 év múlva 85 éves leszek ember.
1: Mennyit írunk? Írunk.
3: Elmondom, hogy ez 30 év múlva. Te ott fogsz ülni. Te Feri. Belefér még egy DJ-ot, szerintem.
1: Várjál.
2: 2055.
1: 2055-öt írunk. Te hány éves vagy?
2: Én 85.
1: Én hány éves vagyok?
2: Te 68.
3: Tovább is 36.
1: Eszter 28.
3: Én két éve halott.
2: 78 vagy, haver. 78 éves.
1: Én 78 vagy.
2: Én 85.
1: Eszter két éve halott, mert egy turkevei, egy balassagyarmati fellépés után megvárta egy pacák, aki félreértette az egyik poénját.
2: Nem, a francot a futógépről lecsúszott.
3: Bedarál a futógépet.
1: Nem vette észre, hogy nem kapcsolta ki a futógépet, rálépett, hogy fusson, a futógépen elesett, és behúzta maga alá a futógép. Ő halott két éve, de igen, nagyon boldog középkora volt.
3: Egy konzervdobozon tart a családom egy polcon.
1: Egy urnában. Mennyit írunk? Tessék, mennyi
2: 2055.
1: Van? 2055. Hol tartunk? Mi van? Mi történik velünk? Milyen a nyugdíjunk? Mit vizionáltok? Mi történik?
2: Nem lesz.
1: Mennyire? Nem lesz? Mennyire sötét? Rádiózunk még?
2: Ha rajtad múlik, igen. Feri, figyelj, tudom, hogy már nagyon nem bírsz korán kelni. Ezt az egy évet csináljuk
1: Feri,
2: már még
1: egy utolsó egy
2: évet. Jó, már tudom, de hogy Balázs... az este is meghalt két éve, de na, még egy évet.
1: De 86 éves vagyok, Balázs, 86 éves. Feri, ne kérdezz már magad, gyere már még egy évet, rakjunk már oda.
3: Mindezek után, hogy tettem érted, Feri.
1: Kijárunk a temetőbe Eszterhez?
2: Persze.
3: Eszter nem a temetőbe lesz.
1: Eszter hol lesz?
3: Építetek magamnak egy mauzóleumot. Ferencvárosba?
1: Ja. Ferencváros. Igen, valami a Bakács tér környékén a templom mellett lesz egy mauzóleum.
3: És gyors étterem egyszerre. Ezt a kettőt fogja.
2: Oda járunk akkor kajálni.
3: Így van, hogy legyen egy kis pezgés mozgás.
1: Jó. De, igen. Lesznek-e repülőautóink? Lesznek-e négysávos autópályáink? Gyorsabban megye a MÁV? Milyen lesz az egészségügyünk? Kilábalunk ebből az egész szarból, amiben most vagyunk? Mit vizionáltok 30 évvel? Lesznek-e gyönyörű magánkórházak? Tönkre megy az egészségügy, mindenki magánban lesz. Emelkedik a nyugdíjkorhatár, 86 évesen még dolgozunk.
3: Én egyáltalán nem
1: tart-e
3: ezt látom.
1: Tart-e még kormányinfót Gulyás Gergő?
2: Abban biztos lehet.
1: Érted? Mit láttok? Hol látjátok a 30 évvel későbbi Magyarországot és az életeteket?
3: Én egy Mad Max-es helyzetet látok, hogy ilyen port fogsz csak fújni a szél, és mert csak ilyen elhagyott épületek lesznek.
1: Ez lesz?
3: Igen, szerintem ez lesz.
1: Beüt egy ilyen ökológiai, természeti katasztrófa, és elsöpri a Kárpát-medencét?
3: Igen, meg ugye jön az égeneráció, és meg fognak sértődni, és akkor utána inkább elvonulnak.
1: Ők elvonulnak. Elhagyják az országot, erre
3: nem, gondolod. Az országot hagyják a fővárost, és akkor mindenki majd otthon kis csirketelepeket fog tartani, és visszatér a természethez. És így ezért el fog néptelenni a főváros, mert hiszen nincsenek jófajta termőföldek.
1: Benövi a gazabak csomópontot, fúj a szél, ilyen homok fújások lesznek, és kihal Budapest,
3: ezt vizionálod? Egy ipari mélegelő lesz, egy ipari. Igen, én ezt vizionálom.
1: Jó, milyen technikai újítások lesznek Magyarországon? Hát lesz-e bármilyen technikai újítás? Ötös metró, lesz ötös metró.
2: A vásárlásaink után mi ketten, mint nyugdíjasok, az áfát, érted, már nem kell kiszámoljuk majd, hanem lesz rá egy applikáció.
1: 30 év múlva még kapunk 600 forintot a sárgarépából, amit vettünk. Igen. A rakpart le lesz zárva hétvégén?
3: Plusz addigra az adókedvezmény eljut a 70 éves két gyerekes anyákig.
1: Igen, ez jelent, mert tulajdonképpen senki nem fizet, a kormány a helyén van.
3: Igen. Egy SZIA-mentes vidék.
1: Csapataim harcban állnak, a kormány a helyén van, ahogy Nagy Imre is megmondta. A rakpart le lesz zárva hétvégén. Jó, be van-e fejezve a nullás? Közlekedünk egy négy sávon az M7-esen. Hogy mi van a MÁV-val, gyerekek?
2: Hát nincs még mindig a sínre szarunk, ugye?
1: Igen, mi ugyanúgy.
3: Várják a kisvárdai gyorsot, 1997-ből.
1: Ugyanúgy 1900, mint a 77-es mozdonyok közlekednek? Semmi előrelépés nincsen?
2: És mivel azok akkor már ugye majdnem 100 évesek lesznek, de 75 minimum, akkor már nem tudnak majd ilyen sebességgel sem menni.
1: Tehát nem sietünk
2: nem
1: ennyire.
2: Nem fogunk sietni, így van. Még mindig ott tartunk, hogy az M1-esen a leállósávot át tudjuk-e alakítani, néha időlegesen közlekedési sávvá, hogy meglegyen a három sáv.
1: Nincs egy M7-es legalább Balatonig-Fehérvártól három sáv? Nincs, ez sincs. Nem épül meg a következő 30 évben. Ha hamvaim biztosan egy homokkorában lesznek, hogy még ott is dolgozzak, üd Móni. Jaj, gyerekek, jaj, én nagyon megnézném. Küzdjük-e még az órátállítással?
2: Persze, még mindig ezen megy a vita, hogy vajon akkor most tekerjünk, vagy ne tekerjünk.
1: Tehát
2: hol maradjunk?
1: 2055-öt, és még mindig az, hogy megszavazzuk népszavazással, hogy nyári időszámításban maradjunk, vagy téli időszámításban.
2: Sajnos az infláció még mindig itt van velünk.
3: 1000%-os infláció.
1: 60 puszta 70 lesz? Kérdezi valaki. Én nem tudom, annyira megnézném, ti nem néznétek meg így előre ugrani, hogy mostanában, ez képest 30 év, hol vagyunk, mit csinálunk, élünk-e még, van-e bármilyen fejlődés, mi lett ezzel az országgal, csak így betekintenél ebbe, egy 30 évre előre ugranál. Azért a sok idő 30
3: én
1: év.
3: Én az, jobban félk, hogy látni fogjuk.
1: Te mennyi vagy 30 év múlva? Akkor te vagy?
3: 60.
2: 67.
3: 68.
1: Jú, én ezt nagyon látom magam előtt. Sok gyerek van már körülötted, egy főzőműsorod van, mint Nigellának, nyalogatod a csoki pudingot az ujjadról.
3: A gyerekeket.
1: A gyerekeket nagyon stand-up-olsz, még mindig nagyon tolod, nagyon szeretnek, óriás esteket nyomsz.
2: De már napi háromban gondolkodik.
3: Csípőprotézise.
1: Csípőprotézise, nagyon lassan mész föl a színpadra, de ott még nagyon nagyot mész, de a végén lekísérnek már egy picit.
3: Én abban azt nagyon élném, hogyha eljutnánk odáig így orvos tanilag, hogy már lehessen tudod ilyen igazi frissítéseket csinálni, hogy gyorsan átmosták az ereidet, akkor a májadat egy kicsit ott ültem, kifényezik ez meg azt, hogy lehessen ilyen nagy generálokra járni.
1: Hogy bemenni, befeszél egy kórházba.
2: Igen, nagy csere.
3: És azt mondja, csinálják egy vérvét, és akkor mondják, hogy na, akkor most akkor ezek már leágazóban vannak, és azt mondják, hogy na, akkor egy frissítést nyomunk rá, és akkor cső.
1: Ez én azt remélem, hát 30 év múlva már azért csak tartott az egészségügyi azokat a szolgáltatásokat.
3: Hát nem,
1: magánba igénybe tudod venni, igen, lecseréljék a véredet, igen. 1 euró 2500 forint, írja a hallgató.
2: Jaj, de.
3: Euró csak boltban lehet majd látni, kirakatba kiállítva.
1: Igen. Na Isten, én komolyan mondom, hogy picit lehet előre mennénk, csak itt kíváncsiságból. Igen. Hogy mi a fene lenne, nem? Vagy mi történne velünk? Azért te már necces vagy. Szóval az van,
2: 85,
1: hogy te...
2: micsoda, miről beszélsz?
1: Az a hitrendszered, hogy még vagy, és
2: 85 évesen simán, persze.
1: Igen? Nagyban motorozol?
2: Na, hát azt már nem tudom, hogy 8, akkor már valami háromkerekűvel kéne menni, tudom.
3: Mert az, amit az idős amerikaiak szoktak a plázában menni.
2: Igen.
1: Én úgy képzelem, hogy teljesen elmegy az eszed, néha már itt Velencén lefotóznak, hogy mesztelenül motorozol, kicsit már demens vagy, de tudod, a teljes szabadságot éled.
2: De a haverjai még átjönnek.
1: A haverjai még átjönnek, néha bevész a golymotorosokhoz, mert elnézed a motoros bandádat, hangtelenül motorozol, és egy Velence csodabogárja lettél valahogy ott az a 30
2: évben. Vagy őrültje, de...
1: Igen, Velence teljes őrült, fölzászlódod a motorodat, és néha ilyen tütűvel víz átmész Velence fővárosán.
3: Én azt látom, Feri, addigra fog elérni a megalománia, ami a demencia vegyük jön meg.
1: Igen, egy ilyen megalomán nemes leszel.
3: Igen, és majd ilyen kerítéseket fog kolbászból fonni, meg ilyen művészeti kiállítások lesznek, és különböző.
1: De még mindig nagyon jól fog kinézni, nagyon sármos lesz, nem botoxol, nem csinál semmit, és egy ilyen már nem vises George Clooney lesz, hanem maga lesz George Clooney. És egyre durvábban jól fog kinézni, tudod, egyre bátrabb lesz.
3: Tartozik neked pénzek közben?
2: Igen, hát egy kicsit ilyenkor szoktam
1: visszaadni. De már nem mozdulsz ki Velencéből, tudod, már csak ott motorozol.
3: Már nem mozdulsz ki vele.
1: Már csak Velencén motorozol, de te vagy a helyi hülye. Körbe-körbe mész, és brummogsz közben, tudod.
3: Meg is írták, tessék, mi Pfizer-es a kélő, mint Marci hevesen, bezzeg a Sputnikosok, nekik kakuk 2037-ben.
1: A Pfizer-esek jól húzzák, a Sputnikosok és a Sinopharmosok leteszik. Ők leteszik a forgalmit. Jó, te 65 évesen? 65 évesen.
3: Na.
1: Mit látok benned 65 évesen?
3: Hát kit inkább? Mindenkit. Addigra már. Hát nem tudom.
1: Fellépsz még.
3: Hát, van mit mondani, de én nem fogom kötni az ebetakaróhoz, ha már kellemetlen leszek.
1: Lehet, de hogy nem. Lesz mit mondani.
3: Ha lesz mit mondani, akkor igen.
1: Mindig van mit mondani.
3: Van még ahonnan ez jött. Ráskó Eszter újonnáló estje. Én nem szégyellem. Ráskó Eszter újonnáló estje. Sosem késő nem feladni. Ráskó Eszter. Gyere haza, fiatal.
1: Kampányolsz, nagyon jó fellépsz, és nagyon tolod. Egyre véres szájú vagy, egyre jobban elszabadul a pokol. Egyre jobban nem kímélsz már senkit. Nagyon adod, nagyon őszinte
3: vagy. Te Fábri Sándor?
1: Igen, de
2: könyörtelen. Érezzük
3: a női Fábri Sándor. Ez nagyon félelmetes jövőkép.
1: Könyörtelen őszinteséggel.
2: És te még 85 évesem vagy. Nem vagyok
1: 78 vagyok. Na várjál, azt még azért ne írjuk.
3: 78.
2: Még mindig ott állsz a bányában, hogy és a következő nyerőpáros.
1: Jövőre tényleg abba hagyom az RTL-t. De most még köszöntjük a nyerőpáros 43. évezred. 26. ezred szériájának 86 ezredik párját.
3: Üdvözlöm Önöket, Sebestyénval Válaszok, ez pedig a Viaszat 3. Bárcsak ne fikáztam az RTL klubot, egy pillanatig sem is. Majd napig emlékszem a büfében kapható finomságok ízére.
1: Igen.
3: Na,
1: de Viaszaton lesz, megmondom, mi lesz. Viaszaton leszek, nagyon fognak sajnálni, ezért éjjel kettőkor adnak egy műsor. Háromig csak összeesküvés elméletek lesznek, és ilyen lehetetlen holdkoros csávok fognak betelefonálni, teljesen hülye összeesküvés elméletekbe, és az a büntetésem, hogy mindig alufólia sisakba kell lennem, de annyira leadom már, hogy bevállalom. Beülök sisakba, csak legyen egy műsorom éjjel kettőkor a Viaszaton, ahol inszomniások, aludni nem tudok, és összeesküvés elméletek hívők betelefonálnak, mint a palaverbe. Három ember fog mindig telefonálni, ők járnak körbe-körbe, mint a palaverbe. Na de bajerul. Hát a kamacskas büdös kommunista, meg tudod, hogy ő a Gyula. Van a Béla, meg van a Józsi, hárman vannak, és ők minden összeesküvés elméletet velük megbeszélnek.
2: És hoznád a sztoriaidat nagyon komolyan, az összes összeesküvés elméletet alátámasztva nyomnád.
1: Már nem lenne technika, én indítanám az operatőr, én indítanám a kamerát.
2: Az lenne tényleg, hogy besétálsz.
1: És már csak egyedül lennék, és kapnék egy órát a Viaszaton. Ilyen kettőtől
3: de szóval Zsül akkor is meg lesz.
1: De Zsül valahol fog ülni. Zsül ott fog ülni a kamera mögött. És azt mondja, szerintem jó vagy, Bali.
3: Ilyen elektromos székbe fog menni, tudod, hogy szerintem ez belefért, Bali.
1: Szerintem Bali ez az évadása volt. Nulla nézettségű.
3: De meg lesznek még a pompom lányok körülötted a hölgyek, akik még egész egy életet arra szentettek, hogy megvárják, hogy végre velük tudják foglalkozni. Addig mondjuk, hogy 97 évesek lesznek, és azt mondják, hogy halá!
1: Feri Velence polgármester lesz addigra.
2: Ja, jó.
1: Verendáról káromkodik a taknyosoknak, aki buli után odaszalnak a ház oldalára. Igen. 30 év múlva ugyanúgy anyámmal élek, és ugyanúgy kemény leszek, mint a KC-re. Anya kedvenc fia küldte nekünk. Magatokról is elküldhetitek egyébként, hogy ti hogy látjátok magatokat 30 évvel később. Eszter Sorbán Akosú díjért. Ne, azt nem látom benne. Igazából, hogy Sorbán Akosú díjért.
3: Én? Sorbán Akosú díjért. Ja, hát az a Sándor, ugye?
1: De, hogy igen. Hát... Van, aki nagyon szeretne Kossuth díjat, de téged ebben nem látlak.
3: Nem, azok nem érdekelnek. Igen. Én már beledörültem abban, hogy engem soha senki fog megdicsérni.
1: Így vagyunk szocializálva. Ezt otthonról hozzuk, így vagyunk szocializálva. Sajnos ez...
3: Meg is lepődnék külön, nem tudom, mit tudnék kezdeni ezzel a helyzettel. Oda jönne valaki, és azt mondja, figyelj, azért ebben volt munka, gratulálok. Micsoda? Micsoda, tessék?
1: Igen. Balázs 78 éves egy Suzuki Jimmy-vel fog járni, 5000 ért tankol maximum. A Budapest TV-n fog műsor vezetni távgyógyít, a légzéssel, és néha elalszik műsor közben.
2: De a legjobb megérkezett, hogy új műsorod, a felnőtt kicsi óriások.
1: Az
2: mi
1: nagyon...
2: történt velük?
1: Tényleg, mi történt velük, de ezt már a Viaszat se veszi át. Mire elérem a nyugdíjkorhatár, már 20 éve halott leszek.
3: Gyerekek! És ez is, ezt te fellép, de akkor a lengő tricepsre lesz, hogy lesz az előzenekor. Én nagyon régóta vágyok, én lennék ilyen repülőmókus öregnek.
1: A bal kezed az előzenekarod, belengeded a bicepszedet.
3: Csak tunikát hordok, csak újatlan tunikát fogok hordani.
1: Mint az ilyen konyhás néni.
3: Igen.
1: És aki nem rög, az első sorban ilyen véletlen randomszer, brutálisan lefesznek. Brutálisan levesz nekik egyet, és mondják, hogy megint megvert valakit Ózdó Ráskó ezzel.
2: A lengő bicepszével.
1: Igen, a néni már egy kicsit demens, és fura, ezért random módon a bicepszével pofozza az elsősorban
3: üvőket. Lesz ragaszt, tudjátok, az a csík, az a fehér pirosra, mint amikor valami tudod, veszélyes. Ez egyik, a másik, hogy remélem, annyira öreg leszek, hogy a combom már a bokámra fog lógni, úgyhogy ez is külön harc lesz.
1: Igen. A magyarok leggazdagabbjának 1 trillió billió csillió lesz, igen, és valaki nagyon, nagyon optimistán, csak ennyi, ugyanolyan szar lesz, mint most. Gyerekek, nem, de ti nem szoktátok magatokat így vizionálni, vagy látni, vagy így elképzelni, hogy így meddig tart, meddig éltek, hogy néz ez ki 20 év múlva, 10 év múlva, nincs semmi, csak így éljünk a mának, gyere, hambekaplak.
2: Nem.
1: Gyere, cipó, ennyi.
2: Unokák, érted, jönnek, jövögetnek, háztái. Háztáji gazdaság lesz.
1: Háztáji unokák. A háztáji unok az
2: indítjuk. Az is jó.
3: Ja, igen. Írtam valaki, hogy én leszek az új csideskata. Csideskata. Az óriás, az óriás. Ez felfoghatatlan. Amúgy ő is pszichológus tulajdonképpen. Meg stand-up-on is, hát meglátjuk.
1: 30 év múlva 62 évesen már remélem nem keresem az igazit. És a gyerekem is önálló lesz addigra, de még mindig Balázsik Bestopot fogok hallgatni, írja Anni. Hát nem túl pozitívak ezek a jövőképek azért, gyerekek. Nem túl pozitívak. Azt kell, hogy mondjam.
3: Most miért vagytok ilyen lemondóan?
1: Tényleg ne legyetek tényleg. Ilyen, igen. Ne legyetek ilyen negatívak, valahogy próbáljátok jót vizionálni, akkor jó lesz. Mi látjuk magunkat 30 év
2: múlva. Te már évi 30 DJ, ott itt válasz.
1: Nem, már minden nap van egy fellépés, és már csak ilyen lehetetlen.
2: Öregek otthonában.
1: Lehetetlen helyeken, borzasztó nyomorultal, egy pulttal.
2: Egy piros ilyen lámpa fölötted.
1: És tartok egy lámpát, és azzal körözök. Igen. Aj, nem
3: én
1: tudom.
3: Bízom benne, hogy akkor is még lehet majd jegyet venni rád. De szóval jó lenne. Az jó, és a Tájföldön már egy ilyen izi lesz rólad elnevezve, egy ilyen kommuna, tudod.
1: Egyébként azt látom, hogy megpattanok innen az utolsó 20 év Ázsiába. Azt nagyon látom. Én Tájföldet nagyon látom.
2: És alapítasz egy külön vallást.
1: Kis motorral, papucsban, flip-flopban csapatom, és nagyon, nagyon élem az ázsi életet. Az benne van.
3: Én nagyon meglepődnék, hogy nem lenne kommunád, vagy valami rettentesen hatásértő dolgod.
2: Egy vallás, egy vallás.
1: Jó, hogy ne ürülnél meg annyira, hogy 60 évesen nem jogázol Bangkok főterén egy kommunával, akikkel együtt élsz, egy törpével és egy farkaskutyával. És 50 tájnővel tudod. És azt mondja, hogy csávó végére teljesen megőrült a végére. Teljesen. Megszolgálta, letett talantot, és megőrült a végére.
3: Szóval nem megőrülés, hanem
1: ez az igazi élés. Igen.
3: Szóval betetéznéd végre a létezésedet. Én ezt látom.
1: Igen, ez a létezésem?
3: Igen.
0: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, egy nyugalom! Baller azonnal visszatér!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
6: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
7: Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örökemlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40.000 forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár pődíjunkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ovotér.hu.
8: Na Mézó, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak megkiappos kupon ajánlatként.
9: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Összegyűjtik az utcán hagyott autóroncsokat Szerencsén. Elkezdődött az üzekpárzási időszaka, vigyázzunk az utakon. Köszöntöm Önöket, Picsúr Jerika vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztató Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztmentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket a levegő aszbeszt tartalma. Összegyűjtik az utcán hagyott autóroncsokat Szerencsén. A Zempléni város önkormányzatánál megelégelték, hogy többen sok esetben évek óta a közterületeken parkoltatják a használhatatlan járművüket. A helyi rendelet szerint a szabálytalanul tárolt roncsokat a felszólítás után elszállítják a város egyik telephelyére. A felmerülő költségeket, a tárolás díját természetesen a tulajdonosnak rendeznie kell, ellenkező esetben a NAV hajtja majd be. Az összeget akár az érintettek fizetéséből is levonhatják, olvasható a Bond riportjában, amelyben a Szerencsi Hírek egyik bejegyzésére hivatkoznak. Szerencsén a Móna Ferenc utcában, a Rákóczi úton és többek között a Bekecsi úton is található szabálytalanul magára hagyott roncskocsi. A tulajdonosok bírságra is számíthatnak. Elkezdődött az őzegpárzási időszaka. Augusztus közepéig a Bükkön átvezető utakon Lilafüred környékén is bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. Hasonló a helyzet a Zemplén alacsonyabban fekvő Lankáin és a Szerencs-Sárospatak közötti úton. A rendőrség arra figyelmezte,

0: hogy a sebességkorlátozások betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetéstechnikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mondta rádiumnak Vad Róbert rendőr alezredes.
1: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a vad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszább a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
0: Ma sok napsütésre számíthatunk, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők. Záporok, zivatarok kialakulhatnak. Napközben 22-28 fok közé melegszik a levegő. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, viszont csak elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. 25 és 31 fokot mérhetünk. Vasárnap már több felé megnövekszik a felhőzet, a legmelegebb órákban 25-32 fokra van kilátás.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most.
2: Rádió
3: folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
2: Rádió.
4: 70-es évek undorító fogyókúrája. Feri, mondd meg nekem, hogy ez reális lehet-e. TikTokon és más közösségi oldalokon felkapott módszer nagyon gyors fogyást ígér. Bátor alany vállalkozott rá, hogy kipróbálja és beszámol a végeredményről.
5: Ezt így gyomorra nem látom. Várjál,
6: mi lehet ez?
4: 70-es évekbeli elképesztő fogyókúra.
6: A káposztaleves fogyókúra az később jött nem, be, emlékeztet?
5: Nem, a 70-es években a metamfetamin volt a fogyókúra.
4: Egyébként igen, és nem voltak kövér emberek annyi, mint most. Tehát, hogy egyszerűen valami
5: igen,
4: volt.
5: Igen, mindenki szeletelt egész nap.
4: Mondom, mi van benne, figyelj. Egy bátor vállalkozó kipróbálja. Azt mondja, hogy napi egy üveg bor.
6: Már jó kezdődik, én meg vagyok.
4: Azt tette bele, hogy tojás és steak, ez három nap alatt mínusz 2 kiló.
5: Persze. Jó járom.
4: Ez most az új TikTok őrület.
6: Tehát, hogy ezt így eredménynek könyveljük el a három nap alatt 2 kilót.
4: Hát aztán,
6: hogy ment. Hogy a hű, de jó.
5: Feri reggel estére tud fogni.
6: Nem, a fölkelés után. Ennyi. A trónolás után.
5: De, amúgy ez tulajdonképpen egy protein alapú, olyan fájdalomcsillapítással.
4: Igen.
6: Hogy nem érzed, hogy
5: éhes
6: vagy. Nem emlékszel
5: rá. Úgyhogy rettenetesen dehidratál a fiam.
6: A reggel kell meginni a bort, vagy este?
4: Egy üveg bort kell meginni, tojás. Kell enni sztéket, és azt mondja a TikToker, hogy a bor és a tojás diétaként elhíresült módszer a Vogue egyik 1977-es számába bukkant fel, és elképesztően népszerű lett. És az újság főszerkesztője akkor azt állította, hogy szexinek felszabadultnak érzed magad. Három napos terv lényege, hogy csak bort, fekete kávét, emellett tojást és sztéket szabad enni. Tudományos alapja kevés van, de a diéta szénhidrát megvonásra épít, és cukorból zsírt csinál a szervezet, vagyis lehet ezzel fogyni.
6: A bort nem értem benne.
4: De le van kalóriával.
6: Ha persze, várj, de hogyha cukorból csinál, mit?
4: Cukorból, ugye? cukor helyett zsírből nyer energiát.
6: A bor lebontásához használja a zsírt? Vagy...
5: Nem tudom, szerintem az van, hogy ha bort megiszod, akkor már mindegy, mit történik veled. És akkor
6: onnantól kezdve minden szép.
4: Figyelj, elkezdte a diétát a TikToker, aki ráakadt erre. A bor egy időre elfeledtette vele az éhséget, a hátfájás hamar elmúlt, a zuhanás brutális volt, nem tudom hova.
6: Hova esett?
5: Hát az, hogy visszaesett utána, tehát, hogy feldob a pia.
4: És utána visszaesett. Este egyetlen sztéket evett meg, és elég spiccesen tért nyugovóra. A második nap reggelé már éhségrohamokra ébredt, a bor nehezen csúszott, és...
6: De nem, azt írja, hogy ma másnap
4: igen?
6: Éhesen fölkelt, de a bor helyre tett minden.
4: De a bor helyre tett minden, estére már alkoholistának érezte magát, és a nap utolsó kortyára nem részegnek, hanem teljesen érzéketlennek érezte magát. A harmadik nap az újdonság varázsa eltűnt, és fejfájással ült a kanapén, kimerült, szédült az éhségtől, ingerülté vált. Tehát valójában...
5: Jó, kiszállítottad magad.
4: Fogyott 2 kilót, és azt mondja, hogy működik, de nagyon durva. 70-es évekbeli diéta.
6: Jó, baj, hogyha iszol, hogy emlékezzetek vissza erre a pillanatra. Tudom, hogy nem volt olyan közel lesz, de próbáljunk meg emlékezni, ha iszol, rohadt éhes leszel.
4: Ez így van, ez így
6: tehát
4: van.
6: Este, ha igen. elkezdesz borozni, vagy bármilyen izét, egy idő után azt érzed, hogy magadra borítod a hűtőszekrény teljes tartalmát, tök mindegy, hogy mi.
4: Mert a piától éhes leszel. Igen. Egyébként tényleg.
5: Én nem aznap leszek éhes, hanem másnap, de akkor viszont nagyon.
6: Na, az és ő másnap úgy, föl kell is eszik egy tojást, meg egy sztéket.
5: Nem, nem, és az benne lesz a szörnyű, hogy ugye a bor amúgy felnyomja a savadat, minden bajod lesz tőle, és én egyszer ezt a diétát megcsináltam pálinkával. Elmentünk...
4: Majdnem pálinka, egy sztékét, tojás, az kemény. Az kemény.
5: Nem egy pálinka volt, hanem olyan 9 kötője 13, és, hogy a, és, ugye, és ez volt, hogy veletek grilleztünk, és ugye ez több napig tartott egy hegyei a fesztiválon, és úgy keltem fel a sátorban, hogy mazsolára szikkadtam. Tehát a, konkrétan minden víz elhagyta a testemet azonnali jelleggel, és órák voltak, amíg vissza tudtam tölteni magam. És szerintem csak simán nagyon jól kiszáradt.
4: Hogy ennyi, de akkor ez nem működik, tehát a 70-es években is diétáztak, de szarul diétáztak.
6: Igen, teljesen.
4: Nem?
6: Teljesen.
4: Ugye a csávó azért próbálta ki, mert hogy mostanában nagyon népszerű a diétázás, meg a különböző étrendek, de ugye a 70-es években nem volt ekkora küzdelem a súllyal. És azt mondta, hogy kíváncsi volt arra, hogy megnézze, hogy, hogy hogyan próbáltak akkor az emberek megküzdeni azzal, hogy néhány kilót leadjanak. Steak, tojás, egy üveg bor. Mennyire megváltozott azért a diéta, nem?
6: A
4: ma már azért tudományosan alapon működik.
6: A steak, tojás az egyébként nem rossz, ugye? Az úgy önmagában nem rossz, főleg, hogy nincs mellette szénhidrát. Itt az egy üveg bor, azzal azért vannak problémák.
5: Azt írek, hogy ha jobb bepiász, utána hazafelé eszel egy aluljárós giroszt, akkor megvan a mínusz 5 kiló is.
4: Igen, akkor megvan.
6: Ilyen alul fölül.
5: Igen, igen.
4: Igen, az üvegbor nem tud működni. Hát az ráadásul tele van kalóriával azért, nem?
5: Tehát nem, egy... a vörösbor nem.
4: A vörösbor nincsen?
5: Azt mondom, hogy a vörösborban van egyfajta, az az ilyen bikavérszerűség, ami nem, meg a fehérborban, a szárazban nagyon kevés a kalória.
6: Aha. 60, azt hiszem decinként ilyen 60 kalória van benne?
5: Én egyetemi stokoromban hát azért... a kocintós esküdtem, amit hogyha felütöttem kis mána szörpel, akkor egészen egy kis rozibor keletkezett. Igen, szóval szerintem a bor amúgy oké.
4: Okay. Aha, és akkor az olyan, mintha leves lenne a hasadba.
6: Igen, arra küldöd, az eltelít.
4: Eltelít, arra küldöd a sztéket és a tojást, és akkor ez, aha.
5: Annyi, hogy borzasztóan feltolja a cukrodat szerintem.
4: Iszonyat.
5: És akkor az azt, onnantól kezdve nagyon nehéz fogyni szerintem, mert utána küzd a tested.
4: Igen. Mit küzdöttek azért ők is a 70-es években? Nem írhatom, mikor benyomják az Ozempiket most, és meg is vagy. Igazából.
5: Azt mondta, nem is Ozempiknek, hanem Ozempiknek.
4: Ozempiknek mondják?
5: Igen. Igen? Ön leszett tőlem, hogy győzik-e.
4: Ez az új, ugye ez az új fogyasztó szer, amit mindenki igen. nyom, be kell
6: igen,
4: szúrni.
6: Most már abból is van modernebb.
5: Nem, nem, most már a Mundzsáró van. Az a
4: ja, persze, a kellett inni az aluljáróban a Mundzsáró.
5: Igen, igen, igen.
4: Mundzsáró.
6: Mennyiben van 7000-ben
4: a Mundzsáró? Mundzsáró.
5: Ott esz, a Mundzsáró, de Mundzsáró.
4: Mennyi a Blahán a Mundzsáró? Szemítégedül lehetek 8000-ből megvan a Mundzsáró.
5: Hétvégén megmutattam az uramnak a Mundzsáró.
4: Mi az, hogy Mundzsáró?
6: Hogy ír?
5: Mújjaro.
4: Mújjaro?
5: Mújjaro.
4: Ezt imádom. Jó, engedd el, nem a Powerbank a hét szava, hanem a Mundzsáro. Igen, szemítégető, hogy 8000 a 3000 a Mundzsáro. Parkolóban a Korvináruház mögött 2005 a Mundzsáro.
5: De mi van akkor, ha nem így kell kimondani a nevét?
4: Mundzsáro. És mit csinál az Ozempiket? Beszúrod a Mundzsáro? Mit csinál?
5: Valahogy ugyan két különböző hatóanyag van benne. Az egyikben a GLP-1 van, a másikban meg egy másik. Nem, de is mindjárt megnézem.
6: Van igen? Az egyikben GLP, egy a másikban meg GIP.
4: Honnan az Istenből tudod ezeket?
5: Figyelj, ha orosz jó, szanák
4: őszintén, se... Jó, ha most szerinted... lemenik a kocsitba a csomagtartóba, hány doboz Mundzsárót találnék?
5: Attól függ, hogy mennyire van szükséged.
4: Hol vetted is eredeti Mundzsáró, és van mellette két hamis iPhone.
5: Meg egy csomó powerbank.
4: Meg egy csomó powerbank.
5: Igen, szóval mennyire van szükség, mennyire szeretnél ledobni?
4: A Mundzsáró? Én már csak a neve miatt is benyomnék egy Mundzsárót. Tehát a 70-es években steak, tojás és egy üvegból, a 2000-es években, hogy Mundzsáró.
5: Minden van, figyelj, ha esetleg úgy van, rámennél, van krokodilom, az egy nagyon jó dizájner drog, azt is én árulok. Annyi megeszi belőle az arcodat egy kicsit, de semmi baj.
4: És akkor az Ozempik már lefutott, most már Mundzsáró.
5: Azt olvasom most mindenhol az interneteken, hogy az Ozempiknek van valami mellékhatása, ami miatt ugye nem volt hosszú távon, de a Mundzsárót már ezt már továbbfejlesztették.
6: Nincs mellékhatás, úgyhogy hadd szóljon mi. Ennyi. Az ugye senkit ne zavarja, hogy ez egy cukorbetegség elleni gyógyszer.
5: A Mundzsáró már nem. Mert ott valami, az már azt a kifejezetten kövérek.
6: Mert ez emlékem mindig, amikor ez ugye nagy divat lett, hogy elkezdtek Ozempikkezni.
4: Az óriásit ment, így van.
6: Igen, és akkor így elgondolkoztál rajta, hogy figyelj, egy gyógyszert adsz be magadnak, ami valami betegségre van, hogy az mit hoz magad.
4: Nagy, de ha most 100-ból leszel 70 kiló, vagy 80-ból 50, akkor azért megéri.
6: Nem tudom, hogy megéri.
5: De hát attól függően, hogy egy csomó betegséget megúszol.
4: előre beadod magadnak, mint a vitamin.
5: Hát nem azt, hanem azt, hogy nem lesz magas vérnyomásod, meg fixálod a cukrodat, meg egy csomó jó dolog. Újra látod a péniszedet. Ezek fontos dolgok.
6: És akkor... körülbelül most is meg tudom nézni. Hát,
5: ugyan olyan szép, mint a felülről látnám. Csak a perspektíva változott.
4: Igen, igen. De a neve tetszik. Tehát a neve tetszik, igen. Ha ott van a kis R betű mellette, akkor eredeti, ha nem, akkor, akkor az vigyázni kell. Vigyázni kell. Mungyáró. Ez az új fogyókúra. Na jó, de akkor visszatérve a 70-es évekre, akkor ez kuka, ugye? Tehát, hogy ez így ebben a formában nem működik. Mi olyan parátok van, ami nem történt meg soha, de valamiért azt vizionáljátok, hogyha ez megtörténik, az azonnali szörnyetalás.
7: Csúszda partjára.
4: Mármi, hogy beleragadsz a csúszda.
7: Be. Igen.
4: Hova?
7: Tehát lesz egy olyan pont, ahol beszorulok, és ezt a fentiek nem veszik észre, és rám csúszik a következő.
4: Ez a legnagyobb parát.
7: Ez az egyik, a másik pedig a lift leszakadás.
4: Na, azt értem. A csúszdat kicsit fura. Na, és akkor ez minden liftbe menésnél eszedbe jut?
7: Tehát igen, van egy ilyen fajta szorongás, de tudom, hogy ezt nagyon éled, mert te már szorultál be liftbe, de én lennék...
4: Tavaly nyáron.
6: Igen. Jó, de ő szerette.
4: De én bírtam. Jó, hogy voltunk még 16-an abban a liftben.
7: És egyébként. Nagyon kakuk voltál.
4: Hát egy buli után volt, egy plázsos buli után, megálltunk egy órára. Neked bármi, vezetés, motorozás.
6: Láttál már olyan videót, ahogy a mozgó lépcső becsíp valamit, és bedarálja az ember?
4: Mozgó lépcsőnél, ahogy kilépsz, eszedbe jut, hogy mi van, ha padló leszakad.
6: Cipődbe fogja egy lelógó ruhadarabot, és ott állsz, és nem tudsz már leugrani se, mert ugye becsípte valami ruhádat. Én az utolsó lépcsőfokot, a lehet, azt mindig átlépem.
4: Jó, neked olyan félelem, bármi, alagút, tengerben úszás, hogy alulról jön valami.
8: Én van egy, de nagyon vicces, de...
4: Júli csúszdás félelme után nem tudom, hogy tudunk-e durvábbat hallani.
8: Mert ez figyelj, van olyan.
4: Na?
8: Van egy olyan csótányfaj, ami eleventó jó csótány.
4: Ne. Figyelj, most olyan sztorikat vártam, mint a balesetem lesz jobbra egy jobb kezestől.
8: Nem.
4: Helikopter
8: nem.
6: Ott kijön a kis csótány.
8: Igen, benne a pete az anyaállatba kifejlődik kicsi csótányokkal, és hogy ezek közé, tehát egyszer egy ilyet, tehát hogy ott lennék, és megszületnek a kis fületbe? Csótányok.
7: Mondjuk.
8: És ez a nagy csótány mondjuk átmegy a lábamon, vagy hozzám ér, és ő közben szül.
4: Na, ez viszont tetszik. Mert és közben a csótány megáll rád néz, és azt mondja, Anna, bocs, éppen szülök.
7: Azt mondja, nem, ha nem az lépzés.
4: Majd kijönnek a kis csótány, csak azt mondják, szia, Anna, mi újság?
7: Anya! Sőt, anya, rád néz, és téged tekint anyukájára.
8: Érzem a súlyát, tehát azt érzem, hogy papucsba vagyok, ez a vízióm, és érzem, hogy ez a 8 centis, 7-8 centis anyaállat átmászik a lábamon, és flip-flop van rajtam. Olyan szintű szorongás, hogy vannak ezek a bogár.
4: Zseniális. Ilyen... Ennél ma durvábbat nem hallunk. A szülőt a félek attól, hogy egy csótány rászül a lábamra, érted? Rászül a lábamra.
8: Eleven szülő csótány. Nem, kikészülök tőle.
4: Nekem fulladással kapcsolatos dolgaim vannak. Tehát ez mind megjelenik buvárkodásba, ez megjelenik mélyvízbe, ez megjelenik tengerbe, ha én úszom, és nagy hullámok vannak körülöttem. Nekem az a parám, hogy a vasúti sínen megáll az autóm, elviszem vonat, rettegek simán átvenni ezt, síneken átvenni ezt Erika. Nekem az a parám, hogyha a szórakozóján a csapból iszom, és jó ízűen korcsolok, valaki hátulról megfogja a fejem, és beleveri a csaptelepbe. Na, én ilyenekre gondolok, ami nem érted, hogy honnan jön, teljesen irracionális, de amikor lehajolsz eszedbe, hogy most fogják beleverni a fejemet, úgyhogy kitörik a fogam. Szeretem ezt az SMS, Roli küldte nekünk, én ilyenekre gondoltam. Irracionális félelmeknek semmi oka. Autópályán szembejövő autó, vagy szemből szalagkorlátot átszakító autó. Ez, értem ezt.
7: Amikor áthaladtok mondjuk a Kőrös-hegyi Völgyhídon, nincsen egy olyan rossz érzésetek, hogyha itt most egy kicsit elrántanám a kormányt, akkor így hús.
4: Az nincs, de a Völgyhídat sokan írták, hogy a Völgyhídon úgy mennek át, hogy nem mennek át, hanem lemennek előtte a településről, átmegy a Völgyhíd alatt, és visszamegy az autópályára, mert a Völgyhíd neki annyira félelmetes, hogy nem bír el fölhajtani. De az nincs, hogy balra rántanám, és ott leszakadok. Tehát azt nem szoktam érezni. Ha az anyós ülésen ülök, oké a Völgyhíd, de ha nekem kell vezetni, inkább lejövök az autópályán, és utána vissza. Na most mondd meg. Hát milyen irracionális, nem? Én a hajléktalanságtól félek így, irracionális módon. Egyedül nincs telenül éhesen fázok, kóborlok valahol. Szörnyű lehet, két helyen dolgozom, szabadnám nélkül. Olyan erős ez a nyomás rajtam. Igen, igen,
6: a
4: igen.
6: Valós félelem, hogy valahonnan egy kacsa figyel.
4: Még azt szeretem. Valahonnan figyel egy kacsa. Ez jó. Mesélj róla, Artur.
6: Mit érzem közben?
4: Miért jöttél terápiára? Úgy érzem, figyel egy kacsa. Ez jó, ezt szeretem.
6: Most is itt van.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláge? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként.
2: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
3: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
2: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
3: Szállás.hu.
2: Úgy is tett.
4: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
2: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
5: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália dinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készleterei. Euronics, ez ennyi.
8: Sziasztok, sportarcok!
9: Nyári kiárusítás az Intersportban. Most péntektől hétfőig további 20% kedvezménnyel szerezhetsz be minden már leárazott terméket. Ne maradj le! Számos nyári termék, futó, fitness, túra és szabadidő ruházat, cipő, 40, 50 vagy akár 60% kedvezménnyel lehet a tiéd. Intersport.
10: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
11: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
10: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
12: Mentsük meg a barátainkat!
10: És lépj közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
13: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
10: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streamed most, csak a Sky Showtime-on.
0: Reklámot hallottak.
8: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: A Topdog tudja, hogy egy boldog kutya a gazdi napját is szebbé teszi. Ezért most a kettőt fizet, hármat vihet akciónk keretében. Egy zsák Topdog Economy 10 kg-os száraz kutya eledel, most csak 3330 forint. Az akció a készlet erejéig él. Topdog, a te kedvenced, a mi kedvencünk is. Már három helyen Miskolcon.
15: Nápoli étterem és pizzéria minden alkalomra. Felső zsolcai éttermünkben a kis családi pizzázásoktól a 100 fős rendezvényekig minden megoldható. Pizzanapoli.hu.
16: Minden hétfőn 5% kedvezmény kerítésekre és kapukra. Válassza a profi minőséget kedvező áron a Stilvent mintaboltban. Miskolcon, a Vágóhíd utcán. Stilvent.hu.
17: Új tájmasszőrök várnak a Phuket Spában. Próbáld ki, vagy lebb meg szeretteidet ajándékutalvánnyal. Phuket Spa tájmasszázs, Miskolc, Arany János utca 2. Foglalj még ma.
18: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
19: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
18: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
19: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
20: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
21: Kártevők otthon vagy a cégnél? Rovarok, rágcsálók, ágyi poloska, darázs. Gemix kártevőírtás, a biztos megoldás. Gemix.hu, kattints!
22: Miskolc, figyelem! Hamarosan megnyit a Buddha Originál tájétterem. Várunk a Miskolc plázában a Szentpáli út 2-6 alatt. Fedezd fel Ázsia különleges ízeit, és éld át a Buddha Originál élményt. Hamarosan találkozunk. Különleges tájízek, friss fogások, és egy új gasztronómiai élmény vár rád Miskolcon.

0: Rádió egy top 5-ben. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. A Nestlé leállítja a termelést a diósgyőri csokoládégyárban. Zenei nyári akadémiát tartanak Tokajban. A mikrofonnál Ficsóri Erika. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Egy friss kutatás szerint ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak. Fekete Mónika Semmelweis egyetem kutatásvezetője rádiónak elmondta, ezek az anyagok egyebek mellett az olívaolajban, a bugyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók.
3: A kutatás arra világít rá, hogy a növényi polifenolok, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját maguk a korokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát, minőségét.
2: Az év végén befejezi a csoki mikulások gyártását a Nestlé az idén 64 éves diósgyőri gyárban. Az MT értesülése szerint jelentősen visszaesett a csokoládé figurák iránti kereslet, ezért döntöttek a leállás mellett. Miskolcon kizárólag üreges csokoládé figurák készülnek, ezeket sehol másutt a világon nem is gyártották a cégcsoportnál. Érdekesség, hogy két hónappal ezelőtt még új igazgatót neveztek ki a diósgyőri üzem élére, olvasható a honlapjukon. Tóth Szántai József a megye székhely polgármestere közösségi oldalán azt ígéri, hogy minden lehetőséget latba vet az üzem megmentése érdekében, hiszen több mint 6 évtizede működő gyárról van szó, amelyhez miskolci családok és dolgozók generációi kötődnek. Két hétig tart Tokajban a Crescendo nyári zenei akadémia és fesztivál. A nemzetközi mesterkurzusa több mint 300 résztvevő érkezett a világ minden tájáról, olvasható a fesztivál honlapján. Az érdeklődők egyéni hangszeres órákon, kamarazenei, szimfonikus zenekari, ének, opera és barokk kurzusokon vehetnek részt magyar és nemzetközi neves művészek vezetésével. A július 31-ig tartó nyári akadémia hallgatói egy sor koncertet is adnak, ezek mindegyike belép díj nélkül meghallgatható Tokajban a Nyári Zenei Akadémián. Ma sok napsütésre számíthatunk, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők. Záporok, zivatarok kialakulhatnak. Napközben 22-28 fok közé melegszik a levegő. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, viszont csak elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. 25 és 31 fokot mérhetünk. Vasárnap már több felé megnövekszik a felhőzet, a legmelegebb órákban 25-32 fokra van kilátás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim!

0: Szoktatok Lidl bevásárolni?
1: Persze.
0: Szoktatok alkoholt venni?
1: Persze. Soha életünkben, hogy ne persze.
0: Tök de megalázó. 18
1: fölött kell legyél.
0: Ennyi. 18 fölött kell, hogy legyél, igen. És ugye hát az van, hogyha az önkiszolgáló kasszánál vagy, akkor az alkoholra oda jön egy unotartú csávó, és akkor rád néz, aztán lecsippantja, leveszi, lecsippantja. Tehát ahhoz kell neked, hogy ott kell legyen egy kis segítséged.
1: Igen, van vagy, ugye személyével kell igazolnod.
2: Nulla bizalom.
0: Igen, nulla bizalom van. Nulla bizalom van. Kicsit megalázó is, hogy oda baktad egy pasi mellé, rád néz, az alkoholra megír, rád néz, tudja, hogy alkesz vagy. Tudja, hogy iszol. Balázs, Balázs, megcsóválja a fejét, már megint itt. Nagyon gyorsan fogynak ezek. Nagyon gyorsan mennek az italok.
2: Mértékletessége, Balázs, ez?
0: És erre kitaláltak most valamit, és már tesztelik. Na figyelj, tudod, mit találtak ki? Távolról fog egy fickó téged figyelni kamerával, és amikor odamész és megveszed az alkoholt, akkor bele kell nézni a kamerába, hogy vagy-e elég idős ahhoz, hogy te alkoholt vegyél, de nem applikáció mondja meg, hanem egy faszi ül a másik oldalon, és nézi a kameraképet, és döndi el pofára, hogy te valójában hány éves vagy. Analógis egyszerűen borzasztóan digitális. De miért nem bennül hátul az irodába, és ha bizonytalan, akkor jön akkor ki, miért kell neki egy kamerán ülni?
1: Miért nem ül ott a kassa mellett?
0: Ugye jóváhagyás szükséges, ezt mondja a gép neked, igen, hogy jóváhagyás szükséges, jóváhagyás szükséges, minden egyes üvegnél.
1: És várjál, az a 20-22 éves, aki egyébként úgy néz ki, mint egy 16,
0: azt felejtsd
1: el. Minden azt egyes nap, amikor alkoholt vesz, akkor majd jön ki, balag a csávó, hogy na, már megint te vagy, Sanyika, jó van, menjél.
0: Sanyika, te vagy, így van, akkor így te már megvetettem, már tudjuk, hogy vagy 18 éves. Igen, jön a csávó, aki üldögél valahol, és egy kameraképet néz, és eldönti, hogy hány éves. És egyébként ez nem rossz, hogy nem kell neked ott engedélyt kérni, hogy alkoholt vegyél, de van egy applikáció, ami ha berakod az arcodat, akkor megmondja, hogy hány éves vagy.
2: Rettegek tőle.
0: Én is, de pont ezért hoztam nektek, hogy nézzük már meg, hogy mit mond rólatok az applikáció.
2: Ja, lesz, és aztán
0: felajánljuk a Lidlnek az applikációt, hogy használják ezt egyébként, ha jól működik. Egy pici arcmasszázs, egy pici pofon, és aztán nem nézzük tudom. Meg, hogy hány évesek vagytok az applikáció szerint.
2: Miért nem lehet az évgyűrűket megszámolni, hogy olyan hasonló?
0: Mert el kéne
1: vágni derékba bennünket.
2: Derék körül.
0: Derék körül ott vannak az évgyűrűjeid?
2: Kinek hova tett?
0: Igen, a férfiaknak már a szeme alatt van. Szóval nagyon analóg a Lidl, de ha jól működik az applikáció, akkor felajánlhatjuk nekik, hogy építsék be. Mert egyébként élő ember ül majd a másik oldalon. Tök röhely, nem? Hogy az önkiszolgálók asszárát benézel egy kamerába, igen, maga van már 18 éves, vegyen.
2: De van olyan, hogy felismer a szoftver is tudja, hogy előtte hol voltál? Hogy negyed órá vezetett a dohányboltban voltál, utána meg átmentél a körhintához, szóval hogy nem lehet az, hogy ez egy nagy összeesküvés része? Hogy rögzítsék az arcunkat, ellopják az információnkat, aztán visszaélnek vele, és elmondják a családjunknak?
0: Hogy hány éves vagy, de mit mondanak el egy ilyen arcfelismerővel?
2: Hát mit csináltál délelőtt?
0: Hogy, nem ja, hogy hol voltál? Hát azt már így is tudják. Önkiszolgáló kasszások vagytok, vagy simához mentek?
1: Én átálltam. Én nagyon szerettem, tudod a kis beszélgetéseink. Igen, én nagyon imádtam, hogy megkérdezed Erzsike nénit, hogy van, mi a, elmondja az akciókat, de rájöttem, hogy jobb az önkiszolgáló.
0: Egyébként a flott és jó, akkor az tényleg nagyon pörög. Tehát, hogy azzal nincs baj. Most már vannak olyan helyek, ahol blokkel ahhoz, hogy kiussál az önkiszolgálóból.
1: Bizony, hát eddig hordta ki mindenki a szajrét, ahogy...
0: Kipakolták az Aldit, meg a Tescót, meg a Lidlit. Úgy loptunk, mint az állat.
2: De én azt szeretem, hogy az egy ember, akit kivezényelnek oda, hogy tudja, hogy legyen ilyen, hát ilyen portás, vagy nem tudom, ott, aki egy ember van, aki
0: egy ember segít
2: ezért,
0: mindenkinek.
2: Hogy ő annyira feszül, mint a 10 embernek kasszázna egyszerre.
0: Tehát, hogy... Hát gondold el, hát ott állsz, négyen ott közben fizetnek, mennyiel csinál. Hogy csinálod, segítséget kérnek, rohanyál. Egyébként a legfittebb azt szerintem a Decathlonnak az önkiszolgáló kasszája.
2: Az annyira jó, és azt nem hiszem, hogy nem lehet megcsinálni.
0: Az hogy van, hogy még rakom be, és még le se ért már mondja, hogy mit vettem, hány
2: és
0: darabot.
2: És soha nem téved.
0: Nem téved, nagyon profi a rendszer, leméri, berakja, mindig megtalálja a kódot rajta, annyira durván jól működik.
1: Segítek, haver, NFT chip.
0: NFT chip van benne?
1: NFT chip van.
2: Zseniális. Ez drága? Azért nem veszik, hogy
1: nem,
2: miért?
1: Nem, szerintem nem hiszem.
2: És miért van az, hogy ott mindig kedvesek az eladók? Türelmesek, kipihentek.
1: Mert nem kell cseszeket mi a izével a pittyegésre.
0: Miért nincs minden ilyen önkiszolgáló, hogy berakom így lefele valahova, és az lecsippenti? Ez a Tescós meg az Aldi se rettegsz, hogy mikor szólal meg, mikor csipog, mikor vádolnak meg, hogy loptál valamit.
2: Kicseréltek ki rajta vonalkódot egy ószerről, egy nem tudom mire.
0: Igen, és az önkiszolgálóknak még a mai napig az a hangulata, hogy tudjuk, hogy azért akarsz önkiszolgálóban fizetni, mert lopni fogsz. Nincs egy ilyen lelkismeret furdalásod, hogy ott áll egy ilyen Marika, nagyon néz, nagyon követ, mindig meg vagy vádolva legalább a tekintet, büntetéve, vagy tuti tolvaj vagy? Mert egyébként nem mennél az önkiszolgáló kasszába. Te biztos, hogy lopni fogsz.
1: Úgy mész oda, így fölemelt kézzel, hogy nincs nálam semmi.
0: És összefosod magad, ha egyszer becsipog, vagy tegye vissza a mérlegre, tudod, azonnal a szempárok rád vetülnek, az tényleg van egy ilyen fura nyomasztás az önkiszolgáló kasszába, gyere tolvaj, úgyse tudsz tőlünk lopni. Igen, ez a prekoncepció.
2: Van egy 50%-es, hogy a végén a földön végzed a tarkódra hajtogatott kézzel, ezzel pedig egy tejfölt mutogatnak az arcodba, hogy ez honnan került elő, uram, ez honnan került elő.
0: Csak hülye vagy, és nem tudod kezelni az önkiszolgáló kasszát, de nem akartad ellopni a negyed kilós tejfölt meg a csirkét. Nem,
2: de ha már így alakult, akkor csak hazavisztatjuk.
0: Igen, jó, hát ha már ott van. De a Decathlonos egyébként az tényleg zseni. Ugye ott egy ilyen kosárba rakod be, vagy egy ilyen tartóba, igen, és hogy rakod be, még le se ért már csippan. Igen. És mindig megmondja, hány titokzokni, mindig tudja, hogy milyen csoki, milyen bringa alkatrész, tehát tényleg, az valami egészen zseniális.
2: Igen, és az egész Decathlont nagyon szeretem. Nincs, hogy bevész, és azt érzed, hogy ez a lehetőségek boltja. Nem?
0: Igen.
2: Itt ma bármi lehet.
0: Igen, Balra Józsi bácsi teniszezik az unokájával, így kicsit pingpongoznak, néhányan rollereznek, azokat fölrúgnak. De egyébként nagyon jó. Ez a szombat délután szerintem az egy túlélő játék a Decathlonba menni.
2: Én sosem mennék oda hétvégén. Azért aztán az konkrétan nem egy játszótér.
0: Igen, hétköznap kell menni, délelőtt kevesen vannak.
1: Na, hozzuk az applikációt. Applikálunk, még annyit áruljatok el az automata kasszánál, hogy beírjátok-e, hogy nylon zacskóba raktátok a répát.
0: Én boxer alsóba rakom a répát, ne ragudj. Én sosem rakom nylon zacskóba. Az nem tesz jót neki.
1: Jó, akkor a paradicsomot.
0: Meg kell ütni a nylon zacskót.
1: Hát persze.
0: Soha nem ütöm be
2: a nylon. Akkor te egy nylon zacskó bűnöző vagy.
1: Ellopó. Tessék.
0: Na most kiderül az igazság.
2: Így van,
0: nem is a nylon zacskóról. Nézzük meg, hány évesek vagytok az applikáció szerint.
1: Kivel is kezdhetnénk ezt a munkát?
0: Nem megsértődni, ha rosszat mond. Basszus, de szarul nézek ki. Na nézzél ide.
2: Az a bajusz, hogy megoldja.
0: Na, mehet? De hiába próbálsz mosolyogni, ez nem fiatalít.
2: Engem fotóztál? Azt magadat fotózod. Úgy ürjük nekinek agyvérzése volt.
0: Azért vágtál ilyen aranyos kis elnézőképet.
2: Nem. Akkor, de olyan fiatal arcot vágok.
0: De te meg vagy világítva a napfelkeltéből. Várjál!
2: Fürdök a budai fényekben.
0: Fürdik a fényben, az nem jó. Hát tök izé lesz. Ilyen szigorúan belenézett a kamerába.
2: Kis ízott az arcomat.
0: Na, csinálj egy ilyen kis koncsot ide, vagy ilyen kis copot magadnak. Két kis copot, és akkor még mínusz 5 év. Na nézzük.
1: Jó, mondd a számot, hogy mi a valóság. 30?
2: 41.
0: Júj, de nagyon csinálja.
2: Gondolkodik?
1: Ha persze, hát mire azonosít.
0: Azt mondta, hogy nem tudja azonosítani.
2: Mondta, ez itt egy mongol.
0: Igen.
2: Valószínűleg idióta.
0: Azt írta, hogy 22 éves.
1: Menj már!
2: Nem, akkor itt...
1: Ne!
2: Ez hát nem, nem ez berakni. Nem. Ez
0: ha nekem
2: nem.
0: Most berak többet.
2: De akkor ez hülyeség.
0: Mondom, hogy a napfény úgy csillan meg az arcodon, 22 évesre rakod. Hát azt nem örülsz.
2: Úgy nézek, mint egy kretén.
1: Jó, de mint egy 22 éves kretén.
2: Jó, köszönöm szépen. Nagyon kis vagyok sminkelet, ez volt. Okay. Ez a titok.
0: Nem, mert nem vagyok.
1: Dehogy is. Mit gondolsz?
0: Oké.
1: Azt a széles mosolyja.
0: Na, kapott egy mosolyt, te megijön a játékprogramon. 22 évesen rakott eszer, te vehetsz alkoholt a Lidlbe. Ha ezt az applikációt használják, vehetsz alkoholt a Lidlbe.
2: Soha nem néztem ki 22 évesnek.
0: Még 22 évesen sem néztél ki 22 évesen.
2: Nem, én már 15 éves korom óta 35 évesnek nézek ki, ezt fényképekkel tudom bizonyítani. Tényleg? Soha nem voltam 22 éves, soha.
0: Átugrottad a kamaszkor? 10
2: évet kihagytam az életemben, abszolút mértékben. De mondjuk nem tudom, hogy észrevettétek-e, de a tinédzsereknek amúgy is van egy ilyen nagyon belső hát ilyen késztetés arra, hogy nagyon idősnek nézzenek ki.
0: Hát ez mindig így van, hogy amikor tinédzser vagy, idősebbnek akarsz kinézni, mikor idősebb vagy, akkor fiatalabbnak akarsz
1: nem
0: kinézni.
1: Nem rossz haver, megnyugodhat.
0: Mit ír?
1: Nem, ez semmi ír? Baj, rossz, tényleg igen. Ne idegeskedj.
0: 42! Az na!
2: Ez az univerzum.
0: Ez nagyon jó. Mert kicsit szarul esik, hogy téged berakott 22-re, azért engem meg csak a 48-42-re, de basszus.
2: De azért, mert nem ők kis minket, azt hitték, hogy gyerek vagyok.
0: Na nézd az öreget.
2: Na, mutasd.
0: Na nézd meg. De egyébként ez egy nagyon barátságos applikáció. Tehát ha mindenkit ennyire fiatalít, akkor ez nagyon kedves.
2: A Zsűrt nézzük meg a kis ősztincseivel.
0: És berakná basszus a Ferit 61-re. Sírnék.
2: Szerintem Lacival együtt mennek ki a
1: telefon. Megnyugodhatsz őszhaj, ráncok.
0: De ezt vajon nézi az applikáció,
1: látszik,
0: hogy mondjuk ősz vagy?
1: Az 55 év, amit megéltem. Én megdolgoztam érte, hogy így nézzek ki.
0: Ezt nézi az applikáció?
1: Hát, mondjuk... Persze, hát mi jó? Ugye mondtad?
0: Hát ezt nem hiszed el!
2: Menj!
1: Mit mond?
0: Véged van, haver!
1: Mennyi?
0: 72!
1: De! Mondtam, hogy 75 fog mondani!
0: 72-re! Megőrülsz!
1: Hát látod,
2: hogy ilyen őszakál. Hitelesnek gondolom, mindentől kezdve ezt az applikációt.
0: De ez így működik, hogy érzi az őszakálat. Zsűrt, még
1: nézzük meg. Jó, csinálj még egyet! Laci, ma várjál, most fiatalítok!
0: Leveszi a szemüveget, levette a fülest.
2: Ez szempüles például a fesükbe a haját.
0: Fesükbe a szakállát! 72-re beraktam!
1: Na, tessék!
0: Na, Levette a szemüveget.
2: Szerintem ez csak rosszabb.
0: Jó, Zsülön lesz a vaktesz, hogy jól működjél.
1: Igen, igen, igen. 78.
0: Figyeld, ez óriási, berakta 72. De milyen analóg program, hogy érzi, hogy ősz a szakállat, azonnal időset kell mondani. Ú, ez nagyon, nagyon analóg.
1: Gondolkodik, nem hiszi el. Azt mondja, ezt már...
0: Lehozott 50-re.
1: Na,
2: komolyan?
0: Lehozott 50-re a szemüveg nélkül.
1: Ennyi, szemüveg, és leveszed a fülest, kicsit megézi, posgásítod magad, és már is 50. Szép volt.
0: Na, még a Zsült megnézzük. Jó, akkor te is vehetsz alkoholt a Lidlbe.
1: Már régóta.
0: Megnyugodhatsz, de vehetsz alkoholt a Lidlbe. Nem nézzük már,
2: de ez nagyon igaz, hogy most ha minden nap szembesülnöd kell saját magaddal mindenhol.
0: Hogy?
2: Hát, hogy hány évesnek gondolnak applikációk meg egyáltalán.
0: Hát
2: ez, mi ez? Mi ez?
0: Egyébként valójában ez történik. Valójában ez történik. Már mindenhol azzal szembesülsz, hogy...
1: Mit mondod?
0: Zsült is berakta 72-re.
1: Ez ennyit túl.
2: De amúgy ez akiben tényleg 72-nek nézek. Ezt hogy csináltad?
0: Szemét vagy.
2: De nézzél már, hát konkrétan...
0: Jó, nem egy túl jó fotó, igen. Úgy azért ki... a 72 túlzás, na.
2: Hide the pain, Harold. Úgy nézett ki.
0: Az nem szép. Összetörünk egy ilyen applikációtól.
2: Igen,
0: de 22, Zsül 72, ennyi. Azért nagy a kontraszt.
2: Igen, de azt akartam, hogy Zsülbe az a nagyon cseles, mert Zsülnek az arca úgy fiatalos, csak tényleg a haja, meg a... Hát slampos vagy, Zsül, kimondom. Slampos vagy, és ez szerintem összezavart az applikációt.
0: Igen, na jó van, ne foglalkozz vele, Fere, nem érdekes, ne vigasztalak, ne foglalkozz vele. Jól nézel ki. Na gyerekek, megjött az új randi app, képzeljétek el, ez az új őrület, a Tinder már boomer, azt mondják, az új randi app le fogja tarolni a világot. Társkereső alkalmazás szakít az eddigi gyakorlattal, amely nem látványos képekkel, valamint tökéletesen csiszolt bemutatkozással találkozhatunk, hanem valami egészen mással. Nagyon kreatívnak kell lenni, ez az új őrület. A Tinder a múlté, gyerekek. Na de, hogy az új applikáció mit tud, hogy az új társkereső azt mondja, hogy biztos, hogy azt garantálja, hogy nem fogsz kisregényekkel találkozni, mert mindenki lódít, mindenki kamuzik, mindenki hosszút ír, a fele sem igaz, és erre már nincs szükség. Mindössze 5 szóban kell elmondani magadról azt, ami fontos.
2: Te öt jelzőt kiválasztasz, vagy pedig 5 bármilyen szó?
0: 5 bármilyen szó, ez lehet egy értelmes mondat, lehet 5 szó, lehet 5 jelző, lehet 5 tulajdonság, 5 melléknév.
2: Gyerünk, Balázs, jellemez magad
0: 5 szó. Egymás? Hát inkább egymás, nem?
2: Magadat.
0: Magamat?
2: Nem? Vagy más szeretitek? Én mondom, tiéd az első szó. Problémás. Legyen ez.
0: Kicsit fáj ez az első szó rólam, hogy problémás. Ezt mondjuk harmadiknak tetted volna.
2: Jó, oké, bocsánat.
0: Na de várjál, hogy azt mondja, hogy nincsenek pixelestett képek sem. Megadott 5 szó, amit a másik fél fontosnak érez megadni magáról. Ha megérint és lenyomva tartod a képernyőt, a szimpatikus személy szavainál, akkor megjelenik a kép, de nincs egyből kép. A választott szó 5 szó bármi lehet, személyes tulajdonságok, minimális vicc, minimalista vicc, bármi, amit fontosnak érzel megosztani. A lényeg, hogy legyen figyelemfelkeltő, és a koncepció lényege, hogy a felhasználók kreatívak legyenek, mert azért az 5 szó az nem túlságosan sok, de mégis ennyivel el kell mondanod magadról valamit, akár szellemesen.
2: Végre egy applikáció nekünk, vicces csúnya embereknek.
1: Senkit nem fog érdekelni.
0: Nincsenek beállított fotók, nincsenek filterek.
1: A mai fiatalokat.
0: Tökéletesen csiszolt bemutatkozások. És ugye azt mondják, hogy van, ha meccselsz, akkor megjelenik a nyitó üzenet, és azt mondja, hogy nem tudsz ghostolni sem, ugyanis ha az applikáció figyelés, ha te nem válaszolsz, vagyis kámforrá válsz, unmatchelsz, akkor a rendszer elküld a másik félnek egy búcsú üzenetet, amit neked még regisztrációkor meg kell adni, hogy ne az legyen, hogy te csak úgy eltűntél üzenet nélkül. Ez egyébként kedves. Ugye hányan tűnnek el, és hányan vonulnak úgy vissza, hogy nem írnak semmit. Ami egy rohadék dolog egyébként egy pillanatról a másikra. Az egy szemét dolog. Azért az 5 szó az nem sok, gyerekek. Az életedről, magadról, 5 szó vagy egy mondat.
1: Figyelemfelkeltőnek kell legyen, uh-huh. Tehát ott az a lehetőséget, hogy megtaláld életed párját, az 5 szó.
0: Mit mondunk egymásról, 5 szó?
1: Párja, őszintét írsz, vagy hazudsz?
0: Csak hazudok.
1: Jó.
0: Nem írok őszintét. Társkereső oldalon, ami alapján a szexről szól. Na tessék.
2: Kicsit amúgy tudjátok, milyen, mint a volt az a teletext. A ti emlékeztek? És a teletexten
1: ott
2: is volt ilyen társkeresőzés.
0: Igen. Na, 5 szó egymásról, tessék. Jó, 5 szó egymásról. Tegyük össze, bárkiről. Tegyük össze a Feriről. Tegyük össze.
1: De szexet akarunk?
0: Miért vagy fönt? Hát ha már fönn vagy, ott akkor már...
1: Csak,
0: akkor már...
1: Hát, hogy hosszú távú kapcsolatot akarok, akkor más miért írok?
0: Nem akarsz hosszú távú kapcsolatot. Végre fölkerültél a Tinderre.
1: Végre vége ennek az egésznek, érted? Kizabadulsz, semmiféleképpen nem akarok.
0: Nem akarsz hosszú távú kapcsolatot. Okay. Föllépsz erre az applikációra. Jó? 5 szót
1: iszunk
0: kell írni.
1: Iszunk valamit szex előtt, baby.
2: De akkor ez
0: jó, de jó. Iszunk valamit
1: szex előtt, baby.
0: Ez vagyok. És jól jön.
2: Segítek neked, ez nem fog működni. Szerintem legyenek, én a melléknevekben hiszek.
1: Mi működik?
2: Mindenképp szerepeljen be a vaskos szó.
0: De várjál, hát a vaskos jó, az félreértető.
1: Hát de derékba vaskos.
2: De miért? De félreértő. A vaskos az bármilyen.
0: Vaskos. Vaskos. Mire érti a vaskos?
1: Derékba.
0: Na, tegyük.
2: Udvarias vaskos férfi.
0: Most ja, föllépett a
2: frissen szabadult, ez béka, jó szerintem.
1: Béka elköltözött, enyém a világ. Ja, okay.
0: Frissen szabadult, fölment a Tinderre, vagy erre az új oldalra, ami majd megöli a Tindert, és öt szóban kell jellemezni Ferencet. Nagyon jól főzök, és megcsinálom azt.
2: Jól táplált kacérkandúr.
0: Jól táplált kacérkandúr, még van két szabad.
1: A kesi... Jól táplált kacérkandúr.
2: Krumpli nudli.
0: Vaskos. Na,
1: vaskos krumpli nudli.
2: Szerintem, hogy a Balázs csinál magának egy ilyen profilt, az első szó az az, hogy hiperaktív karakter.
0: Hiperaktív, inaktív karakter. Hiperaktív? Az jó a hiperaktív?
2: Átírnád magad hiperaktívra, igen.
0: Mit akarunk közölni? Tehát, hogy mit akarsz magadról közölni?
2: Szerintem az nagyon fontos, hogy tehát magad a habitusodat beleted, nem? Hogy mit tudom, te például veszett vagy, ugye? És akkor mit tudom,
0: kicsit... Veszett, hiperaktív, veszett. Hát erre nem kattintok.
2: Erre.
0: Azonnal megijedek.
2: Nem, szerintem pont az a lényeg, hogy ez látszik, ez egy melós fickó, az jó, az
0: hogy azzal dolgozik el. Jó, hát mit teszünk rád öt szóban? Tessék, föllépsz, ott vagy az oldalom.
2: Inzulinrezisztens.
0: Inzulinrezisztens vagyok, ez két szó.
1: Igen. Jó, oké, még van három.
0: Még van három szabad.
1: Vaskos. Akkor, ha én megkaptam, te is.
2: Kitartóan vaskos.
0: Kitartóan vaskos, inzulinrezisztens. Szerintem...
1: Szerintem
0: kattintod. Kitartóan vaskos, inzulinrezisztens kanca. Még van egy szabad.
2: Most.
0: Egyébként az jó.
1: Most.
0: A most az olyan határozottá teszi, hogy ezt az inzulin rezisztens kancsát, ezt most kell ráklikkelni, most kell elvinni.
2: Ez olyan, mint az ilyen tévésokban. Tonight, now.
0: Hiperaktív, inaktív karakter. Ez így nem túl kecsegtető a számomra.
2: Vadállat az ágyban és a busában. Ezeket... nagyon nehéz amúgy.
0: Egyébként az öt szó az nem könnyű.
1: Átlagos, ötvenes, ugyanitt Lada eladó.
0: Én érvem a hangulatát. Na jó, oké, na? Nézzük meg, akkor mit érnek a hallgatók magukról, jó? Jó, tessék, Zsűl fölmegy erre az oldalra. Nehéz lennék, ha a Zsűről kéne öt szót mondanom.
2: Kocka, nem?
0: A kocka jó? Nem rossz, az egy jó szó, az megfogja. Az ugye ad egy alapképet.
2: Ellennevetve.
1: Csavarva!
2: Misztikus kocka a Tátrában.
0: Misztikus kocka?
1: Misztikus kocka a Tátrában kávézna.
0: Na tessék, milyen ember lehet az, hogy nyugdíjas, halálos beteg, Mercedes villa?
1: Hát vonzó.
2: Például valaki lehet, hogy glug-glug-glug.
3: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Színjátszótábort tartottak Sátoralja új helyen. Augusztus közepéig tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Délután 22-28 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. A pútvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket segíti új programjával a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A felkészítő foglalkozásokat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon tartják. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta rádiónak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
2: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt, hogy a legnehezebb helyzetbe került gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget. A kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
1: A Kárpát-medence legnagyobb színjátszó táborát Sátoralja új helyen tartották, magyar és határon túli fiatalok részvételével. A Rákóczi Szövetség közleménye szerint ezzel párhuzamosan kezdődött a 900 általános iskolást fogadó anyanyelvi turnus a Rákóczi táborban. A rendezvényt a városban zajló Dériné fesztivállal egy időben rendezték. Az anyanyelvi táborban azt szeretnék elérni, hogy a Kárpát-medence szórvány területeiről és a világ magyar diaszpóra közösségeiből érkező fiatalok magyar nyelvi környezetben találkozhassanak, beszélgethessenek, erősítsék a kötődésüket a magyar nyelvhez és a kultúrához. A Rákóczi Szövetség adatai szerint nyáron összesen 20 000 fiatal táborozik Sátoralja új helyen. Tanszergyűjtő akciót hirdet a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű kezdeményezés keretében iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket várnak, közölte közösségi oldalán a segélyszervezet. A Magyar Református Szeretett Szolgálat célja, hogy közel 1500 rászoruló diákot támogasson az iskolakezdéshez szükséges eszközökkel. A karitatív szervezet augusztus 10-ig fogadja a tárgyi adományokat, többek között Ózdon és Sátoralja új helyen is. Ma sok napsütésre számíthatunk, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők. Záporok, zivatarok kialakulhatnak. Napközben 22-28 fok közé melegszik a levegő. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, viszont csak elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. 25 és 31 fokot mérhetünk. Vasárnap már több felé megnövekszik a felhőzet, a legmelegebb órákban 25-32 fokra van kilátás.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
4: Milyen időnk lesz, Ferenc? Mondj valamit!
5: Kérlek szépen, az applikáció mindenkin segít.

0: Köszönjük szépen!
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Best of Balázsék, a legjobb pillanatok.
0: Párkapcsolati téma, amiről most beszélünk egy kicsit, és nyilván mindenkinek ismerős az az élethelyzet, hogy otthon valamilyen kisebb konfliktus van, most erről fogunk beszélni, nem nagy konfliktus, nem egy nagy összeveszés, ami akár évekig tart, de mégis van annak valamilyen folytatása, és a párja, a férje, a felesége, a barátja vagy a barátnője megbünteti valamivel. Megbünteti, és valamilyen...
3: Nem úgy, ahogy szeretné,
0: valamilyen forgatókönyv szerint beáll a hiszti, beáll a sértődöttség, és elindul egy ilyen kicsit passzív-agresszív büntetési folyamat, ami lehet, hogy egy napig, egy hétig, három óráig tart, minden esetre a duzzogással egybe jár valamilyen párkapcsolati büntetés. Ugye sokan hát folyamodnak ez a fegyverhez, hogy egy konfliktus után büntetik valamivel a párjukat. Ez az, nem szólok hozzától a, nem tudom...
4: Nincs szex,
0: igen, akár bármeddig, bármilyen skálán mozoghatunk, azért itt széles a skála. Hát ennek olvastuk most egy egészen szürreális változatát. Megsértődött egy japán férfi a feleségére, aminek következtében annyi történt csak a kettőjük párkapcsolatában, hogy 2 évtizeden át nem szólt a feleségéhez. Közben felneveltek 3 gyereket.
4: Na,
3: ennek az a külföldi szakirodalomban a neve, az silence treatment.
0: Ez egészen durva és egészen szélsőséges. Ugye a konfliktusokat sokszor elkerülik tényleg hallgatással, bizonyos, hát hogy is mondjam, csak nem szólunk egymáshoz.
3: Csendelverés.
0: Csendelveréssel így van. Egy japán férfi 20 éven keresztül nem szólt a feleségéhez, 3 gyereket neveltek föl. A legkisebb már akkor fogant, amikor bő egy éve nem szólt a feleségéhez. Végül ez a gyermek, aki aztán 18 éves lett, megelékezette a helyzetet, a televízióhoz fordult, a japán televízióhoz, és azt kérte a szüleitől, hogy a 18. születésnapjára szólaljanak meg, és szólaljon meg az apja, és beszéljen a feleségével.
4: Soha nem hallottad apádat és anyádat beszélgetni.
0: 20 éve nem szólnak egymáshoz.
4: De azért milyen a papa, tudod, hogy azt mondom, hogy akkor bünti van, hogy nem beszélek veled, de azért egy kufirc az belefért, mert a gyerek ugye azután született.
0: Még kettő azután jött.
3: De ez nagyon szomorú, különben gondolom el bele. Tehát, hogy az, hogy milyen lett akkor a szex is, mondjuk egyáltalán egy nőnek, aki nem beszél.
0: Mert ti szex közben dumáltok?
4: Hát de rávezető szakaszban úgy mondasz 2 szépet legalább.
0: Szennyes kiteregetted? Gyereket elhoztad? Ebéd pénzt befizetted?
4: Elmutogatta, hogy azt szeretném este, hogy? Vagy mi?
3: Vagy ez, nem, vagy hogy? Szerintem ennél sokkal szomorú, szerintem az, ez a fajta, tudod, ilyen pokrucalat ráfordulás van.
0: Ha a feleség kérdezett valamit, a férfi morgással válaszolt, bólintással, az a gyerek, aki 18 éves lett, elment a Hokkaido TV-hez, és megkérte a szerkesztőket, hogy segítsenek megoldani a 2 évtizede fennálló bizarr kommunikációs helyzetet, és azt kérte a szüleitől, hogy béküljenek ki, és hagy hallja még azt, 18 éves a gyerek, életében először, hogy az apja hozzászól az anyjához.
3: És mi volt?
0: 18
3: év. De mi volt a konfliktus, amiért megsértődött?
4: Hát szerintem senki nem emlékszik
3: rá. Ő sem emlékszik rá.
4: 20 év után nem emlékszel, sőt általában az ilyen, nincs meg maga a konfliktus. Nem, csak arra emlékszel, hogy duzzogsz.
3: Hogy tartod magad, de ez azért fogyatékosnak kell lenni, nem? Tehát, hogy most őszintén.
0: A tévé felkereste a házaspárt, lehoztak róluk fotókat, ott ülnek a padon, figyeld, leforgatták az egész történetet, ott ül a csávó, ő az ember, egy őszhai japán csókáról van szó. 20 év után, felkereste a feleségét, Yumit, és elhívta őket egy parkba, ahol leforgatták, hogy megpróbálnak az emberrel beszélni, hogy 20 év után szólaljon meg a feleségéhez. Ez a park, ez azért volt fontos, mert hogy itt randevúztak 20 vagy 30 évvel ezelőtt.
3: Láttad ezt a mondatot? Később bevallotta a férj, hogy azért volt a csend, mert féltékeny volt, és azt érezte, hogy ignorálják az érzéseit.
0: Szerintem masszív kitartás az érez, tehát 20 év alatt le a kalappal. A pár tudta nélkül, 3 gyermekük és a közönség figyelte őket, hogy tudnak-e újra beszélgetni egymással. Tehát tulajdonképpen a tévé egy mini reality-t forgatott ebből az esetből. Egymás mellett ültek a padon, és a férfi végül megtörte a csendet, és szólt néhány szót a feleségéhez.
3: Ripi!
0: Újabb 20 év?
4: Most igen.
0: Milyen ribi? Bocsánatot kért tőle, és háját fejezte ki, miért a feleség hosszú évek hallgatás ellenére kitartott mellette. És soha nem mondta, hogy válni akar. 20 év után.
3: Ahogy lehet, ez a nő ezt pontosan tudta, mit csinál. Figyelj, este megkapta a wife treatmentet. Napközben nem kell hallgatni a hülyeséget,
4: na,
3: nem?
4: Tessék.
3: Közben pedig szépen elért magával, nem? Vagy így...
4: A boldogság maga.
3: Lehet, hogy neki ez egy kicsit még jó is volt. De nézd a testbeszédét a párnak, hogy ülnek a padon.
0: Igen, nagyon durva. Tényleg nagyon durva. A csávó elhúzódva a pad szélén, összezárt combokkal, a lába között a keze. A feleség meg egy ilyen teljes elfogadással, kedvesen, még mindig egy ilyen szerető mosolyal néz rá, és próbálja valahogy az embert szóra bírni.
4: Na ez a szerelem, gyerekek, nem ám elválunk meg ilyenek. Üldögélünk szépen 20 évig.
0: 20 év után. A csávó föláll, nézd meg, tördeli a kezét egy kicsit, ez szerintem a megszólalás előtt lehetett pár másodperccel, a feleség még mindig ül, ő is tördeli a kezét, majd emberünk végül megszólal. 20 év után mi az első mondat? Bocsánat? De jó volt ez a 20 év. Igazából most tudtam lenyelni a kenyeret, ami a torkomon akadt, és végre lement. Mit mondasz 20 év után? Mi a mondat?
3: Én ennyit mondanék, amit összefoglalom.
0: Jó, 20 évig nem beszélsz, igen?
3: Én csak
0: ennyit mondanék.
3: Na?
0: Péter?
4: Ha
0: maga?
4: Bőbeszédűbb vagyok, na mi van?
0: Maga még itt, Péter?
3: Na mi van? Na, mi van? Igen, de amúgy az benne a durva szerintem, hogy nyilván elszégyelte már magát az utóbbi 5 évben, vagy 10-ben, vagy lehet, 18-ban, nem?
0: Tehát 20 évből 18 évet, ő már azért nem ment megszólalni, mert annyira szégyelte az egy évet.
3: El akart az arcát elveszíteni.
4: Ha 2 évig már kussoltál, most már tartsd magad hozzá.
3: Azt nem mondhatják, hogy nem kitartó különben.
0: Igen, én gondolkozik, hogy mi lehet az első mondat, amit ilyenkor mondasz, de legalább bocsánatot kért. Tehát, hogy elmondta, hogy igen, ne haragudjon, bocsánatot kér. Azt nem lehet, hogy néma volt a férj, kérdezi valaki. És a nőnek ez nem tűnt föl.
3: Ugye borzasztó volt a hangorgánumat, tudod. Nem, ez, de látszik a nőnek az arcán, hogy szereti ezt a fickót.
0: Igen, nézd meg, tehát tök más a kettő. A pasi bezárva.
3: De egy rossz gyerek.
0: Igen, de egy rossz gyerek, szemlesütve. A nő meg egy ilyen teljes elfogadásban ülött.
3: Igen, látszik, mondd meg, hogy éretlen a személyiséget, anélkül, hogy megszólalná, nem ez a testtartás.
0: Igen,
3: hogy...
0: igen, a testtartásban látszik, hogy ki az, aki érett. Képzeld a gyerekeket, mekkora öröm lehetett ez. 18 évig nem szólnak egymáshoz, így nősz föl. Néma csendben.
3: De ez amúgy abúzus, mert ne haragudj meg, de azért mit teszel bele a gyerekedbe is ezzel?
4: Hogy a gyerekkel beszélgetett.
0: A gyerekhez szólt? Tehát az apuka a gyerekhez szólt.
4: Meg az anyuka is külön-külön.
3: De nem hallott, de figyelj, most úgy néz ki, hogy
0: egymással nem beszéltek.
3: Hogy van ez a feszültség, ez a folyamatos ilyen gázszivárgás, ez az egész nyomasztás ott a háttérben.
4: Hogy megbérgezi.
3: Hát teljes mértékben, hogy elvette a gyerekeinek a gyerekkorát konkrétan ez a faszi.
0: Mikor adott föl, hogy megszólal? Egy hónap, egy hét, három hónap? Tehát hol van az a pont, ahol tudod, hogy már nem fog megszólalni? Egy év? Három év? Karácsonykor várod, hogy talán most már az 5. karácsony, szilveszter, szülinap. Mi az a ponttól arra jössz rá, hogy valószínűleg már nem fog hozzám szólni? Hol van az a pont? Szerintem 4 év, 5 év, 1 év?
3: Ezen ő eldöntötte, hogy ő nem megy bele ebbe a játékba, és hagyja, hogy kipörögjön. Tudod,
4: tehát, ő megvárja
3: a végét. Igen.
0: Mondjuk le a kalappa. Tehát hagyom, hogy kipörögjél, kicsim, azért 20 évig azért ez kipörögött.
4: A legnagyobb lenne az, hogy most, hogy beszél a csávó, azt mondaná a csaj, hogy jó, akkor most elválok.
0: Igen, akkor örülök, hogy megszólalt, mert szeretnél.
4: Én ezt megvártam, de itt a vége.
3: Jó, Isten, vagy csak annyit. Nem jó a szex.
0: Mindig is utáltam veled lefeküdni, és akkor a gyerekeken keresztül kommunikáltak egymással?
4: Azt nem tudom, hogy volt-e üzengetés. Hát ugye a csaj kérdezett a hapsitól, a hapsi bólogatott, hogy igen.
0: Morgott és bólogatott, morgott, ennyi volt a kommunikáció. Igen. Hogy kommunikáltak? Hogy beszélték meg a gyerekneveléssel kapcsolatos dolgokat? Hogy beszélték meg, ha volt valami probléma? Tehát azért effektíve rá vagy kényszerítve, hogy azért 20 év alatt megbeszélj dolgokat, a három gyereket neveltek?
4: Hát arra a kérdésre nehéz fejbólításra válaszolni, hogy ez mi volt a szülői értekezleten.
0: Az ugye, na most például gondolod.
3: Szerintem, ha ezt Péter választaná magának megküzdésnek, hogy nem szól hozzám, ő ezt úgy oldaná meg, hogy megosztaná velem az Excel tábláját. Kapnék egy csak felkérés a Gmail-en.
0: Igen, Gmail felkérés, és ott lenne minden.
3: Igen.
0: Te viszed, én viszem, edzés, nem edzés, hogy csináljuk.
3: Igen. Ennyi történt.
0: Na jó, nézzük meg akkor, hogy van ez párkapcsolatban, drága hallgatók, jó? Tehát mi az az apró bünti, amiből tudjátok, hogy bajban vagytok, és már ismeritek a metakommunikációját, a párkapcsolati apró büntijét, a kis, hát hogy is mondjam, csak a retorzióját annak, ha későn mentetek haza, ha nem szóltatok valamiről, ha van egy pici összeveszés, mit csinálnak a férfiak, és mit csinálnak a nők? Hogy duzzognak, mi a bünti? Hogy tesznek benneteket büntibe? Mi a terror lényege? Miről szól? Tegnap megláttam, hogy masszörhöz megy, eddig nem is tudtam, hogy nőkhez jár. Rákérdeztem, hogy meddig dolgozik ma, erre mondja, hogy ó, nem is tudja, hogy vége, sok mindentől függ. Fűzök neki egy kis dulkolakszal. Azért, mert elment női masszörhöz, ezért hashajtót tesz a kajájába.
3: Hát azért, mert nem szólt róla a női masszörhöz, jár is.
4: Hát azért, mert ez nem egy masszőr, gyerekek.
0: 50-szer kértem, hogy ne jöjjön be cipővel, 51-re nem adok esélyt, véletlen a zárban felejtem a kulcsom. Miért nem engedtél be, kérdezi. Drágám, fürdettem a gyereket, nem hallottam, hogy vered az ajtót. 4 házzal odébb is hallották. Amúgy most töröltem fel, nézés, ahogy csak mi tudunk, 15 perc a hidegben, és egy darabig leveszi a cipőt. 4 éve vagyunk együtt, 4-szer kellett megtennem, szerintem tanult belőle, írja Andi.
4: Vagy nem.
0: Ez csak az eleje ennek. 4 éve vannak együtt, ez 10 év van, nem így fog kinézni.
3: Azt érzem, hogy ez a jéket csúcsa.
0: Igen, ez
3: a jéket csúcsa. Nem merted elmesélni azt, hogy mi az, ami történik.
0: Igen, itt nem Andi a kevén dió. Nem. Itt nem a csávról van a baj, Andi. Itt veled van a baj. Sosem tudtam, hogy min haragszik meg, de mikor mérges napokig nem szól hozzám normálisan, és havi egy szexet lecsökkenti 3 havi egyre.
3: Ez a férfi vagy nő?
4: Nő írja, szerintem.
0: Szerintem ez pasi írja. Ez pasi.
3: Igen, hogy a nő duzzog, tehát
0: igen, a nő
3: baj van, drágám, semmi, és akkor nem szexeled csak 3 havonta?
0: Szex is csak akkor lesz, ha nem tudom miért, de bocsánatot kell kérnem. Tehát nem tudja miért, de bocsánatot kérnem, nem tudja, hogy mit hibázott. Amikor ő aludas valamiben, addig csavarja, hogy én jövök ki bűnösnek, amit nem én követtem el, azért is én kérek bocsánatot. Lassan 8 éve.
3: Ez csak természetes.
4: Na, végre!
3: Ez csak természetes.
0: Szerintem valami nincs rendben velem, mert úgy szeretek nyomorultan élni.
4: És ugyanaz meg is kapod.
0: Ugyanaz az SMS. Tehát ő rájött arra, hogy ebben az ő nyomora van igazából.
3: Nem, milyen durva ezt leírni, nem? Tehát, hogy addig, amíg benne vagy, akkor ezt tudod így, tudsz nagyvonalú lenni magaddal, meg hogy ez most csak most van, amúgy nem ez van, meg izé, és akkor így leírod, hogy amúgy ez rendszeresen van, akkor azért durva szembesülés.
0: Igen. Anyám egy időben azt csinálta, hogy apám bocskosú bepiált a haverjaival 2 évente egyszer, hogy másnap eldugta az összes fájdalom csillapítót, meg savlekötőt.
4: Hát ekkora harca maga.
0: 3 napig. Attól másnapos volt az öreg.
4: Szegény.
3: Igen. De mondjuk szerintem az van, hogy...
0: Azért ez jó genyó.
3: Ez genyó, másrészt pedig, hogy ha igazán másnapos vagy, akkor megfordul egy gyereket, ezt megmondom neki, hogy ha akarsz még valaha szememben nézni, fiam, akkor most elmész a gyógyszertárba.
0: Most igen. Nálunk a mai napig ez a helyzet, a férjem így büntet, 2 hete nem szól hozzám. Csak azért, mert nem metszettem meg a szőlőt a kertben. Inkább a lelki terror, ami nekem nagyon rossz, nagyon nehéz. És ott a 2 gyerek tiszta apja.
4: Oh.
0: Baj esetén általában nem szólok hozzá a férjemhez egy ideig, ezt ő büntinek érzi, pedig csak azért vagyok csendben, mert tudom, hogy dühösen alaptalanul kegyetlen vagyok, és nem akarom megbántani. Ezt később mindig el is mondom neki, de nem igazán érti.
3: Ja, hogy akkor te most megkíméled.
0: Igen, megkíméli a dühétől, igen.
4: Hát, csak a férfi meg ezt veszi büntetést.
3: Szerintem a düh az sokkal jobban fogyasztható, mint a nem hozzászólás, mert a csendben azért sok minden bele lehet projektálni. Tehát, hogy egy ideig ugye azt tudom mondani, hogy jó, mondjuk kibírsz pár órát, meg ilyesmi, de hogy amikor elkezdek ezek napokká válni, akkor utána az már az egy olyan mély sebbé válik, hogy szerintem egy üvöltés az sokkal könnyebb.
0: Ott kijön, túl vagy rajta, és
3: igen,
0: meg vagy
3: ilyen. Igen, meg el tudod mondani, hogy figyelj, ez most az van, hogy ez most túllépett nálam valamit, brutál trigger, ez most így ilyen elemi erőket mozgatott meg benne, és akkor kiadod magadból. Azt hiszem, hogy tiszta játék, nem?
0: Tehát, igen. Átvonulok a másik szobába aludni, majd másnap visszabüntet ugyanezzel, ír Réka. Aha, tehát ő átmegy, egyszer visszajön, mire a másik átmegy. Milyen durva ilyen. Hogy is van, csak körbebüntetések mennek, nem? Ha nem teszem be a mikróba azt a műanyag letakaró búrát, 2 hétig nem viszi le a szemetet. Előre szól legalább, egy csomó ilyet csinál, 14 éve vagyunk együtt, ha mérges vagyok, csak kidobom a mikróból azt a szart. De ő előre mondja, hogy ezt fogja csinálni. Érted? Előre szól, hogy ő most 2 hétig... Tehát büntibe rak, de szól, hogy miért vagy büntibe. Te most 2 hétig nem viszi le a szemetet. Mennyi ilyen mini büntetés van kapcsolatokon belül, nem?
3: De ez a mikrós, ez nagyon tetszik.
0: A mikrós, hogy le kell takarni a kaját?
3: Hát de gondolom, nem, de, hogy, de azt teszi le, azt a lefedőt, vagy pedig az, ami forgatja alultra az a kerül.
0: Nem, azt valamilyen műanyag fedőt kell rátenni fölülről.
3: Óriási, hogy milyen lyukat lehet robbantani.
0: Igen. 10 éve nem nyúltam a feleségem, ez van még 2, lassan telik. Laci vegyéből küldte nekünk. Lici, ne adjatok ötleteket a szaros kókefénél, felcsillant az asszony szeme. Még szerintem az már azért, ez ilyet 15 éve nem olvastam. Haladó. Ez nagyon haladó. 2,5 éven át vádolt azzal, hogy megcsaltam, holott ez nem igaz. Addig fajult, hogy kézzel vertem szét a kutya kenelt, és dührohamom volt, és mi mindig nem engedte el a dolgot. 2,5 éve tart a dolog.
3: Az kemény. Amúgy ilyenkor, hogyha valaki félrelép, akkor szerinted kinek nehezebb, aki félrelép, vagy akinek, tehát vagy aki megcsaltak?
0: Hogy mi a kérdés?
3: Tehát, hogy megcsalja az asszonya.
0: De nem volt semmi. Nem volt semmi.
3: De tegyük fel, hogy megtörténik, hogy valami történik. Hogy kinek a nehezebb ez az, aki tudod, elmondja a másiknak, hogy ez történt, vagy annak, aki megtartja magának.
4: Nem is értem a kérdést.
3: Nem érted a kérdést?
4: Nem.
0: Mondjuk el a félrelépünk.
3: Van egy elmélet, mondjuk tegyük fel, hogy megcsalod az asszonyt, és akkor van ez a teher, amit cipelsz magaddal, és nyilván ez téged emész belülről. És akkor el kell döntened, hogy ezt elmondod az asszonynak, tehát ráteszed a terhet, hogy meg lett csalva, vagy pedig megőrzöd magadnak, mert tudod, hogy nem jelentett semmit, és akkor ezt majd egyszer majd így a Szentpéter kapujánál elszámolsz vele, és folytatod tovább a 2 gyerekes család életedet.
4: Mondom, hogy nem értem a kérdést. Egyrészt tagadás van, az utolsó pillanatig.
0: Az utolsó végig.
4: Ha kép van róla, akkor is. Oké?
3: Okay? Igen, igen.
4: Tehát, hogy ez tehát, már, már...
3: Nem teszed ezt meg a másikkal, hogy elmond neki, hogy ő rosszul érezze.
0: De miért kéne elmondanod? Tehát, hogy ha már szararc voltál, megcsaltad, félrelépnénünk, el is mondom, mert gyáva vagy ahhoz, hogy egyedül vidd a terhet.
3: Én kényszeresen őszinte vagyok, én már onnan felhívnám.
0: De még meg sem történne, már megmondanád, hogy arra készülök, Péter, hogy lefeküdjek valakivel.
3: Emlékszem, hogy azt mondta, hogy azt nem szeretem. Kiderült, hogy mégis szeretem.
0: Kiderült, hogy ez nagyon jó, csak rosszul csináltad.
3: Igen, szóval, hogy ez nem, nem tudom, de ez tök érdekes, hogy neked rögtön ez a
0: de szerintem mindenkinek ez, csak a gyávaság, ez gyengeség. Tehát ez a legaljasabb dolog, hogy megcsaltam, és az őszinteség és a felmentés vágya alól felmentve saját magam a terhét a nyakába varrom, hogy akkor döntse elő, hogy akkor mi legyen a kapcsolatunk. Az a legszarabb arcság.
3: De nem te előadottad, hogy akarod folytatni, csak közben van egy teher, amit ugye nem akarsz cipelni.
0: De ez a legszarabb fejség. És ez az őszinteségnek hazudás álcája alatt történik mindez. Gyáva vagy egyedül vinni a terhet, vigye ő.
3: Ez olyan érdekes, hogy a férfiaknak a nőknek teljesen más egy hozzáállása.
0: Miért azt állt, hogy de jó, hogy elmondtad kicsim.
4: Ha Péter hazajön és azt mondja, hogy figyelj, hát meg volt a Rozé.
0: Köszönöm, hogy őszinte vagy, de jó, hogy elmondtad.
3: Megváltozna a tavaszi beosztásom.
0: És Péter beosztása is megváltozna. Kéz nélkül törött kézzel a hempában nagyon nehéz lenne beosztást
3: tűnni. Nem, hát akkor más döntéseket hoznék én is, de hogy nem, de pont ez a lényeg, hogy ha te eltitkod a saját titkos dolgaidat a másik elől, akkor nem adod meg a másiknak a lehetőséget, hogy is éljen, úgy, hogy lehetne.
0: Mi a párommal megbeszéltük, hogy addig nem fekszünk le adni, amíg nem oldjuk meg a konfliktusunkat, szombat óta fent vagyunk. Feleségem augusztusban mondta el, hogy megcsalt, azóta is vívódunk, úgy néz ki, ma már költözöm, bár nem mondta volna. Na, tehát itt elmondta, nem segített a helyzeten, csak elmondta. Érted, nem oldja meg a helyzetet, de csak a ti fejetekben egy ilyen idea, hogy akkor az el kell mondani, akkor az biztos szem
3: lesz. Egy embernek nem jött össze, az nem azt jelenti, hogy neked nem jöhet össze.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon

0: gyerekként mondd a szlogen
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
0: És nyernek páros napi jegyet a Strandfesztiválra.
2: Buliz a Rádió 1 Jack Daniel Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió 1 Jack Daniel Stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden étkezőszékre és étkezőasztalra. 20-50% kedvezményt minden iroda és gamerszékre, és 20-50% kedvezményt minden fotelre. Kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. Yes, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Az Appentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Appenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.appentajáték.hu.
6: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram félzsíros, félkemény rizskasajt a kiszolgáló pultban. Csak 189 forint. További segítség a spóroláshoz. Akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
8: Utaz biztonságban a Kolonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
9: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben. Mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
10: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
13: Mi?
12: Ne!
13: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 ezer belföldi szállás bomba jó áron!
12: Ugrok egy bombát!
13: Szállás.hu.
14: Úgy is tett.
0: Reklámot hallottak.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
15: Van egy hely Miskolc-Tapolcán, ahol a magyaros ízek igazán otthon vannak. A Kemencés étterem új csapattal várja régi és új vendégeit a megszokott ízvilággal. Találkozzunk augusztus 8-án este 6 órától a Grill Partin. Kemencés étterem, a rendezvények otthona. Miskolc, Csabai út 36. tapolcafogadó.hu.
16: Kártevők, otthon vagy a cégnél? Rovarok, rágcsálók, ágyi poloska, darázs? Gemix kártevőírtás, a biztos megoldás. Gemix.hu, kattints!
17: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
18: Ciao! Mindenkinek szüksége van rá, hogy szíszéntélkázá, vagyis otthonosan érezze magát lakásában.
19: Fedezd fel prémium Hekker konyhabútorainkat, és választ minőségi konyhai gépeink közül. Ráadásul ingyenes látványtervezéssel segítünk megvalósítani álmaid konyháját.
18: Mikorex Home Studio, Miskolc, Pesti út 5.
14: Ismét itt a Mentóvízi Labdakupa.
20: A Miskolctapolcai Ellipsum élmény és strandfürdőben.
14: A július 31-e és augusztus 2-a között idén már 11. alkalommal megrendezett vízilabda utánpótlás tornán.
20: U18-as csapatok érkeznek Miskolcról, Debrecenből, Bukarestből, Kassáról és Ausztriából, hogy megküzdjenek a medencében.
14: A részleteket keresd az MVLC és a Mentó Kft. Facebook oldalain.
20: Gyere és szurkolj élőben a fiatal tehetségeknek.
14: Mentó Környezetkultúra Kft.
20: A sport elkötelezett támogatója.
21: A fehér hullú gyógyszertár az év minden napján 6.30 és 22 óra között, valamint éjszakai ügyelettel és kedvező árakkal vár.
22: Miskolc, Szemere Bertalan utca 14.
23: Miskolc, figyelem! Hamarosan megnyit a Buddha Originál tájétterem. Várunk a Miskolc plázában a Szent Páli út 2-6 alatt. Fedezd fel Ázsia különleges ízeit, és éld át a Buddha Originál élményt. Hamarosan találkozunk. Különleges tájízek, friss fogások és egy új gasztronómiai élmény vár rád Miskolcon.

0: 95.5. Reklámot hallottak. Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Összegyűjtik az utcán hagyott autóroncsokat Szerencsén. Elkezdődött az üzekpázási időszaka, vigyázzunk az utakon. Köszöntöm Önöket, Picsór Jerika vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztató Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztmentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket a levegő aszbeszt tartalma. Összegyűjtik az utcán hagyott autóroncsokat Szerencsén. A Zempléni város önkormányzatánál megelégelték, hogy többen sok esetben évek óta a közterületeken parkoltatják a használhatatlan járművüket. A helyi rendelet szerint a szabálytalanul tárolt roncsokat a felszólítás után elszállítják a város egyik telephelyére. A felmerülő költségeket, a tárolás díját természetesen a tulajdonosnak rendeznie kell, ellenkező esetben a NAV hajtja majd be. Az összeget akár az érintettek fizetéséből is levonhatják, olvasható a Bond riportjában, amelyben a Szerencsi Hírek egyik bejegyzésére hivatkoznak. Szerencsén a Móra Ferenc utcában, a Rákóczi úton és többek között a Bekecsi úton is található szabálytalanul magára hagyott roncskocsi. A tulajdonosok bírságra is számíthatnak. Elkezdődött az őzegpázási időszaka. Augusztus közepéig a Bükkön átvezető utakon Lilafüred környékén is bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. Hasonló a helyzet a Zemplén alacsonyabban fekvő Lankáin és a Szerencs-Sárospatak közötti úton. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátozások betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetéstechnikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mondta rádiónak Robert rendőr alezredes.
2: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a pad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszább a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
1: Ma sok napsütésre számíthatunk, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők. Záporok, zivatarok kialakulhatnak. Napközben 22-28 fok közé melegszik a levegő. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, viszont csak elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. 25 és 31 fokot mérhetünk. Vasárnap már több felé megnövekszik a felhőzet, a legmelegebb órákban 25-32 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék!
4: Akartok pletykát?
5: Na, jöjjön egy jó kis pletykát!
4: Képzétek el, nem szoktam olvasni pletykákat, de ezt most már nagyon sok helyen feldobta.
5: Igen, sose olvasom.
4: Nemzetközi vizekre elvezünk. Na,
5: wow!
4: A Victoria Beckham, meg van Victoria Beckham?
5: Victoria Beckham és a Beckham család.
4: És a Beckham család.
5: Csak nem esetleg ott kiderült, hogy mi van a nagy...
4: Posh Spice.
5: Ooh.
4: A nő, akit még soha nem láttak mosolyogni.
5: De azt elmondta, hogy miért nem mosolyog.
4: Igen, mert nem áll jól neki.
5: Mert nem áll jól neki, viszont ott a nagyobbik fiú, vagy a legnagyobb, az lelépett, és azóta ott aztán nagy igen. Háború van, de senki nem tudja az okát. Erről van szó?
4: Brooklynnak hívják a fiú.
5: Ja, bocsánat, Brooklyn. Igen, jó, Brooklyn.
4: Ami szerintem egy lány név, de nem fog kötekedni.
5: Elnézték a kórházba.
6: Brooklyn az egy városrész, nem?
4: Az egy város név.
5: És lány név. Ránézték a kórházba, legyen Brooklyn.
6: Brooklyn, jó.
4: Brooknak tudod becézni, nem? Hey, Brook.
5: Brook.
6: Szóval fiú.
5: Szóval Brooklyn a legnagyobb fiú, aki megszakított mindent a Beckham családdal, kirepült, és nagy hírzárlat, és senki nem tudja, hogy mi az összeveszés oka, nem jelenik meg család.
4: Minden van, az van, hogy csak ügyvédek jelenlétében hallott beszélni az édesanyjáikkal.
5: Azt a mindenségét
4: toxik, toxik családi dinamika.
6: Nem járnak át vasárnap ebédre.
5: Nincsenek közös krumplipürézés ott a Beckham család vidéki farmján.
6: Rántott hús anyu.
4: Nincs ilyesmi, nincs. Semmi nincsen.
5: És most kiderült, hogy mi van.
4: És most először kiderültek egész konkrétumok, hogy mi a konfliktusnak az oka.
5: Na,
4: mire tippeltek?
5: Na tessék, várjál.
6: Nem adott elég pénzt biztos a Beckham, a Brooklynnak, aki elköltözéshez.
4: Szerintem már csak azért, hogy ez a neve már ő sokat ér.
6: Ja, már nagyon sokat ér, nem jó.
5: De ez a Brooklyn, ez leszerelmesedett.
6: Ó, beleszerelmesedett egy asszonykába.
5: Lett egy szép asszonykája. És nem ott lehet valami csörte ez? Nem egy ilyen klasszik, tudod?
6: A Beckham el akarta szeretni tőle.
5: Nem erre jó. Gondolok, hogy a Beckham rányomult a fia csajára, nem erre gondolok. Ez inkább szokott megtörténni azért, hogy...
4: Véget vettek a szenvedéseteknek.
5: Na?
4: Az történt,
5: anyu.
4: Hogy...
5: Anyu.
6: Anyu mi?
5: Menj. Menj.
4: Anyu. Anyuval volt a baj. Anyu kicsit toxikus, narcisztikus ebben a szituációban. Az történt, hogy volt az esküvő, nagy esküvő volt.
5: Az már a Brooklyn esküvője.
4: Igen, aha. Igen. 500 meghívott vendég, nagyon elegáns, nagyon sok pénzt ráköltött, egy gyönyörű ízé. És Mark Anthony, ugye az a híres énekes, akit nálunk nem ment akkor át szerintem, de...
6: Hogy nem, igen? Hogy ne.
4: Na, komolyan, én hát nekem kimaradt
5: azért
4: Mark
5: nem a Kacorferit hívták, hallod azért. Szóval azért ők sem, azért nem szaragulik.
6: A Kacorferi nem ért rá.
5: 15 óraton Mark Anthonyt előad nekünk Brigido. Két nyambat kis dal. Hol van már a Brigido, érted? Mark Anthony előad itt két nyambat dalocskát. Szóval megvették a Mark Anthonyt.
4: Nem, ő magától jött ingyen, mert ez volt az
5: na, ajándéka. Na, beszarok, még ez is ingyen van neki.
4: Ingyen van. Lehet, hogy izébe butterbe volt, nem tudom.
5: Egy posztért, hashtag Mark Anthonyt ki kellett írni.
4: Simán lehet.
5: Jó, hát 70 millióan követik a Beckhamet, tehát ez meg lehet.
4: Igen, és akkor Mark Anthony eljött, hogy elénekelje nekik ugye az első nótát. Tudjátok, Amerikában ez nagy divat, hogy akkor ott egy gyönyörű, romantikus számra eljárja az esküvő, ugye tehát az ifjú pár eljárja ezt az első táncukat.
5: Aha, hogy ők táncolnak egyet az ifjú pár.
4: Ami ugye nálunk átszokott menni egy ilyen furcsa rokizásba, hogy nem vagyunk olyan elegánsok, na gyere anyukám! Tudod, na igen, és az náluk azért nem így van, ez egy nagyon elegáns dolog, és akkor Mark Anthony ugye felment a színpadra, és akkor felhívta magam elé Brooklynt, és azt mondta a teremben, hogy és akkor szeretném idehívni a teremben a legszebb nőt.
5: Ne!
4: Ezt mondta Mark Anthony.
5: Nem, mondd, hogy nem.
4: És nem a felesége nevét mondta.
5: Megindult a Victoria.
4: És azt mondta, hogy Victoria.
5: De várj,
4: le is volt beszélve. Mondta. Ezt lebeszélt a Victoria előre. Nem áll. De?
5: De várj, tehát segíts értelmezni. Tehát ott a Mark Anthony.
6: Az a feleségedé kell, hogy legyen.
5: Ott a Mark Anthony. Azt mondja, hogy jöjjön, ott áll a Brooklyn mellette, és felszólítják, hogy jöjjön.
4: Koreográfia volt, tehát meg volt tanulva a tánc.
5: Jöjjön most a legszebb nő.
4: A teremben.
5: A teremben. És erre elindult a Beckhamné.
4: És az anyósnak a nevét mondta.
6: De ki mondta? Mark Anthony.
4: Ki mondta
6: Anthony.
4: A nevét? Állt,
6: tehát le volt beszélve, érted? Akkor Victoria Beckham azt mondta a Mark Anthonynak, hogy amikor fölhívod a legszebb nőt, akkor engem mondjál.
5: Én azt hittem, hogy a Mark Anthony azt mondta a fiatal arának, hogy jöjjön most a legszebb nő, ott áll Brooklyn, és erre Victoria azt mondta, hogy hallottad, hívnak. Megindult előre.
4: Ugye a Mark Anthony magától ilyen ostobaságot nem csinálna, tehát ezt mindenki tudja, mi a szituáció. Ezt biztos
5: tehát
4: le volt.
5: Előre meghekkelte a gyerekesküvőjét.
4: Hát a Mark Anthony nem a Brooklynnak a haverja, hanem a szüleinek a haverja, érted? Tehát ez nyilván az anyjának a haverja, érted?
5: Ó, Istenem, ezért ez milyen, amikor a szülők így ellopják a pillanatodat.
4: Átnyúlt a feje fölött, és ugye, de hát meg volt a koreográfiát, megtanulták a táncot, amit el fognak táncolni az 500 ember előtt, és egyszer csak az édesanyja odapattant.
5: Hogy akkor most én vagyok a legszebb nő, táncoljon velem egyet.
4: Képzeld el a pillanatot, ahogy ott vagy, mert nyilván 500 ember előtt nem küld el anyádat, érted így a melegebb éghajlatra, ott állsz anyáddal, és közben ott áll egy mennyasszony a sarokból is nézi.
5: Ahogy nekte az első táncodat, amit begyakoroltál, készültél rá, le kell táncolnod az anyáddal.
4: 500 ember előtt, és ott áll egy fullos mennyasszony élete nagy napján.
5: De mama még azért nem vágta a köldök zsinort, nem?
6: Kicsit ragaszkodik dobáltalokhoz.
5: Érzem, hogy kicsit a mama toxikusnak tűnik így ebben a formában.
4: Figyelj, ez nagyon kemény.
5: És ott lelejtették a táncot?
4: És hát mondta, hogy végtelenül kelletlen, nagyon beszorongtak tőle, az egész eskü kb. Tudod így, azt mondja, hogy az egész terem sokkot kapott, tehát hogy ez nem csak nekik volt kellett, hanem mindenki érezte, hogy...
5: Hát az a pillanatot róluk szól, azt nekik kell eltáncolni, az az ő estéjük. Tehát ott, te ott vagy, örülsz, asszisztálsz, kíséred, ha kell, vagy ha megkér, vagy tanú vagy nem tudom, de hogy az első táncot te nem a fiaddal táncolod, ez egész biztos, ez őrületesen kellemetlen.
4: Figyelj, nem tudom, miért nem mondta neki valaki azt, hogy ezt ne csinálj.
5: Miért nem mondta neki
4: a
5: Beckham, hogy figyelj, ne.
4: Miért nem rakta rá a kezét a Beckham?
6: Valószínűleg
4: figyelj,
6: senki nem tudott róla.
5: El tudom képzelni, hogy nem tudtak róla.
6: Ő intézte, érted? A Victoria oda ment, na, akkor már az lesz, hogy oké, és ott meg már ebben a pillanatban senki nem mer közbelépni.
5: Aha. Ott már nem, ott nem lépsz közben.
6: Nem,
5: hát, ez lehet, hogy megpróbálta, hogy figyelj, Victoria, nem. De hogy ez mi? Nem. Ez egész biztos, hogy nem, ez így lesz, én táncolok először a gyerekkel. És gondold el a mennyasszonynak, aki szegény. Már begyakorolta a koreográfiát, ott áll, és a sarokban végignézi, hogy mama túlvezérelve, kicsit félrelőkve mindenkit, letáncolja a fiával azt a táncot, amit ők gyakoroltak. Vagy arra a koreográfiára, vagy zenére. What? Hát az micsoda? Azt a mindenségét neki. Ja. És a mennyasszony azt mondják, hogy a menyasszony családjához képest a Beckhamék csórók. Nem tudom ki a menyasszony, nem fizetem, nem követem ennyire a Brooklynnak. De hogy állítólag ott a kis csaj is valami nagyon durva családi családból jön, ahol a Beckhamék...
4: Nem tudom, magyar származott?
5: Tehát a Beckhamék sehol nincsenek, állítólag a csajnak a családi vagyonához képest. Nem, mint ez most ebben az esetben olyan nagyon számítana, tehát tulajdonképpen tök mindegy.
6: Na, most álljunk meg.
5: Na?
6: Na, én megkaptam az információt, hogy ez már csak egy válaszlövés volt.
5: A nem csajnak ő
6: nem ő kezdte, hanem a kisasszony, aki betúrta magát a Beckham családba.
5: Tudtam én, hogy ezek a fiatalok ilyen szemtelenek. Ugye? Tudtam én. Na,
6: most mondom,
5: van.
6: Hogy köpte szemben a Viktóriát. Nem akarta az ő általa kreált ruhát viselni.
5: Nem ja, mert hogy a Viktória valószínűleg felajánlotta.
6: Hogy ő tervez egy gyönyörű mennyasszonyi ruhát a kisasszonynak, a kisasszonyag azt mondta, hogy nekem ez nem kell.
5: Ja. És beintett a Viktóriának. Viktória azt mondta, hogy oké. Okay,
6: lehet ezt?
5: Lehet ezt így csinálni, drágám. Oké, okay, honey. Oké, honey. Rendben van, honey. Ez így lesz.
4: De hogy tudjátok, milyen ruha lett volna.
5: És azt mondta, hogy akkor viszont enyém az első tánc.
4: Nem bírom kézzel, hogy egy ilyen garbós, egy ilyen egy nagy rokolyás ruhát készít.
5: De várj, a Viktóriának kiváló ízlése van. Tehát, hogy ő a Beckhamnek is nagyon szép ruhát csinált, New Yorki divat heteken lép föl és jár. Tehát, hogy a csaj nagyon elismert. Tehát, ő azért nem egy kókler ebből a szempontból. Tehát baromi jó ízlése van, meg el is ismeri a divat szakma, hogy tényleg tehetséges.
4: Nem ismered őket. Ez nem arról szól, hogy ő jó ízlése.
5: Ja, nem, csak mondom, hogy nem egy ilyen
4: hatalmi lépés volt a részéről.
5: Persze, nem is arra gondolok, ez nem egy, csak hogy nem egy rossz ruhát tervezett volna.
4: De aki azt mondatja magáról, hogy ő a legszebb nő a teremben. Tehát ezt kimondatja Marc Anthonyval. Azt szerinted szép ruhát tervezett volna ennek a lánynak direktbe, hogy
5: direktbe tervez
4: volna,
5: valami nagyon, nagyon galét.
4: Ezt tudti. Ezért mondom, hogy biztos, hogy valami borzasztó rossz ruha lett volna, és ezt
5: és a
4: lány megérezte.
5: Mondta, hogy nem igen, kell a ruhád. Igen. Reagált a feleség is, aki azt mondja, hogy úgy volt, hogy egy általa tervezett ruhát viselek majd, nagyon akartam, de aztán teltek a hónapok, és ő rájött, hogy a divatháza nem tudja elkészíteni a ruhát, szóval mást kellett választanom. Nem ő mondta, hogy nem viselhetem az övét, és én sem mondtam, hogy nem szeretném viselni. Itt kezdődtek a konfliktusok, hogy nem készült el a ruha.
6: Mi az, hogy nem tudok pár hónap alatt, hát egy Viktória Beckham gyerekek.
5: A sejem hernyó ott szülte még csak azt a kis sejmet, érted, gubó formájában, és lassabban szülte. Érted, mert egy olyan ruhát akartak csinálni.
4: Megnéztem ezt a ruhát, amiről beszélünk. Azért ez nem olyan nehéz elkészíteni, ezt egy kicsit elszántabban lehet, én is meg tudtam volna csinálni.
5: Igen, ez egyébként tehát, igen. Kapsz egy fiskersollót, meg némi anyagot.
4: Nagyon hosszú.
5: Simán megcsinálod te
4: is. Hosszú volt az úszály, lehet, hogy nem volt elég hosszú hozzá, nem tudom, a varrónőnek a türelme. De ugye ez nem egy bonyolult ruha, nem egy extra cucc.
5: Igen.
4: Még gyűrött is.
5: Na jó, de akkor keressük meg ezeket a pillanatokat. Tessék, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó? Tehát amikor, márjál, amikor anya, apa, főszereplővé hát, vált egy családi eseményen?
6: Amikor a te napod lett volna, de...
5: Ellopta a napodat?
4: A pillanatodat.
5: A pillanatodat?
4: Amikor mondjuk csináltam egy igazán fontos dolgot, ami egy mérföldkő volt az életedben is.
5: De megjött anyu és apa, és azt mondta, hogy állj.
6: Na.
5: Ez nem így lesz.
4: Az első szójogát szeretném, ha az enyém lenne a dicsőség.
5: Igen. Jó, tehát akkor keressük meg azon szülőket, akik jó érzékkel egy fontos napot, azt nagyjából úgy vágtak telibe, mint Viktória Marc Anthonyval és az első tánccal.
4: A legmérgezőbb kapcsolatokra vagyunk kíváncsi, ahol a legdurább húzásokat hozták elő a semmiből.
5: Igen, ez lehet esküvő, ez lehet valamilyen fontos családi rendezvény, ez lehet egy olyan nap, ami tényleg rólatok szólt.
4: Egy diplomaosztó,
5: igen. És akkor apád betoppant, anyád betoppant, és indult a mulatság. Anyósom se bírta ki kérésem ellenére, hogy senki ne legyen fehérbe, a kicsi fiát nem vehetik el tőle, így a Kitty.
4: Valakinek az anyósa temetési ruhában ment el, te full feketében.
5: Jaj, ne!
4: De?
5: Hát tehát jelezve, hogy az egy gyásznap, hogy elveszik a fiát, és ezért ő elment full feketébe az esküvőre. Mekkora forma!
4: És ő, már ez is nagyon jó, ezt az én anyósom is megjátszotta a Lagzi felénél, hangosan kiabálva elkezdett veszekedni, hogy miért nekünk gratulál mindenki, hisz ő szülte a mennyasszonyt. Ezért ez a nap az ő érdeme, róla kellene, hogy szóljon.
5: Atya úristen. Na jó, akkor itt azért lappanganak még bekemnék így a tömegben. Úgyhogy írjatok akkor, jó? Kifejezetten apukák és anyukák nagy pillanatait várjuk. Illetve nem, az pontosan a ti pillanatotok volt, de lett volna.
4: A lopott pillanatokat keressük.
5: Ebből hogy lehet visszajönni egy ilyen viszonyból? A fiad már szereti a feleségét, nagyon jól vannak, te mint menj ezt nem bírod elviselni, és újra még egy pillanatra visszaugorva a Viktóriára. Tehát ebből nem nagyon van egyébként visszaút, nem?
6: Hát, ha valamelyik oda lépne, értve, hát itt Viktóriának kéne lépni. De hát nem tudom.
5: De Viktória valószínűleg borzasztóan konkurál, mert ládásul nem, fiatalabb, szexi, elvitte a gyerekét, a fiú gyerekét vitte el, tehát hogy valószínűleg előtt Viktória meglehetősen toxikus.
6: Azt kéne meghatározni, hogy ki csinálta az első hibát, mert ha ez a mennyasszonyi ruhás sztori van, és tényleg így történt, akkor nem, ez a, nem ő a hibás. Mert ugye a hír már azt mondja, hogy csak elmentek egymás mellett, érted, a mennyasszonyi ruhával. Tehát itt most a Viktóriának oda kéne lépni a kisasszonyhoz, és azt mondani, hogy figyelj, hülye voltam, bocs.
4: De ezt nem fogsz, mert kézzétek el, hogy Brooklyn egy ilyen ötoldalas nyilatkozatot adott ki, mert úgy tűnik, hogy a Viktóriáik, hogy kihasználják ezt a dolgot, hogy a sajtónál jól fekszenek, elkezdték lejáratú kampány alá venni a saját gyerekét, ugye. Az történt, képzeljétek el, hogy meg volt rendelve a ruha, és 11 órával az esküvő előtt mondta le a Viktória a menyasszonynak a ruhát. Érted? Hogy nem fog elkészülni. Tehát 11 órája volt
5: ez. Tehát direkt nem mondta akkor a ruhát, hogy nem készül el. Tehát ugye Viktória várta volna a ruhát, de lemondta, hogy hát sajnos nem lesz kész a ruha. Kicsim, ne haragudj.
6: Lágem, nagyon akar.
5: Ne haragudj, Hani, bocs, ne tudod, hogy ez mennyire fontos volt. Ez a témapotok a Brooklyn, nem lesz kész a ruha, nem tudtuk megvalni 11, neked.
4: Ez nagyon dur, ez önmagában egy olyan dolog, amiért már nekem nem lett volna rajta a vendéglistám. Illetve amikor összevesztek, ugye akkor ugye visszahívták az apjának, de hát erre volt az a nagy 50. születésnapi partia. És ugye ez nagyon fontos, hogy ott legyen, és akkor ők haza is utaztak erre, de nem volt hajlandó privátban találkozni velük az apjuk, csak a saját bulián, hogy lássák a fotósok, hogy ott vannak. És ők ezt bevállalták, hogy tudod, egy olajágot nyújtsanak nekik, de utána se beszéltek velük, és amikor pedig ők utaztak az ő Los Angelesben élnek, azt hiszem, hogy akkor nem voltak hajlandók találkozni vele, és csak akkor találkoznak, ha van sajtó.
5: Atya Isten.
6: Milyen szép élet azért, lehet ez, gyerekek.
5: Azért gondolod, és amikor azt látod, hogy ők így vidáman eltáncikálnak így a Viktóriával, tudod, és ilyen helyesek, nézd, milyen cukik együtt táncolnak a vidéki rancsuknak a konyhájában, miközben együtt főznek, kiderül, közben a kis csávó meg olyan dolgokat tud kiteregetni róluk, hogy úristen, mi megy itt a színfalak mögött. Na, de akkor nézzük meg ennek a magyar viszonylatát.
4: Na.
5: Hogy mi történik itthon? Ugye a hallgatókat arra kértük, hogy írjanak nekünk olyan élethelyzeteket, pillanatokat, eseményeket, amikor a túlvezérelt mama vagy papa, vagy a köldökzsinort nehezen elvágó anyuka, apuka úgy érezte, hogy ez mégsem a gyerek pillanata, hanem ez mégiscsak az ő pillanatok. Ugye? Hát papában is van ilyen, de sokszor azt hiszem, hogy leginkább anyukában van ilyen, hogy az anyós mennyviszony az a terheltebb. Lehet, hogy az após vej is, de arról kevesebbet hallasz. Az após vej viszont elmennek, horgásznak egyet, jól el vannak, ők valahogy a férfiak jobban kijönnek. Sokszor az anyós menny az ami a legtöbbször toxikus, hogy nem működik. Eljegyzés a két családdal. Anyóson beszéde. Sok barátnője volt a fiacskámnak, volt, akit nagyon megszerettem, de hát ő választott.
6: Hát sajnos te vagy ezt így.
5: Dávítsanak onnan, megőrülsz. Milyen mondat? Sok évre megalapozta viszonyunkat, éva. Van, akit megszerettem, de hát ő választott. Mama mennyire kemény.
4: Ez nagyon
5: kemény. Mama mennyire kemény. Micsoda hadüzenet ez a menyednek.
4: Ez nagyon kemény.
5: Nagyon durva. Igen? Az esküvői csoport fotózáson az volt az instrukció, hogy az ifjú pár csókolja meg egymást. Figyeld. A többiek pedig nyújtsák fel a kezüket. Anyósék mellettünk álltak, hát azt a Gellert kapták, hogy ők is a csókolózni akarnak a képen. Hát tehát amikor pár, elhangzott, hogy az ifjú pár csókolja meg egymást, akkor ők is jeves csókolásba kezdtek. Tehát van egy fotónk, ahol az anyósok mellettünk
6: csókolóznak.
5: Mama milyen kemény, hallod? Most fognak csókolózni, csókolj meg!
6: Mi is csokolozunk.
5: Anyám az esküvőben a családi háborúval volt elfoglalva, hugával. A fotózásról visszatérve vacsorára vettük észre, hogy nem ülnek mellettem az asztalnál, köszönés nélkül távoztak apámmal a nagy napomon. Az este nagy része azzal telt, hogy a rokonok kérdezgették, hogy hol vannak a szüleim. Összevesztek. Nálunk az anyósom a kisfiam első születésnapján gondolta úgy, hogy ez az ő napja. Én sütöttem a tortát, dekoráltam, nagyon készültem, majd már a tartotta buli úgy döntött, behozza a tortát, ő fújt el a gyertyát,
6: és ő ette meg
5: a tortát. Én ezt imádom. Rajta van mindenképpen, majd amikor a kisebbik született, totál be volt gőzölve, vagy az a nap, amikor a kisebbet hazahoztuk a kórházból, őt nem hívtuk át, mert az az ő pillanata is. Dóra küldte nekünk.
6: Na, ennél már csak az a durvább egyébként ilyen, hogyha nem csak esküvő kell bele, hogy megszületett a gyerek császárral, anyuka ott feküdt császárosan az ágyon, beromgyolt a mama, és kivette a kis ágyból. Jézus.
5: Kivette az újszülött bevált a kis ágyból, és nem nekem adta oda, hanem körbepuszilgatta. Maga tehetetlenül feküdtem az ágyban, és megsemmisültem, mert elvette tőlünk az első összebújás élményét. Évi küldte nekünk.
4: De ezt többen is írek, ez sok emberre megtörtént. Úgy látom, hogy ott álltak a kemencénél, csak várták, hogy kivegyék a cipót, azt már rögtön lecsaptak rá.
5: Azt mondja, hogy nálunk az erősen kapaszkodik még az anyusom a kicsi fiába, a köldökzsinórral. Az esküvőnk előtt is kikelt magából, de a legdurvább az volt, amikor az első gyerekvárásunk bejelentését ő jelentette be. Én vártam a férjemmel a szemkontastúrt, hogy akkor mondjuk ki együtt a rokonoknak, de mivel szöttyögött, így az anyusom az asztalra csapott, és azt mondta, na, jön a gyerek! Nem vagyunk napi kapcsolatban, mondanom sem kell.
4: Atya úristen.
5: Ledomináljon ezek a húzásai, hogy ő maradjon az első számú nő a fia életében, folyamatos nekem, vagy folyamatos nekünk. Úristen, nagyon durvák vannak. Azt mondja, nekünk a Covid miatt két esküvőnk volt, az első kicsi polgári, az anyósom tetőtől talpig feketében érkezett, és végig úgy zokogott, mint a fiát temetnék, ugye erről beszéltünk. Alig hallottuk, az anyakönyvezetőt úgy sírt. Végig bizonygatta, hogy mennyire szeret. Mikor megkérdezem, hogy jól érzi-e magát.
6: Kedves fiatalok, életetekben is hátul a mama. Elveszik a fiamat!
4: Véget ért egy korszak.
5: Igen. Nekem megsejtette az anyósom, hogy a kicsi fia meg fogja kérni a kezem, ezért előtte nem sokkal egy nagy lelkizős beszélgetést tartott, amiben elmondta, hogy azért azt tudjam, hogy a fia igazi nagy szerelme, a nagy ő, az a kettővel ezelőtti egyszer volt.
4: Atya úristen.
5: Az anyám ölbetett kézzel, fapofával hallgatta végig, amikor hosszas várakozás után bejelentettük az egész család előtt, hogy babát várunk, mert rosszul esett neki, hogy vele külön ezt nem osztottuk meg előre. Beduzzogott a mama. Miért nem lehet azt neki előre elmondani?
6: Hát mert nem a te napod, mama,
4: meg
6: hanem a miért.
4: Meg kérdezni tőle, hogy egyáltalán neki ez oké-e, hogy nagymamává váljon. Nagyon sokan se tudják feldolgozni, mert a szülők lesznek, mert akkor ugye elveszítik ezt a fiatalos lendületet, hogyha...
5: Ja, hogy a nagyszülő leszel? És ez egy ego kérdés, hogy akkor te most öregebbnek
6: hát,
5: vagy...
6: Hát akkor már nagyanya vagy, nem anya, hanem nagymama. Mama.
4: Igen, mama
6: öreg
4: papa.
6: Vagy, öreg
4: hát figyelj,
6: lettél.
4: Nekem a fater az rendesen életközepi válsága volt, amikor ugye mondtam, hogy akkor unoka, és akkor hogy nagypapán, és mondta, ő nem lesz nagypapa. Neki találjunk ki valami nevet, ő biztos nem lesz papa. Ő biztos nem lesz papa. Úgyhogy végül az én lányom az apámat Cica úrnak hívta.
6: Cica úr?
4: Cica úr.
6: És azt viselte.
4: Azért, mert ugye szakálla olyan puha volt, mint a macska, és akkor ez lett a neve. Igen, Cica úr.
5: Atya Isten. Nekem az anyósom az esküvőnkre fenékidobos ruhába jelent meg, majd a fotóst elrabolta, mennyasszonyi képeket készített a fotóssal magáról. Hátta mindenit! Kézben vitette magát, virágcsokordobálós képeket csinált.
6: Ő egy kicsit beleszerelmesedett a fotós fiúba.
5: Na, ide ki a fotós. Na, jöjjön velem, én akarok itt magamnak fotózni.
4: Repül a csokor!
5: Repül a csokornak, kapjál föl gyorsan. Figyelj.
4: Szerintem amúgy ez a meg nem ért, az ő korukban gondolom, az még nem volt divat, nem, hogy ilyen nagyon nagy esküvők, meg ilyen nagy fotózás, meg ilyenek, és szerintem ez bennük maradt, nem, hogy ezt ki kell élni valahogy.
5: Hogy igen. Nem, szerintem ez, az is lehet meg, hogy az kicsit nehogy már ne róla szóljon. Tehát, ahogy... hogy az ő napja is kell, hogy legyen, ne csak a fiáé, vagy a lányáé, nem?
4: Tedd a szívedre a kezed. Láttad-e anyádat valahogyan boldognak, hogy most fejlened, és azt mondanád neki, hogy anya, nem csinálunk egy közös fotózást a gyerekekkel meg veled? Hát szerintem most elindul a gyalog ide. Dehogy nem, fiam, hát rögtön jövő. Imádják, ha fotózzák őket.
5: Igen.
4: Az idősebb, hogy imádják.
5: Ha fotózás van, tényleg? Mennyerűhelem pedig.
4: Tudod miért? Mert utálod, ez az egyik, ugye ez igen. A örömforrás. A másik meg utána lehet mutogatni a végeredményt majd mindenkinek. Nézd, így szeret a családom.
5: Igen, simán. Anyukám a húgom esküvőjére leszerepelt, totál leitta magát, fiatalokat gyanúsított meg, hogy felkérték egy hármasra, és a páromnak mutogatta, hogy nézd meg, milyen kemény a seggem.
6: Hát gyere, fogd csak meg kicsit. Na,
5: ez milyen? Figyelj, egyik ismerősöm esküvőjén a mennyasszonyról szokás szerint a combfixet leveszi a ruha alatt a vőlegény szájjal. Hát ez így valamilyen szokás. Mivel nehéznek sikerült a vőlegénynek, a srác anyukája ötletek tartott, hogy ő is bebújik a szoknyájára segíteni a kisfiának. Mindezt a násznép előtt. Nem rossz arc a mutár.
6: Egyébként.
5: Nem rossz arc. A mutár nem rossz arc.
4: De hogy mennyi az, hogy ott állsz, érted, és a szoknyád látod... alatt az anyósod, a szuszon.
5: A szoknyád.
6: Egészen közelített nekem.
4: Okay.
5: Feleségem szervezett nekem egy meglepetés szülinapi partit. Anyám két nap előtte a fejemhez vágta, előve a meglepetés, hogy neki kell süsse a tortámat, és szégyeljem magam, mert neki erre egyébként nincs ideje. Előve az egész jó meglepetés. Fejem, tulajdonképpen a toxikusságban valójában nem veszed észre, hogy a gyerekedet is tönkreteszed, nem? Szóval, hogy ez...
6: Hát meg a kapcsolatát teszed tönkre, az új életét teszed tönkre, a gyereked is sérül benne, a gyereked új párja, a feleség.
5: Meg ez egy borzalmi nehéz dolog egyébként a férfinak is. Mert azért közben meg két nő között kell lavíroznod, igazságot tenned, az egyik egy hierarchikus viszonyra épül a 30 évig az anyád, a másik a feleséged, ő az új nő, a határokat meghúzni, fölnőni ehhez, lerázni az anyádat, elvágni a köldögzsinort, szóval azért ez a férfit is komoly kihívások elé állítja, egy ilyen anya, vagy egy ilyen nő,
4: férfit,
5: nem?
4: Zárójelbe helyezi a férfit, hogyha ilyen az anyja, mert akkor onnantól kezdve te nem vagy egy autonóm személyiség, hanem akkor te valakinek vagy a kihelyezett, nem tudom.
6: Hát az anyja ilyen, az még nem, hanem az ő döntése. Tehát
4: igen, de hogyha hagyod, hogy ez mondani, legyen.
6: Hogy amikor egy férj a felesége ellenében az anyját választja, akkor a kedves feleség ott azonnal adja be a vállópapírt.
4: Ez így van.
6: De azonnal.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. A Nestlé leállítja a termelést a diósgyőri csokoládégyárban. Zenei nyári akadémiát tartanak Tokajban. A mikrofonnál Ficsór Érika. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Egy friss kutatás szerint ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak. Fekete Mónika Semmelweis egyetem kutatásvezetője rádiónak elmondta, ezek az anyagok egyebek mellett az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók.
2: A kutatás arra világít rá, hogy a növényi polifenolok, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a kórokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát, minőségét.
1: Az év végén befejezi a csoki Mikulások gyártását a Nestlé az idén 64 éves diósgyőri gyárban. Az MTI értesülése szerint jelentősen visszaesett a csokoládé figurák iránti kereslet, ezért döntöttek a leállás mellett. Miskolcon kizárólag üreges csokoládé figurák készülnek, ezeket sehol másutt a világon nem is gyártották a cégcsoportnál. Érdekesség, hogy két hónappal ezelőtt még új igazgatót neveztek ki a diósgyőri üzemélére, olvasható a honlapjukon. Tóth Szántai József a megye székhely polgármestere közösségi oldalán azt ígéri, hogy minden lehetőséget latba vet az üzem megmentése érdekében, hiszen több mint 6 évtizede működő gyárról van szó, amelyhez miskolci családok és dolgozók generációi kötődnek. Két hétig tart Tokajban a Crescendo nyári zenei akadémia és fesztivál. A nemzetközi mesterkurzusra több mint 300 résztvevő érkezett a világ minden tájáról, olvasható a fesztivál honlapján. Az érdeklődők egyéni hangszeres órákon, kamarazenei, szimfonikus zenekari, ének, opera és barokk kurzusokon vehetnek részt magyar és nemzetközi neves művészek vezetésével. A július 31-ig tartó nyári akadémia hallgatói egy sor koncertet is adnak, ezek mindegyike belépték. Díj nélkül meghallgatható Tokajban a Nyári Zenei Akadémián. Ma sok napsütésre számíthatunk, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők. Záporok, zivatarok kialakulhatnak. Napközben 22-28 fok közé melegszik a levegő. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, viszont csak elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. 25 és 31 fokot mérhetünk. Vasárnap már több felé megnövekszik a felhőzet, a legmelegebb órákban 25-32 fokra van kilátás.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
4: Időjárásunk, Ferenc?
5: Olyan kis napos, néha egy kis eső is lehet, és 0 és 50 fok között bármi előfordul. Ne feküdjetek be a hűtőbe, mert ott hideg van.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
0: Ez a Best of Balázsék! A legjobb pillanatok!
4: Pénzügyi hűtlenség. Tudtátok, hogy van ilyen? Pénzügyi hűtlenség, gyerekek?
5: Melyik oldalról nézzük?
4: Pénzügyi hűtlenség. Na, ki tudja, hogy mit jelent ez? Úgyhogy még nem olvassátok el.
6: Elmondom, mit jelent a pénzügyi hűtlenség. Az azt mit jelenti, hogyha Ferinek utaltál, nekem meg nem.
5: Akkor hozzám hű, vagy hozzá hűtlen.
6: Így van.
4: Pénzügyi hűtlenség.
5: Ez biztos, hogy családon belüli a sztori, és megcsalod a párod akkor, hogyha valamit eltitkolsz előle?
6: Összefekszel egy misivel?
5: Vagy például...
4: Összefekszel egy misivel.
6: A legjobb szóvic idén.

0: Írjuk fel!
1: Ever.
0: Egyébként
2: nem
0: rossz.
1: Ever.
0: Írjuk fel!
2: Nem rossz.
0: Pénzügyi hirdetések összefekszel Misivel.
2: Igen, egyébként.
1: Szép volt ez.
0: Nem szégyellem magam. No regrets. Nem szégyellem magam, köszönöm.
1: Teszek el úgy pénzt valami plusz számlára, vagy a párnacihába, hogy a csaj nem tudja. Ez?
2: Jó nyomon vagy, a pénzeddel csinálsz valamit, amit ugye, tehát hogyha a hűtlenség szóba kerül egy párkapcsolatban, akkor sokan arra gondolnak, hogy valaki félrelép. De hogy most már van ez a fogalom, hogy pénzügyi hűtlenség.
0: Ha fizetsz a szexért, csak nem az asszonynak?
2: Sokkal alattomosabb, és jobban megrendíti a bizalmat, mint akár egy másik kapcsolat. Nem azért, nem fizet. Miben lehetsz hűtlen pénzügyileg? Tehát pénzügyi hűtlenség. Nem bonyolult egyébként, tehát ne valami nagyon nagy dologra számítsatok.
1: Nem vallom be, ha plusz pénz érkezett a családba.
2: Nem. Na, de jó nyomon vagy.
0: Tehát, az, hogy olyasmit veszel, amit nem mondasz meg otthon?
2: Nagyon jó. Úgy költöd el a közös pénzt, vagy úgy költöd el a saját pénzedet, vagy szerintem inkább a közöst, ugye, titkolózol a te pénzügyeidről, és pénzügyileg vagy hűtlen, költesz, titokban vásárolsz, nem mondod meg, hogy mennyibe került, nem fedett fel, hogy mire költöttél. A valós anyagi helyzetedet is eltitkolod akár, vagy azt, hogy mire költötted a fizetésedet.
1: Hát, ha példát akarok mondani most, hogy az új motoros navigációm, ami kétszer akkora és más színű, mint a régi, fölkerül a motoromra, az új motoros navigációm, és azt mondom a békának, hogy ez ugyanaz, csak rosszul emlékszik rá, akkor az pénzügyi hűtlenség?
0: Igen.
1: Köszönöm.
0: Minden annak számít, amit nem futtatsz át az asszonyon.
1: Tehát ha nincs rá engedélyed, az pénzügyi hűtlenség. Vagy igen, legalábbis bejelentési kötelezettségem van. Jól értem?
0: Ezek szerint igen. Én nem tudom ezt megmondani, mert nem vagyok közös kasszán az urammal.
1: Boldog ember.
0: Hát a boldog ember. Hát én úgy voltam vele, hogy az én felelőtlenségemet nem szeretném, hogyha bármilyen, hogy is mondják, visszaélés vagy retorzió követni, ezért én titokban élek. Titokban élek, titokban éjszaka.
2: Aki titkolózik, aki úgy érzi, hogy ezzel megőrzi az irányítást, aki rejtegeti a valós anyagi helyzetét, az bizony mind-mind pénzügyi hűtlenséget követel, sőt az is, aki nem mondja meg, hogy naponta mire költ, és titokban költi úgy, hogy a párja nem tudja. Gyerekek, tulajdonképpen mindenki pénzügyi hűtlenségben él, mondhatni. Nem?
0: Nem, ez azokra vonatkozik, akik ugye közös hajót húznak, és akkor az van, hogy mindenki berakja a közös számlára a fizetését, és akkor valaki azt mondja, hogy kiveszek egy 10-est, mert be kell fizetnem a villanyszámlát, közben pedig a kaszinóba. Mindet a 21-esre, mindet, az egészet, egybe 21! És ez a pénzügyi hűtlenség.
2: Tehát hűtlen vagy, ha te magadra költesz úgy, hogy a másik nem tudja. El kell mondani mindig minden költést? Meg kell beszélni?
1: Hát ha közös kasszátok van, akkor persze. Ha csak nem akkora a kassa, hogy egyébként nem számít, de
2: mondjuk nincs közös kassa, de mégsem mondod el otthon, hogy vettél valamit. Ne, valami oka van, vagy le vagy szúrva, vagy nem akarsz feszkót, vagy megtartod magadnak, akkor is tudsz hűtlen lenni úgy, hogy nem árulsz el bizonyos költéseket, mert érzed, hogy valamilyen feszültséget hoz be a kapcsolatba.
1: Ha nincs közös kasszánk, megbeszéltük, hogy a rezsit, meg a mitén, a gyereknek a dolgait közösen fizetjük, onnantól kezdve a másiknak nincs köze hozzá, hogy te mire szórod a pénzt. Hát az egy alapvetően szar kapcsolat, ha van egy ilyen megegyezés.
2: Na de mégis sokan vannak, hogy nem merik elmondani, hogy vettek egy új percebotot. Nem merik
1: az
2: elmondani.
1: A közös pénzből.
2: Az a közös pénzből van. Nem merik elmondani, hogy vettek egy új bukós isakot, ha érted, mire gondolok.
1: Értem.
2: Nem merik elmondani, hogy vettek egy új motoros csizmát. Nem merik elmondani, hogy vettek egy új motort.
0: Mit nem mernek még elmondani, Balázs?
2: De szerintem a nők is sokszor vannak pénzügyi hűtlenségben.
1: A nők sokkal jobban pénzügyi hűtlenek, csak apróbbakban.
2: Aha.
1: Mert ott 3000 az új smink, arról nem szólok.
0: 3000 forintért nem engednek be a Douglasba.
1: Hát de nem, mert rendeled Kínából.
0: Én
1: akkor
0: nem
1: olcsó. 2005-ért megvetted a cuki felsőt az aluljáróba a nem tudom milyen bolt alatt. Érted? Mert ráadásul ott az dolgozik az agyadban, hogy ez olyan kis összeg, hogy ezt el se kell mondjam.
0: Ne ragudj, de az én sminkem és az én ruhám az a közös érdekünk.
1: Hogy te leszel szép nekem.
0: Hát mert
1: majd... Nagy is neki.
0: Hogy majd itt rusnya legyek? Itt, nem melyik, hogy te rusnya vagy? Akkor még én legyek rusnya? Mert még spúr is
1: de,
0: vagy?
1: De nem mondjátok. Tehát ezeket, mert ezek a kis összegű költések, ez sokkal könnyebb elkamúzni, mint mi, amikor veszünk egy drága
0: ezek
1: motorkerékpánc.
0: Ezek
2: valójában pénzügyek, hűtlen vagy.
0: Nem igaz, mert amit te mondasz, az alapvető emberi szükségletek kielégítése. Az a hűtlenség, amikor olyasmit csinálsz, amit a másiknak is jó lehetne, vagy a másik ellenzi.
2: Tehát akkor csak azt tud hűtlen lenni, aki közös kasszán él, és akkor az elvesz a közösből. Ha a saját pénzedet költöd, de nem mondod el, és ő megkért, hogy ne költsél erre többet, vagy őt zavarja, hogy azt hazaviszed.
1: De az
2: vagy...
1: az én pénzem. Hát
0: attól függ, hogy a te pénzednek van stratégiai szerepe a szituációban.
2: Oké, de mondjuk a te pénzed, de van egy deal, hogy te beleadsz a nyaralásba, és te mondjuk nem adsz bele, mert veszel egy horgászbotot 100.000 forintért.
1: Már, igen,
2: és a te pénzedet költöd el, de mégsem tudtok valahova elmenni, mert elköltötted, hűtlen voltál a te pénzügye, az ő pénzügyeihez. A sajátodból költöttél, de volt mondjuk egy deal, amit megszegtél, hogy kicsim ebből vagy abból, ne vegyél már többet. Érted? Tehát,
0: akkor,
2: hogy...
0: akkor rossz, amikor mondjuk van egy nehéz élethelyzet, és akkor az van, hogy mondjuk gyűjtötök valamire, vagy össze akarjátok hozni az egész, tudod a dolgokat, és akkor kellene mind a kettőtöknek a pénz, és akkor oda jut a helyzet.
1: Hogy te azt mondod, hogy én most nem adok, mert horgászbotot vettem. Igen. Akkor igen.
0: Igen.
1: Na, akkor de hát ez ugyanaz akkor... a szituáció, ebben az esetben igen, de ugye mi föltételeztük azt, hogy mindenki van fizetve, a külön kasszából, aminek egy helyre kell menni, a többiről te rendelkezel. Onnantól kezdve jogos a fölháborodása a másiknak, hogyha te azért fúrod meg a közös családi nyaralásunkat, mert elsminkelted a pénzünket.
0: Figyelj, azt, hogy én elsminkelem a pénzünket, abban még sokkal több pénzünk semmi. Lehet. Egyrészt semmi között, hogy ez olyan, mintha a WC-papírt kérnéd számolt te, hogy használsz. Tehát, hogy a nők több WC-papírt használ, mint férfiak, vagy más a testük kialakítása. Tehát a smink, a dezodor, a tisztasági dolgok, azokat szerintem ne vegyük még olyan extra dolgoknak. Az az extra, amikor azt mondod, hogy sokáig dolgozom, nem tudok hazamenni ma, és aztán közben pedig egy cukrászdában ülsz, és végezted a menüsort, és utána hazamész, és azt mondod, hogy nagyon fáradt vagyok, és kell, hogy nem tudtunk időt együtt tölteni. Igen, és azt szerintem az már inkább. Tehát, ilyen extra-extra.
2: Aha. És ugye az is hűtlenségnek számít, azt mondják, hogy nem mondják el a valós anyagi helyzetüket.
1: Jó, igen.
2: Tehát nem tudja, hogy mennyit nem mondja el. Hogy megkérdezi, hogy figyelj, mennyit keresel, és nem válaszol rá. Vagy nem mondja el.
0: Mi?
2: Tehát, hogy titokban... Kérdezte
0: valamit, hogy mi? Nem kell. Hogy lehet ezt megoldani?
2: Kiszolgáltatottá válik, hogy a másik mindent tud, ezért inkább falakat emel, és nem tudja a másik, hogy mennyit keres. Ezért nem közösen hozzák meg a családi pénzügyi döntéseket, hanem kicsit mindenki egy ilyen fél titokban éldegél, és tesz valamennyit a közösbe, vagy fizet bevállal dolgokat. Az én érdekes ez a fogalom, hogy pénzügyi hűtlenség. Nem?
0: Azt írja valaki, ez egy tök érdekes kérdés, hogy egy ilyen kapcsolatban, hogyha valaki önhibáján kívül elveszíti az állását, akkor mit jelent az, hogyha kamatra kell kölcsönkérni a másiktól?
1: A párodtól?
0: Ez elég heavy, nem?
1: Ő nagypályás.
0: Hogy igen, hogy...
2: Nagyon nagy baj.
0: 20-as kamatra?
2: Az nagyon nagy baj.
0: Az nagyon nagy
2: az
0: baj.
2: Az nagyon sok mindent jelent. Tehát, hogy elvesztette egy, mondjuk egy férfi az állását, vagy egy nő, tök mindegy, és a párja azt mondta, hogy adok neked kölcsön, csak kamatra.
0: Igen.
2: Hát ez mindent elmond. Ez mindent elmond. Én azt értem nagyon, amikor a párok elkérik egymástól a felefelét. Nekem ez is teljesen felfoghatatlan, hogy ez ennyibe került, fizess ki a felét. Elmentünk nyaralni, adod a felét. Oké, hogy külön kasszán vagyunk, de hogy még csak nem is az van, hogy egyszer egy nyaralást fizet az egyik, aztán azt mondja, hogy fi, akkor ebbe az értékben fizetek, hanem hogy osztozkodás megy, felezés megy, egymásnak a kifizetése megy. Ez nekem annyira fura. Nem, hogy...
1: 30 év együtt él, és utána elmentek vacsizni, és igen, elkéred a felét.
2: Elkéred a felét, vagy elmentek nyaralni, és azt mondod, hogy akkor neked ez ennyibe került, 1 millióért nyaraltunk, akkor léci utalját nekem 500 000-et. És úgy értem, hogy persze nem mindenki teheti meg, de hogyha egy családban vagytok, gyerekek vannak, összekötöttétek az életeteket, mennyire fura már elkérni valaminek a felét, akkor legyen az, hogy figyelj, most az én nyaralásom, ősszel megyünk, vagy jövőre megyünk, az a tiéd lesz. Vagy, tehát le lehet ezt úgy azt mondani, hogy ne kelljen odaadni fizikailag a felét annak a nyaralásnak,
1: igen, csak
2: nem?
1: Idén ugye elmegyünk nyaralni, nem tudom, az olasz tengerpartra, mert én fizetek, de jövőre, amikor a párod fizet, aki ha kevesebbet keres, akkor ő azt mondja, hogy aliga. Érted?
2: Ja, hogy akkor ő viszont egy rosszabb minőségű helyre visz.
1: És akkor már rögtön.
2: Na, de az megint milyen kapcsolatra rúgódik, hogy én mennék egy jobb helyre, ő menne egy rosszabbra, ő fizeti, nem akarom megbántani, menjünk a rosszabbra.
0: Nekem egy meghatározó párkapcsolati élményem volt Péterrel, amikor összejöttünk, és akkor ugye mindenketten egyetemisták voltunk, meg diákhitel, meg kevés fizetés, meg kevés munka, meg sok tanulás, meg sok albérlet, meg minden. És akkor az volt, hogy elmentünk egy ilyen cipőből, és nagyon tetszett egy cipő, amit nem engedhettem meg magamnak, de ugye már akkor is 43-as lábam volt, ezért ritkán lehetett rám kapni olyan cipőt, ami 40 000 forintba került, az kb. Akkor volt a havi fejpénzünk, tehát annyiból éltünk meg havonta fejenként, és éreztem, hogy ez, hát ez király, de most ezt nem engedhetem meg, úgyhogy hazamentünk, és Péterre visszaadt, és megvette nekem. És az volt a durva, hogy ez egy olyan gesztus volt, tudod, ugye részéről, ami ugye, én ezt éreztem akkor, hogy na, ennyire vagyok neki fontos. Másrészt meg kicsit egy párkapcsolat, szerintem olyan, mint egy ilyen trambulinon a gumit, tudod, hogy mindig, ugye, hogy az egyik lenyomja, a másik fel, tehát hogy van egy tágulása, hogy nem vagytok soha ugyanabban az élethelyzetben. Nem vagytok soha ugyanabban az anyagi helyzetben, és hogyha a másikra úgy gondolsz, mint egy vendégre, vagy mint egy ilyen fenntartásokkal kezelt idegenre, akinek nem jár minden, vagy nem élvezi ugyanazokat a pozitív dolgokat, amiket te éppen igen, akkor az nem feltétlenül egy párkapcsolat.
1: A párkapcsolat az, hogy együtt ugráltok.
0: Igen. Hát nem csak az, hogy inkább azt mondom, maga a kapcsolat, hanem van egy tágulása is. Tehát az van, hogy
1: most neked, te mentél nekem, lejjebb, én meg pont fönt vagyok, attól mi még egy pár vagyunk.
0: Igen,
1: az együtt
0: ugráltatok. Hát, hogy az, hogy van időszak, amikor én tartalak meg téged, van, amikor meg te tartasz meg engem. És az ugye sosincs ingyen, amikor az egyik megtartja a másikat, mert akkor is elveszed valamiből, de a lényeg az, hogy bízom magunkban, bízom benned, fontos vagy nekem, és tudom, hogy ezt most magunkért teszem, és ez nem magamtól veszem el, hanem ez mi vagyunk.
1: Amiről beszélgetünk, itt írják a felek, hogy meddig tartottalak én téged. Érted?
0: Ja, hát ez egy hülyeség. Hát az van, amúgy szerintem, ahol ez van, hogy írják, hogy ki mennyit tett be a közösbe, ott valószínűleg van valami hiány. Tehát akkor ott valószínűleg az érzelmi része sem oké, meg ott akkor nem okoztok egymásnak elég örömöt, akkor ott nincs konszenzus több dologban sem, és ez az, amiben tud manifesztálódni, mert ez ugye ez számok. Számokkal ugye már azzal lehet pörlekedni egymással, de azzal nem, hogy úgy érzem, hogy nem úgy szeretsz, hogy én szeretném, hogy szeressél engem.
2: A nagymamám egész életében pénzügyi hűtlenségben élt, a mama a papa nyugdíját felszedte, papának zseppénze volt, mama meg rendezte a sorokat, én meg mindig úgy kaptam valamit, hogy a papának ne mondd el. Azért ez is kemény, nem? Azért ez is kemény. Párom motoros is, aki a motoros túrázás táskája beadta, hogy akciós volt, azt mondja, hogy igen, 500 000 volt, levont az akcióból. Közös kasszánk volt, viszont csak én dolgozom, a feleségem hetente rendel Temuról, nem szólok érte semmi, de én veszetleg esetleg egy ebédet kapok érte, hogy miért költök ilyenekre. Így muszáj sajnos titkolóznom.
1: De itt is mekkora igazságtalanság van, aha, hogy te egy ebédet vettél magadnak, a feleséged meg költ a Temun számolatlanul, és akkor te vagy lecseszve. Hát ez egy alapvetően rossz kapcsolat, ezt mondjuk ki.
2: Persze.
1: Ez nem jó.
0: Az van, hogy ha nem is tudunk ott lenni mindig a másiknak, de azért ezt el tudjuk róla képzelni, nem, hogy nem azért hoz döntéseket, hogy kibabráljon velünk, tehát hogy nem azért akarsz megebédelni valahol, mert azt tudod, hogy na ez az otthon, ez nagyon fog fájni ennek a nőnek, akinek otthon ebéde.
1: 2002 volt.
0: Igen, tehát hogy ez megint a legrosszabb feltételezése.
2: Igen, egy nő és egy férfi soha nem lesz ugyanazon a szinten anyagilag, amíg a férfiak többet keresnek, mint a nők. Nem feltétlenül van mindenhol azért ez így.
1: Tehát, nagy általánosságban azért van.
2: De nagy általánosságban így van.
1: Szerintem egy 70-80%-ban biztos, hogy a férfiak visznek, ez igazságtalanság, mert ugyanazért a munkáért is kevesebbet fizetnek egy nőnek.
0: Hát meg több a feladat a nőnek. Tehát, hogy a nők ugye alapvetően egy sokkal másabb életutat járnak be, mint a férfiak. Mert a férfiaknak például ugye nem kell adni a pályájukat, ha gyereket szeretnének. Ugye nem úgy állhoz egy munkáltató, hogy hú, hát ez egy időzített bomba, most hány éves, vagy 35 év, akkor te szülni fogsz, akkor téged nem raklak olyan pozícióba, hogy, és ezeket mondhatjuk, hogy nincsenek, de azért sokszor vannak. És azért ez még jó néhány 10 évbe fog telni, még ez kikopik ebből az országból.
2: Igen, mi ezt tök jól megoldottuk, 10 éve vagyunk együtt, de az elejétől így kezeljük az anyagiakat, beadjuk a közösbe a fizunkat, de mindketten megtartunk privátra 100-100 000 forintot, azon azt teszel, amit szeretnél, persze sokszor a másikat lepjük meg valamivel, és ha felhalmozódik, akkor betetszük a közösbe. A nagyobb költés mindig a közösre megbeszéljük. Ez így egyébként korrekt. Egyik korrekt. Ugye itt az a kérdés, hogy mi van, az egyik többet keres, akkor hogy rakod be mi az összeset a közösbe? Szóval itt azért ennek vannak, nem is árnyoldalai, de mélységei, cizelláltságai, hogy azért az egyik az keresünk 1 800 000, a másik 5, vagy másfelet és 8-at, akkor azért nem rakod be a közösbe, mert te másfelet raksz be, ő 8-at rak be, vagy 5-öt, vagy 3-at, most tök mindegy az összeg.
1: Na de akkor tehát, itt jön az a probléma, amiről beszéltünk, hogy ha azt mondanánk, hogy az egyik egyet keres, a másik 5-öt, de mind a ketten csak 4-et rakjanak be.
2: Aha, és akkor a többi az megmarad.
1: Az megmarad, igen, nem, de mi van, amikor nyaralni megyünk, és neked ott van, mivel te kerested a többet
2: hogy
1: a családba.
2: Hogy te más helyre mennél.
1: Hogy te mennél, de hát egy a közös kassza csak ennyit enged. Akkor, ugye? Szóval, hogy ebben azért nagyon sok érdekes kérdés van.
2: Na de ha másik nem tudja kifizetni azt a nyaralást, akkor azt mondta, hogy oké, kifizetem
1: és megyünk oda. Én is tehát, így gondolom, persze.
2: Tehát, hogy akkor viszont nem várom el, hogy beleadjál, én intézem, ki van fizetve, viszed a családot és kifizeted, nem? Vagy
0: hát, igen, a másik meg az, hogyha úgy tervezel a másik pénzével, mint a sajátod lenne, viszont a maga tervekből őt nem vonod be, akkor az meg már nagyon, az egy nagyon agresszív dolog. Tehát, hogy ha azt mondod, hogy én már pedig idén nem akarok a horvát tengerpartra menni a snaszt, én már a Copacabánán látom magunkat, én valóban, mit tudom én, többet keresek, mint te, de annyit azért nem, hogy mind a kettőnek kifizessem.
1: De hát én megyek
0: tehát, egyedül. Hogy én mindenképpen meg, és azt mondom, hogy te is elgyere, csak akkor te sokkal többet adj bele a sajátodból, mert úgy többet, hogy neked az többen fog kerülni arányaiban, mint a másiknak, és akkor különben akkor milyen ez a kapcsolat, milyen ez az élet. Na, az gáz. Szóval az gáz, mert az van, hogy ha nem tudsz empatikus lenni a másik élethelyzetével kapcsolatban, és nyomod a saját igényeidet, akkor az már megint egy aránytalan helyzet.
2: Igen, abszolút. Mi külön kasszán vagyunk a férjemmel, 12 éve klasszul működik, abba vezetjük a költéseket, figyeld. Hónap végén számolunk és osztozunk, gyerekek, ház, napi élet, utazás közös, de az extra, amit magunkra költünk, a saját költség, remekül működik, soha nincs vita a költségeken. A drága e-bike-on, a milliós Big Green Eggen, Botoxon és a szépészeti beavatkozásokon.
1: Ja. Aha. Na, de akkor, mert ti meg tudtátok beszélni.
2: Igen.
1: Tehát ez az alapja. És az mi, hogy fizetsz otthon a szexért?
2: Az hogy kell
0: elképzelni?
2: Az, az egy táska? Mi? Vagy, nem, vagy egy új csizma? Vagy az mi, hogy fizet a szexért?
0: Az egy szabály.
1: Írd már,
2: hogy működik. De hogy működik. Tehát, hogy fizet a szexért és raksz egy kasszába, borítékot adsz, venned kell egy ajándékot, ő vesz magának valamit, és ha megveheti, akkor este van szex, tehát ez konkrét kesselés.
0: Ez nem feleség, az egy előfizetés.
2: Igen, ez inkább egy eszkortszolgáltatás. Ez konkrét kesselés jelent, ajándékban fizet a szexért, vesz magának valamit, de tőled vonja kártyáról. Hogy néz ki egy ilyen fizetek a szexért című történet? Meséld már rá nekünk. SMS-be írta? SMS-t írt? Tényleg? Ennyit írt, csak ez mi, hogy én fizetek a szexért?
0: Ezt nehogy békánál csörögjön ki.
1: Várjál, ellenőrzöm a számot.
2: Mind a ketten dolgozunk, a feleségem pénzét félretesszük, az én fizetésemből ülünk, 13 év vagyunk együtt. Aha, tehát az egyik félre megy, a másikból megéltek. Ez így rendben van, tehát ezzel nincs baj.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: Yeah. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

Rádiu STG, Olemes Játszóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, A World is Mine DJ, Regal.

0: Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket, 40-60% kedvezményt számos matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
5: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
7: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
8: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Ne várj, használd az Urzinolt!
8: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
9: Utaz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Ez itt az Aranyka Show.
11: Halló, Aranyka?
10: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
11: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
12: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Kártevők, otthon vagy a cégnél? Rovarok, rágcsálók, ágyi poloska, darázs. Gemix kártevőírtás, a biztos megoldás. Gemix.hu, kattints!
14: Minden hétfőn 5% kedvezmény kerítésekre és kapukra. Válassza a profi minőséget kedvező áron a Steelvent mintaboltban. Miskolcon, a Vágóhíd utcán. Steelvent.hu.
15: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
16: Van egy hely Miskolc-Tapolcán, ahol a magyaros ízek igazán otthon vannak. A Kemencés étterem új csapattal várja régi és új vendégeit a megszokott ízvilággal. Találkozzunk augusztus 8-án este 6 órától a Grill Partin. Kemencés étterem, a rendezvények otthona. Miskolc, Csabai út 36. tapolcafogadó.hu.
17: Napoli étterem és pizzéria minden alkalomra. Felső zsolcai éttermünkben a kis családi pizzázásoktól a 100 fős rendezvényekig minden megoldható. Pizzanapoli.hu.
18: A TopDog tudja, hogy egy boldog kutya a gazdi napját is szebbé teszi. Ezért most a 2-t fizet 3-at vihet akciónk keretében. Egy zsák TopDog Economy 10 kg-os száraz kutya eledel, most csak 3330 forint. Az akció a készlet erejéig él. TopDog, a te kedvenced, a mi kedvencünk is. Már három helyen Miskolcon.
19: Új Timeless szőrök várnak a Phuket Spa-ban. Próbáld ki, vagy lebb meg szereteidet ajándékutalvánnyal. Phuket Spa Timeless Massage, Miskolc, Arany János utca 2. Foglalj még ma!
20: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
21: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
20: Neked Sedacur Forte kell.
21: Sedacur Forte?
20: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
22: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.

0: Rádió egy top 5-ben.
1: Reklámot hallottak.
0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Színjátszótábort tartottak Sátoraljaújhelyen. Augusztus közepéig tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Délután 22-28 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket segíti új programjával a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A felkészítő foglalkozásokat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon tartják. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta rádiónak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
3: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt, hogy a legnehezebb helyzetbe került gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget, a kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
2: A Kárpát-medence legnagyobb színjátszó táborát Sátoraljaújhelyen tartották magyar és határon túli fiatalok részvételével. A Rákóczi Szövetség közleménye szerint ezzel párhuzamosan kezdődött a 900 általános iskolást fogadó anyanyelvi turnus a Rákóczi táborban. A rendezvényt a városban zajló Dériné fesztivállal egy időben rendezték. Az anyanyelvi táborban azt szeretnék elérni, hogy a Kárpát-medence szórvány területeiről és a világ magyar diaszpóra közösségeiből érkező fiatalok magyar nyelvi környezetben találkozhassanak, beszélgethessenek, erősítsék a kötődésüket a magyar nyelvhez és a kultúrához. A Rákóczi Szövetség adatai szerint nyáron összesen 20 000 fiatal táborozik Sátoraljaújhelyen. Tanszergyűjtő akciót hirdet a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű kezdeményezés keretében iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket várnak, közölte közösségi oldalán a segélyszervezet. A Magyar Református Szeretett Szolgálat célja, hogy közel 1500 rászoruló diákot támogasson az iskola kezdéshez szükséges eszközökkel. A karitatív szervezet augusztus 10-ig fogadja a tárgyi adományokat, többek között Ózdon és Sátoraljaújhelyen is. Ma sok napsütésre számíthatunk, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők. Záporok, zivatarok kialakulhatnak. Napközben 22-28 fok közé melegszik a levegő. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, viszont csak elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. 25 és 31 fokot mérhetünk. Vasárnap már több felé megnövekszik a felhőzet, a legmelegebb órákban 25-32 fokra van kilátás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik, de a rá...

0: olyan jelenségről beszélünk, ami tudtuk, hogy van, és létezik, ám most mégis itt a Wall Street Journal írt egy hosszú cikket arról, hogy milyen trend terjed a fiatal kamaszoknál, és leginkább a kamasz fiúknál, mert ugye sokkoló trend, ami begyűrűzik szerintem Magyarországra is, én legalábbis látom azért a tinédzse gyerekeken, akár a saját gyerekeden is, hogy mennyit készül, hogy igazítja a haját, mennyire fontos a megjelenése. És hogy ez a Lux Maxing nevezetű trend, ez elindult a TikTokon, gyerekek, és elképesztő őrület van. A jelenség arról szól, hogy a tini fiúk, és most már nem csak a lányok, hanem a fiúk minden porcikáját zsűrizik eszement szempontok alapján, és ha nem hozod azokat a pontokat, akkor egymást a közösségi oldalakon lepontozva az állad állagát, formáját, a szemtávolságodat, a hajadat, az arcodat pontozva érhetsz el különböző szempontrendszerek alapján pontokat. Ha nem felelsz meg az eszement arányszámoknak, akkor egész egyszerűen a TikTokon és a fiatalok által használt közösségi platformokon lepontoznak, és egyre erősödik a trend. Rengeteg önbizalomhiányos fiatal, elmondják a szülők, itt megszólalnak, hogy ugye ez a Lux Maxing, ez a küllem maximalizását jelenti, az internet sötét zugaiból ered egyébként, és hogy a fiúk a legvonzóbbnak tűnjenek, szigorú előre megírt szempontrendszer szerint a markáns álvonal, a vadásszem, a kidolgozott fizikum, ezek a legfontosabbak, és egy pontrendszer alapján pontozzák le saját magukat, illetve más fiúkat. Ezért egyre több az önbizalom hiányos kamasz tinédzser, aki nem találja magát ebben a rendszerben.
1: Na várjál csak annyit, hogy én tisztán értsem. Ez az öltözködésre is vonatkozik, vagy pedig itt most csak mert azt még valahogy tudom tolerálni, de hogyha te amiatt kezdesz el azon gondolkozni 16 évesen, hogy egy átalakító vagy egy plasztikai sebészhez mész, mert az állad nem olyan, maguk mérik, így hogy van. Milyen az álluk.
0: Ők maguk mérik, van a soft maxing, ami viszonylag ártalmatlan módszereket takar, arcmasszázs, diétehidratálás, és van a hard maxing, ami már komolyabb beavatkozást jelent, itt az, hogy a szteroid használat, hajbeültetés, plasztikai műtét, a tinédzser fiúknál és a tinédzser lányoknál, Kína, Amerika, nyilván európai országok már, a közösség tagjai egymást ponthozzák, mintha valami versenyen indulnának, és borzasztóan kongatják a vészharangot a szakértők, hogy rendkívül aggasztó a jelenség. A táplálkozás szakértők, viselkedéskutatók nyilatkoznak, hogy megborultak a fiatalok, mert hogy a pontrendszer szerint egész egyszerűen azt mondják, hogy nem tudják tartani a lépést. Nem tudják tartani a lépést azzal a pontrendszerrel, amit saját maguknak találnak ki, és hogy borzasztó mentális károkat okoz a tinédzsereknél, az önbizalmukban. És hát ezt azért látod a kamasz gyerekeken, persze, hogy mennyire fontos, de hogy az nekünk is fontos volt, a hajad, a külsőd, hogy milyen gatyát veszel föl, milyen sportcipőd, de hogy ez már bőven nem erről szól. Bőven nem erről szól. TikTokereket követnek, akik több milliós követőtáborral különböző áltudományos igazságokat hirdetnek, hogy hogyan nyomd föl az álladat, vagy a nyelvedet, a szájpadrásod, és erősítsd meg ezt az árrészt itt, hogy kiugró legyen az állkapocs csontod. És hát ezeket így piedesztára emelve követik őket több millióan, majd pontozzák a saját magukat, és aztán akár vetnek véget az életüknek, mert hogy nem felelnek meg ezeknek a szempontrendszereknek.
1: És akkor elmennek plasztikai sebészhez 16-18 évesen.
2: De a szülők ilyenkor hol vannak abban a helyzetben? Hogy
1: már régen sehol.
2: De hogy van ez, hogy honnan van pénze plasztikai sebészre?
0: Hát ez egy jó kérdés egyébként, hogy honnan szerzi, igen, de hogy itt közel azt írja, hogy a felnővő sérülőként tinédzserek hajlamosak arra, hogy önmagukat áruként kezeljék. Egy 15 éves amerikai fiút megszólaltak már ebben a témában, aki azt mondja, hogy 10 hónapja használ erős állatoknak szteroidot, hogy megfeleljen az elvárásoknak. Állatoknak használatos szteroidot használnak már Amerikában a tinédzserek, mert hogy olyan irreális elvárásokat támaszt a Lux Maxing vele kapcsolatban, evészavarokba hajszolta a fiút, meg hát nem tudta ezt hozni, hogy komolyan szólnak a szülőknek, hogy gyerekek, kezdjetek el valamit csinálni, mert hogy borzasztó az irány, ahova viszik a tinédzsereket, és hogy a fiúkat is, ez nem csak a lányokat. Érdekes.
2: Igen, mert hogy a lányoknak ugye ez már az elejétől van, tehát a smink megjelenésével gyakorlatilag 13 évesen elkezdik magukat a lányok maximalizálni, ahogy mondani szokták, hogy a külsejüket a lehető legnagyobb elánnal, nem tudom, szerintem ilyen valótlanra elkészíteni és sminkelni, igen, tehát hogy nem csak ugye a filterek, hanem ez is, és azt gondoltuk, hogy a fiúkat ez teljes mértékben maguk, tehát rájuk ez nincs hatással, hanem ők csak sportolnak, de amúgy meg ugye a férfi egy fokkal ilyen szebb az ördögnél, és kész. Tehát
1: vagyunk.
2: Hogy ez volt, igen.
1: De hogy ez egy nagyon nagy változás. Ez, szerintem Magyarországon ez még annyira nem jellemző, de az pont valamelyik nap mondtam is nektek, hogy van a parfümőrület most, a kinézetőrület, hogy mindenki, és
2: helyet utolt téged, úgy látom.
1: Nem, nem, mert már nem vagyok 16 éves szívem.
0: Parfümőr legalább biztos.
1: Nem. Egyfajta van, 40 éve azt se használom. Ugye, a férfinak van egy szappan, már megvan.
0: Jóféle pitralon, jó az?
2: Tudod, örülök, hogy mentálisan legalább egy egészséges helyen vagy.
1: De hogy ez is őrület, hogy százezreket költenek ilyesmire, és látod a külföldi példát, akkor meg még az van, hogy meg a plasztikai sebész is. Hát szóval honnan fizeted?
2: Hát ez az.
1: Honnan? Ez a az. Páttól?
2: Ah, és neked a gyerekét kértek már ilyet, hogy csak az álcsúcsomra adjam 300 000 forintot.
1: Az szerencsére nem.
2: Nem.
0: De begyűrűzik ide is, ne legyünk naiva. Tehát ez megérkezik hozzánk
1: is. Ez egy most indult trend, el fog ide is érni. Mert ez az őrület is indult valahonnan, hogy akkor a ruházat, a cipő, ugye? Pár évvel ezelőtt fölkaptuk rá a fejünket, mikor 400-500 000 forintokat adtak emberek egy cipőért. Mi van?
2: Azt is szétrágja a kutya?
1: Oh, Janu.
2: Azt ugyanúgy szétrágja a kutya.
1: Fél év múlva nem tudod fölvenni, kinőtted.
2: Hát ez a másik, de el tudod adni. Nem értjük, de engem is nagyon sokkal. Hogyha én megkértem volna apámat, hogy rendez állkapcsolatot, lehet, hogy nem ugyanúgy járt volna el, mint a mostani fiatalok.
0: A mi szüleink nem feltétlenül így rendeznek. Na, de hogy szedett ki ebből a kamasz gyerekedet? Hogy mit mondasz neki, hogy építesz valós önképet, hogy adsz neki önbizalmat, hogy ne a trendeknek üljön fel. Tehát ezért ez szülőként is egy nagy kívás, hogy mi olyat tudsz mondani. Értem, hogy az egészséges önértékelés, meg önkép, meg az elfogadás, meg érzékeny korban vannak, hogy kamaszok, de ez begyűrűzik ide, már pedig látod azért, hogy mennyi minden begyűrűzik, akkor ezért a szülőként is nagy kívás elé állítja az embereket, hogy mit olyat tudsz mondani a gyereknek, milyen önképet tudsz építeni, hogy ne ez legyen a követendő. És nem arra gondolok, hogy 16 évesen plasztikai sebészhez fog menni, ez nyilván egy véglet. De hogy valahogy az önszeretet és az önelfogadás irányába menjen a legsérülékenyebb korban, a kamaszkorban. Azért ez nem egyszerű kihívás a szülőknek sem.
1: Az a baj, hogyha már ilyenkor kezdesz gondolkodni, hogy mit kéne mondani, akkor szerintem
0: akkor már 20 évig szart mondtál.
1: Akkor már pontosan nem, vagy nem mondtál semmit.
0: Vagy nem mondtál semmit,
1: nem
0: igen.
1: Nem mondtál semmit, tehát itt pont megint ugyanaz, mint minden egyes dolognak a gyökere, a problémája, hogy elengedtük a kezüket, nem beszélünk velük, és már amikor baj van, akkor azt mondjuk, hogy jaj, itt vagyok, én vagyok az apukád. Igen, és?
0: Én vagyok az apád.
1: Apád. Igen.
0: Na, mindjárt megkérdezzük Tari Anna Máriát, itt van velünk, klinikai szakpszichológus. Hello, Anna Mári, jó reggelt, 1000 éve nem beszéltünk, ciao.
3: Jó reggelt minden hallgatónak, élvezett titeket hallgatni. Ugye az egyik probléma, ha már ennek a jelenségnek az evolúcióját föl lehetne vázolni, hogy nagyon másképp gondolunk a tinédzser fiúkra, azt hiszem, hogy mindenki kicsit ilyen 20. századi attitűd szemüveggel gondolná látni azt a 18-20 éves, akinek az a legfontosabb, hogy a haverjaival jóba legyen, hogy viszonylag mondjuk ne legyen rajta nagyon sok plusz súly, de egyébként úgy a külseje különösebben nem izgatja. Na most ehhez képest, hát már több mint 15 éve van a metrosexuális és retrosexuális trend szétválás, ahol a metrosexualitás az egy olyan elinduló irány volt a férfiak között, amelynek volt egy olyan arszpolitikája, hogy egy férfinak is minden jár, ami egy nőnek, és indul az a típusú fürdőszoba berendezés, ahol a férfinek ugyanannyi piperec utca van, mint egy vele élő nőnek. És innen szerintem egy ilyen nagy lóugrással el tudunk jutni oda, hogy időközben az információtechnológia annyira megerősödik, hogy amikor a pszichológusok azt mondják, hogy vizuális szénában élnek a fiatalok, akkor ezt egyébként így mondjuk az analóg gyerekkorral jellemezhető szülők nem pontosan kódolják szerintem, hogy ez azt jelenti, hogy mindennél fontosabb lesz, hogy nézel ki. Ugye amikor a selfie őrületbe indul 8-10 évvel ezelőtt, és nagyon erőteljesen arról szól, hogy egy nap 16 évesen azért egy 30 selfie-t csak csinálsz, hogy kiderüljön, hogy mennyire cool vagy, ugye ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az élet értékei között első helyen kezd szerepelni a megjelenésed. És hogyha innen továbbugrunk, amelyik tudtok követni, ha innen továbbugrunk oda, hogy közben az állandó online platformokon jelenlevés, az tulajdonképpen lélektanileg egy zárt, moderálatlan, heterogén csoportban való részvétel, vagyis nem moderálja senki, érzékeny 16-18-20 éves korban az agresszió épp induló hullámaival gyakorlatilag olyan szituációkban vannak, amiben a zárt határok, ugye a csoportból nem lépünk ki, mert olyan protokoll szabályok vannak, nem engedik meg az agressziónak a kanalizálódását, hogy az elvezet kezdődjön, hanem akkor egymás közt fog bugyogni. És hogyha azt mondjuk, hogy a késő kamaszkor az a nagy kérdések ideje, a ki vagyok én, hogy nézek ki, van-e csajom, lesz-e barátom, mit tudom én, akkor ugye a zárt csoportokban erősödő csoportnorma az ugyanúgy felerősíti a kétségbeesést, szorongást, hogy nem vagyok elég jó, nem nézek elég jól ki, mert sokkal nagyobb méretű a transzparencia, mint amit egy ember lelke el tud bírni. Na és ha ekkora a transzparencia és az adott csoportban sokkal nagyobb az agresszió, akkor innen egy piros nyíllal átvezetődünk Andrew Tate manoszféra 80-20 incel szabályaihoz, és
0: ami innen már egy egészen durva képet fest, igen.
3: Abszolút durva kép, és innen egy vékonykabb picurka piros vonallal leágazhatunk oda, hogy mi ez a lux maxing. Hogy miért kell azt átélni egy fiatal fiúnak, mert gondoljatok bele, hogy ebbe szorongás van, a másokkal való összehasonlításnak a végtelen szorongása, ahol egy nagyon kisgyerekes vágy, hogy én a klassza közé akarok tartozni, és ennek az egésznek az ellentmondásos és feloldhatatlan mondjuk így szituációja, amikor egy fiatal fiú úgy dönt, hogy inkább fog egy kalapácsot, és átrendezi maga az arccsontjait,
0: Összetörik az arccsontját, hogy újra máshogy forjon össze, igen. Egy szülő mit tud csinálni, vagy hogy tudja megerősíteni? Igen, amit a Feri mondott, hogy lehet, hogy már nem 16 évesen kell, csak kérdezem, mint folyamat, hogy amikor látod, hogy küzdenek a megjelenésükkel, amikor állandóan fotókat csinálnak, szelfiznek, órákat készülődnek otthon, csinálják a hajukat, fiúk, lányok, mindenki, miben tudja a kamasz gyerekét a szülő erősíteni, hogy jól néz ki, és hogy nem ennyire fontos a külső, mint amennyire ők azt gondolják, hogy az.
3: 5 évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy egy jó szülő leül a gyerekével, mélyen a szemébe néz, azt mondja neki, hogy szeretlek és hidd el, hogy szép vagy. Hát ez ugye ez így ekkora transzparencia, online transzparencia mellett nem igen működik. Igen, jó és nagyon-nagyon hatásos, de az igazán fontos dolog, ezt pont tegnap mondtam el pár száz szülőnek este, hogy legyen fogalmuk a 21. századról. Tehát azért én tudom, hogy nem kellemes ilyen híreket olvasni, és mindenki nagyon szívesen gondol arra, hogy ilyen rémes dolgok csak másokkal lesznek meg. És nem arról van szó, hogy tele kell pakolni rémisztő hírekkel a saját postaládánkat, de arról igen, hogy a trendekről érdemes tudni, mert akkor lehet felkészülni rá, hogy ezek szerint a 21. században nagyon-nagyon bombabiztos önértékelésű gyereknek kell kijönnie a tinédzser korba ahhoz, hogy ne csábuljon el. Persze, minden ilyen trendnél még van egy olyan remény, hogy ez nem lesz olyan erős. Tegnap a Redditen azt olvastam, hogy valaki nagyon bölcsen megjegyezte, hogy ez csak az idióták problémája lesz. Szóval, hogy lehet így nézni, hogy ez majd az üres felszínes fejű, stb. Éri el, de azért én meg azt gondolom, hogy ha valaki szülőként úgy tekint a gyerekére, mint egy olyan fiatalra, akinek sokkal nehezebb média körülmények között és online körülmények között meg kell tartania az online identitását úgy, hogy az ne legyen elszakadva nagyon az offline valóditól, amit a prózai valóságban meg kell élnie, akkor egy szülő akkor teszi jól, hogyha elvonszolja a gyerekét hosszú olyan sétákra egy erdőbe, ahol nincs térerő, és megpróbál vele beszélgetni arról, hogy ő hogy érzi magát. Tehát nem az a lényeg, hogy szentenciákat mondjunk egy gyereknek, az első pont szerintem mindig az kell, hogy legyen, hogy megértsük, hogy ő benne mi van. De ebbe beletartozhat, hogy lehasalunk vele a szobában, és egy marha nagy papírral lerajzoltatjuk vele ilyen szabás mintaszerűen, hogy hol van ő az osztályban, hogy érzi magát a többiek között, vagy a baráti társaságában, mit gondolnak róla, ő mit gondol másokról, mikor van leértékelt érzése, mikor gondolja azt, hogy neki abszolút centrális helyzete van, és főleg miért gondolja, hogy ez a legfontosabb az életben. Szóval, hogy ebből a szempontból egy szülőnek tartania kell a 21. századi lépést, tájékozottnak kell lennie, és nagyon jó, ha a gyereke nem a rémületet látja a szemében, meg az aggodalmat, mert van egy ilyen nagyon régi dolog, hogy egy gyerek akkor áll biztosan a lábán, ha érzi a szülője feltétlen bizalmát benne.
2: Ez nagyon igaz, és a másik, ami szerintem tök érdekes, hogy nagyon sokat foglalkoznak úgy a szülők a gyerek testével, hogy ezt nem is veszik észre, hogy ez lecsapódhat rajtuk. Tudod, hogy... Tehát, hogy úgy tesznek megjegyzéseket, hogy pozitívnak szánja, de közben pedig ugye nem biztos, hogy ezt úgy fogja értékelni, és szerintem ezzel is nagyon sokat kellene foglalkozni, hogy mi az, amit mondhatsz a gyereknek, és mi az, amit nem mondhatsz neki, vagy mi az, amit a nagymamája, vagy a nagypapája, vagy a távoli rokonok, amikor meglátják a gyereket, mondhatnak neki.
0: Vagy még neked mondtak, de már most nem jó a mai kamasznak. Igen. Nem feltétlen ugyanaz a nyelv már.
2: Igen, tehát az, hogy hú, de megnyúltál, de vékony vagy, jaj, de cuki pocakod van, mit tudom, hogy ezeket be kell
3: szüntetni. Igen.
2: Igen, és ez nagyon fontos, hogy van volt egy ilyen lány, akiről olvastam, hogy az apja ezt nagyon szigorúan vette, hogy bárki bármilyen megjegyzést akart tenni, csak egy pattanására, ő azonnal konfrontálod, és mondta, hogy figyelj, nem beszélünk a gyerek testéről. Tehát nem tehetsz ilyen megjegyzéseket, hogy most pattanásos vagy nem, egy semmi, nulla. És ez úgy látszik, hogy működött, mert ő például soha nem kérdőjelezi meg magát ilyen tekintetben. Mert azt érzi, hogy ez nem egy olyan
0: hogy dolog, biztonságban amiről, igen, biztonságban van, vagy volt. Van. Aha. Azért nem könnyű a szülőknek sebből kihúzni a gyerekeket.
3: Nagyon nehéz, mert nyilván ez egy nagyon más szülői magatartás, mint amiben három generáció eddig felnőtt, hogy a poroszos tekintélytisztelet értelmében egy szülő bármit mondhat, és soha nem gondolt senki abba, hogy egy jól irányzott szülői mondat, hogy úgy mondjam, megpecsételt mondattá válik, és még 35 évig fennmarad. Szóval, hogy ebből a szempontból én nem vagyok híve annak, hogy mindent pszichózunk át, mert éppen elég néha normálisan gondolkodni, szóval nem kell a lélektani mélységeket kapirgálni, de azért az, hogy ha valaki látja, hogy a gyereke egy olyan közegben mozog, ahol nagyon különös súly tevődik a külső megjelenésére, akkor erre nagyon kell figyelnie. És arra is, hogy bizonyos szülői mondatokkal a szülő a saját szorongását fejezi ki, és egyben helyezi át a gyerekre, hogyha nem figyel. Tehát ha én nekem bajom van az étkezéssel, van étkezési zavarom, akkor ne kezdjem fogyókúráztatni a gyerekemet, mert szerintem nem lehet elég korán elkezdeni. Szóval, hogy érdemes külön választani a gyerek személyiségét, lelkét, és őt mint különálló embert megérteni, akárhány éves.
0: Anna Mari, nagyon köszi összefoglalóra, olyan jó volt, sűrű volt, próbáltuk tartani a hőségét, nagyon köszi.

0: time.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Új tájékoztató Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztmentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket a levegő aszbeszt tartalma. Összegyűjtik az utcán hagyott autóroncsokat Szerencsén. A Zempléni város önkormányzatánál megelégelték, hogy többen sok esetben évek óta a közterületeken parkoltatják a használhatatlan járművüket. A helyi rendelet szerint a szabálytalanul tárolt roncsokat a felszólítás után elszállítják a város egyik telephelyére. A felmerülő költségeket, a tárolás díját természetesen a tulajdonosnak rendeznie kell, ellenkező esetben a NAV hajtja majd be. Az összeget akár az érintettek fizetéséből is levonhatják, olvasható a Bonn riportjában, amelyben a Szerencsi Hírek egyik bejegyzésére hivatkoznak. Szerencsén a Móna Ferenc utcában, a Rákóczi úton és többek között a Bekecsi úton is található szabálytalanul magára hagyott roncskocsi. A tulajdonosok bírságra is számíthatnak. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Augusztus közepéig a Bükkön átvezető utakon Lilafüred környékén is bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. Hasonló a helyzet a Zemplén alacsonyabban fekvő Lankáin és a Szerencs-Sárospatak közötti úton. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátozások betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetéstechnikai szabállyal is az ilyen helyzetekre. Mondta rádiónak Robert rendőr alezredes.
1: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a pad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszább a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
0: Ma sok napsütésre számíthatunk, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők. Záporok, zivatarok kialakulhatnak. Napközben 22-28 fok közé melegszik a levegő. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, viszont csak elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. 25 és 31 fokot mérhetünk. Vasárnap már több felé megnövekszik a felhőzet, a legmelegebb órákban 25-32 fokra van kilátás.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csak na, szeretném elmondani nektek.
1: Odafigyelj!
0: Most... Ornitológiai megfigyeléseket folytatok.
2: De nem csillagászat? Itt reggel 6-kor
3: csillagászat. Az éznek csiverebedett, azért nem ornitológia.
2: A két csillag közé berepült egy sas.
0: A két csillag, nem, tehát fönt van a Jupiter, és fönt van a Vénusz. Ugye ezt meg tudod nézni, mikor fölnézel az égre este. Oké. Na, akkor már nagyon készen vagyok.
2: Na, ez milyen madár volt?
0: Na, várjál, elmondom az ornitológiai megfigyelésemet. Okay. Tudtátok-e, hogy milyen messze van a Jupiter?
2: Fingotok ez a fostos bugybókához.
0: Csak hogy a csillagászati jelenségre mondom, hogy ez egy gyönyörű dolog, amit te most tudsz érzékelni, mert a Jupiter, az a Vénusz az nagyjából 80 millió kilométer. Ilyen távolságot látsz. A Jupiter meg 600 vagy 700 millió kilométer.
2: És ugyanakkorának látszol.
0: Ugyanakkorának
2: látszol. Azt nem lehet
0: öcsén. Beszarsz. Nagyon szép. Ez a nyugati ég volt.
2: Oké.
0: Jó. De erről van szó.
3: Nagyon szóval hallgatok, nem látják, hogy Balázs a kezébe vette a kávés csészét, ami órák óta előtte hever, és úgy mutogat vele, mint hogyha egy ilyen PowerPoint prezentációt néznék végig.
0: Na de akkor ornitológiai.
2: És akkor most jön a sirály.
0: Jól mondod. Ez történt.
2: És fölkapta a Vénuszt.
0: Haladok a forgatási helyszíre.
3: Igen.
0: Ez puszta zámor.
2: Puszta zámor.
3: A szerelem fővárosa.
0: A szerelem fővárosa, igen, ott igen. Jönnek a párok, aztán ott mindenféle csinálnak, ez puszta zámor is. Észrevettem már egy ideje, és ennek szeretnék utána jönni, de mivel ti jó vidékiek vagytok, így el tudják nekem mondani. Megérkezik a gólya, épít egy fészket.
2: Igen.
3: Úgyhogy nagyon nehéz gólyát utánozni, de kis időt kérek, várjál.
0: Kelep. Jól tanulj meg a gólyát. Kelep. Föltelepedik egy fészekre, és létrehoz egy másik gólyával egy egyedet, és azt ott gondozza, szarrá fossa a kocsidat, ha halálsz. Oké.
2: Okay.
0: Felfedeztem, és csináltam róla videót, hogy vannak bizonyos gólyák, amik nem ezt csinálják, és magyarázzatok meg nekem, hogy ők kik.

0: Ufogója.
1: Fölülnek kellett egyenként egy póznára, és 30 darab póznán 30 darab gólya üldögél, és nincs társuk, és nincs fészek.
2: És ítélkezik?
0: De lehet, hogy...
1: Mi a szar történik a gólyán?
2: Ismerem, nem.
1: Hova éjszaka üldögélnek egyedül egy üldögél?
0: Mert azért a gyilkot meg a békát.
2: Azért, mert az asszony hormonos, és hát nem bírják meg.
0: Kicsi a fészek. Igen, benne az asszony a tojásokkal.
2: Igen, a hormonos, már érzékeny, mert bimbója nem akarja, hogy hozzáérjen.
1: Figyeld! Ott megyek a kocsival.
2: Ez a rádiójáték.
0: Aha, semmi fény.
3: Soha egy a póza tetején, nincs fészkő.
1: Nincs fészkő, ott ül a póza tetején. Hogy ne lenne fészkő a póza tetején? Figyelj, ott egy másik póza.
0: Van fészke, de nincs mindig ott, te se vagy mindig otthon.
1: Ott is ül.
2: Ott is ülnek. Úristen, ez nagyon Hitchcock amúgy.
1: Ott ül a másik.
0: Szerintem
1: 30 póznán felvettem 30 darab gólyát.
0: Szerintem téged figyelnek.
2: Ezt tudni.
1: Ez mi?
2: Ez a hangyák miatt van.
1: Mi az, hogy a hangyák miatt? Miért? Mit csinálnak ezek?
0: Az, hogy kinyírtad a hangyákat, és a gólyák most fognak bosszút állni rajta.
1: De várj, ezek a gólyák kis gólyák nem lehetnek, mert azok nem vadásznak. A nagy gólya az párba áll, és gólyafiókát csinál.
0: De
1: hogy
0: állna már párba? De már megcsinálta. Nem lehet egész nap izé a kloákádat összedörzsölni a másik gólyával.
1: Ebben a pillanatban leszállt egy gólya? Leszállt.
2: Úristen, egy hatalmas dolmányos varjú. Egy dolmányos varjú megérkezett.
1: Egy varjú, mert tudja, hogy a madarakról beszélünk.
2: Egy dolmányos varjú, de úgyhogy egy csirke mérete van.
1: Add a varjú hangot. Nézd, elrepült, nézd. Azt mondta, jó, ezek elmebetegek. Szóval, na, tessék.
0: Tehát van a gólyának fészke, benne van a gólyanyú.
1: Igen.
0: Meg a tojások vagy a kis gólyák.
1: Igen.
0: Már a nagy gólya, apu, nem fér bele. Azért...
1: Mi az, apa... hogy nem fér bele?
0: Hát már nem fér, kicsi a fészek.
2: Azt írják, hogy strihelnek.
1: Pusztazámor. Pusztazámor, bárki meg tudja nézni, ahogy mész be pusztazámorra, hogy 30 darab villany pózna, és ott ül, figyelj, mozdulatlanul, este jövök el.
2: Szopránó. Ez a szopránó.
1: Ez most hogy jön ide?
0: Hát, szopránó.
2: Hát a mafia film, nem
1: tudja. Hogy ez most ide? Szopránó. Szóval, hogy oké. Ott ül 30 darab gólya.
2: Igen.
1: Tony Soprano mindegyik?
0: Így van.
1: Mindegyik egy mafiózó gólya.
0: Arra várnak,
1: de mire várnak? Este haza kéne menniük a fészekbe. Tök érdekes.
0: Hangos a fészek, ott
2: félre
0: van két rohadt gyerek.
2: Srácok, tudom, könnyebb itt kint izé, de otthon vár az asszony.
1: Ma megcsinálom nektek újra a felvételt, és megmutatom. Várjál, mert nem megyek ki este a villába. Az, hogy este vannak ott, napközben nincsenek ott, és semmiféle ornitológiai magyarázat nincs. Ezek akkor vagy van az a gólya, aki azt mondja, hogy nem állok párba, én szingli életet élek, ide jövök, hülyére zabálom magam, lakok egy villanypóznán, nem csinálok fészket, majd visszarepülök
0: Afrikában.
1: Ezek szingli.
2: Azt mondják, hogy ez köztudott, hogy pusztazámor a gólyáknak a szemét égető. Túlvállalta magát, túlszaporodás, tele van kis gólyákkal a fészek, és már nem tud elfeküdni. Egyszerűen ez az, hogy ez olyan, mint amikor a kanapére kizavarják a pukát az első hónapokban, hogy akkor most ott kell pihenni.
1: Tehát elzavarják a gólyák. Nincs kanapéja, ők mind fiú gólyák. Őnek
0: ízé van oszlopa.
1: Ők mind fiú gólyák, és valahol van egy család, ahol ő hazamegy.
0: Úgy van.
1: De éjszakára miért nem repül haza, és szeretgeti meg a fiókáit? Mit csinál a villanypóznán
2: este? Azért, mert a fiókák másfél óránként felébrednek, meg kell őket etetni, és nem tudja a remfázis megtartani.
1: Tehát akkor ezek a családjukat kicsit elhagyó, tivornyázó gólyák, akik villanypóznán ülnek fészekkel.
0: Igen, vagy bántalmazó kapcsolatban élnek, és a gólya anya veri gólya apát.
1: Igen, ezért ő elmegy.
2: Pista, te mit csináltál itt? Vagy...
0: Nem lehet, hogy ez egy ilyen vízes, lápos terület, és egy csomó kaja van, és így nézik, hogy hova csapjanak le.
1: Szerintem a szemétégetőből ők kajának, és a napközbeni üldögélésük az engem nem zavarna, de én este 11-kor jövök el a villából, és látom, hogy ezek a mozdulatlanul fél lábon már alszanak. Nem láttál még ilyet? 30 darab gólya, 30 darab póznán, 5 méterre egymástól egyedül üldögél egy póznán.
2: Nem lehet, a fiúk a klubból?
1: Melegek?
4: Aha. Ezek olyan gólyák, akik nem ivarérettek ezek a gólyák, nem szaporodó képesek még, így van.
1: De már szexelnének, de még nem szexelnek.
4: De
1: még
4: nincs párjuk.
0: De fészket miért nem épít?
4: Mert nincs még párjuk.
0: De csak akkor építesz?
4: Igen.
0: Én nagyon szerettem egyedül lakni egy fészket.
1: Nagyon érted a színvinétet.
0: Én nagyon bírtam.
4: Nem ivarérettek.
1: És akkor ezek póznán áldogálnak egész éjszak, és várják, hogy legyen egy társ, akivel megépítik a fészket.
4: Majd igen. Beszarok majd egyszer, igen. A másik pedig sajnos az özvegyek.
1: Akiknek, na jó, akiknek
4: az özvegyek meghalt a társuk, és a gólyák, azok nem néznek másik társuk.
0: Na de maguknak. Attól a fészke még ott van.
4: Na de, nem és akkor mit csináljon vele egyedül?
2: A gólyák pont úgy nézegetik
0: után. Mi most a pálfózlán
4: haverokkal beszélget.
1: Beszámolok pont úgy, mert gólyák.
2: Kelep, gólyák.
1: Jött haza Egyiptomból. lelőtték a feleségét.
4: Igen.
1: És azt mondta, hogy én nem megyek vissza a fészekbe, mert az nekem rossz emlék, elmegyek egy póznára egyedül, és bandázom a többi özvegyel. Hát, ezek özvegyként bandáznak ott a póznán, hát megőrülök.
5: Hát, hát, hát, azért egy ölelést a végén belefér.
1: Gyere ide, ölejnek az asszony, már régen ölet, leszette valami csádi kongó ízét paraszt.
4: Özvegy ember, özvegy asszony gyülekezete, mert özvegy asszony is van. Nem megy újra, hogy
0: ugyan lehet, férhez. Hogy ez csak egy egyszerű lakógyűlés, gyerekek. Vagy,
5: hogy ezek lehet, hogy ezek csinálják a parlament.
1: Hármat láttam tegnap este kártyáztak. Iszonyatos kanasztapartikat nyomtak. Figyelj, én életemben nem láttam ilyet. Mondom, 50 pózna, nem is 30, puszt az ámor, mész be a településre, balra a póznák, és vagy 30 darab gólya mindegyik villanyoszlopon, 10 méterre egymástól tudnak dumálni. Fél lábon, fészek nélkül 30 gólya ott ül. Iszonyat cukik.
2: Hánykor nyit a gólya diszkó?
1: Ilyen 8 körül érkeznek, azt is megfigyeltem, sötétedésre szállnak le, addig repülnek, menj át az útra, ez az út. Itt vannak balra, kicsit gyere vissza, mert ez már puszt az ámor, gyere vissza egy kicsit, úgy fordulj el arra, és menj vissza. És sötétedéskor érkeznek, én este 11-kor jövök el, itt lesz majd egy balkanyar, és a balkanyar után kezdenek el üldögélni. Jó, még mennyi legyenesem. És ott üldögélnek, sötétedéskor érkeznek meg, és ahogy megérkezek, itt van egy jobbos, utána egy balos, itt még nagyon messze vagy, Zsül, mennyi el. A Google térképpel küzd a Zsül éppen, annyi, hogy Mohácsul indul.
0: És kis kapszintásokkal
1: iszonyatos tempó megyünk a Google térképen, Mohácsul indul, itt jön egy balkanyar.
0: Google térképen rajta ülnek a gólyák, akkor elhiszem.
1: Elmondom neked, hogy azért nem fognak leülni, mert fényes nappal van, egy darab sincs ott.
2: Szégyellik, hogy nincs fészkük, ugye csak este szoktak leülni.
1: Te arra mész haza, menj ki, nézd meg őket. És tegyél föl egy videót, hogy Bali igazad volt, ma puszt az ámor, este fél
0: 8, fél
1: sötétedés. Sötétedéskor terepednek le a próznák, ha menjél
0: még. Haza nem megyek, amíg egy gólyát.
1: Ha van nincs gólyás videót, haver.
0: Én fölülök az egyik póznára, érted?
1: Ha ma nincs gólyás videót, és nem igazad, azt hiszik, hogy van valami velem, hogy én halucinálok. Itt lesz a balkanyar, menjél még tovább, Zsül. Elfáradtál már, sokat gyalogoltál. Jó, majd mutatom. Tehát a személyi tégetőt keressétek, de ne úgy, mint a 20. kerületben, tehát ott nem állnak lányok. Jó, itt jön a balkanyarod, úgy, és ott vannak a póznák. Na, ezek már ezek a póznák, ahol üldögélnek jobbra. Menjél még, Zsül, lépkedjél egy kis
2: előre. Ezt jelölt meg a Google térkép, hogy tudják, az arra járok.
1: Ott a balkanyarod, és ahogy kifordulsz, ott vannak a póznák. Itt a balkanyar. Menjél tovább, és indexelj. Google térképen, és itt vannak jobbra, azok a póznák jobbra. Ott ülnek végig, egészen majdnem a 7-es útig. Ott vannak a póznák, ezeken ülnek. Na?
0: Öcsém, én ezt ez ma
2: kinyomozom. Ez. Figyelj.
1: Ti csukott szemmel jártok a világba. Bocsánat, hogy érdeklődöm a világ nagy dolga irányt. Elnézést, hogy én ezeket a jelenségeket figyelem
2: a
1: és kutatom.
2: A gilice banditákkal még nem volt dolgunk, de... Nagyon érdekel, hogy mondjuk mit gondolnak róla, amikor meglátnak téged.
1: Nem repülnek el, már álltam meg, fotóztam őket, videóztam őket.
0: Dobáltad őket, kamisztában.
1: Elvettem a sörétes puskát, és 4-5-öt leszettem, és megsütöttem.
5: Az béka.
1: Nem mozdulnak, hát ugye kiröhögnek, mert hogy nem tudsz velük megkárteni. Míg megérkezel puszt az ámorra, és a villánál, ahol forgatunk, fölötted ott lakik egy család, azok megülnek a fészekbe, és nem érted a kettő közötti különbséget. De akkor ezek fiatalok, szinglik és özvegyek.
4: Igen.
1: Azért ülnek ilyen szomorúan?
4: Szerintem igen.
2: Ah, van több jelenlévés. Igen? Én vagyok a gólya második oszlopról, hívjatok.
0: Szemtanú.
2: De egy lábon állnak, vagy kettő?
1: Egy lábon, ezt is megfigyeltem.
0: Mindegyik
1: egy lábon áll és alszanak. Kérek majd gólyás felvételt tőled.
0: Jó.
1: Igazolt.
0: Ma este. Oda megyek, ha nincs gólya, akkor viszont megkereslek.
1: Nevezd meg engem, jó, hogy Ször David Balázs Etemboró nyomában járkálsz, és szeretnéd a pusztazámori gólyák esetét felderíteni. Mit találtál?
2: Azt hiszem, hogy láttam is ott egy gólyát, volt félre fényképe, volt a szárny alatt.
1: Miket írnak rá,
5: kele.
1: Azt mondják, hogy ezeknek a gólyáknak alfája van, és várják a szerelőt.
0: Ó, persze.
1: Na jól van. De ugye milyen érdekes jelenségeket veszel észre, ha nyitott szemmel jársz a világban? Vénusz együttállás, gólyák üldögélés.
0: És a Vénusz közbe vetted észre a gólyát?
1: Elmondom
2: én
1: neked,
2: örülök,
1: figyelj.
2: Hogy gyógyszert váltottál, amúgy
1: És most fogod letenni a hajad? Mert ahogy megnézed az ülőgólyákat 8:30-ről, tekintetedet egy kicsit felemeled.
0: És ott a Vénusz!
1: Felveszed az erősebb szemüvegedet, és fölöttük,
0: vagy ezt
1: megtakarítom, és fölöttük megnézed a Jupiter
2: Vénusz.
1: Kidörzöd a szürke
0: hájú. Nagyon zöldölöm.
1: Leviszed a vércukrodat 26-osra, amitől már kezdesz megvakulni. Följebb nézel, és ott a Vénusz-Jupiter együttállás. A gólyák fölött. Ma este te oda azt meg fogod köszönni.
0: Ott is alszom.
1: Sírva fogsz, hogy taknyosra bőgve magad, hogy ilyen szépen te még nem látod. látták.
2: Majd ezt csak meghallod a hátad mögül, testvérem.
1: Én is itt vagyok,
0: Feri, a bokorba.
1: Balázs vagyok, van nála WC papír. Itt ülök a bokorba, fél óráig szartam. Senki nem jött erre, rohadtul váltanak.
2: Jó, hogy őre találkozunk. De majd egy kis tartozás.
1: Hoztál papírt, Feri. Neki nagyon megy a hasa.
0: Na jó, jó.
6: Best of Balázsék, a legjobb pillanatok.
1: És egy jó kis pénteki nap hallgatója, pedig hát...
0: Hát itt vagyunk, és ezért visszajöttünk, hogy ezt föl...
1: Én szerintem ez egy nagyon becsülendő dolog.
0: Igen. Van szponzor, egy nagyon jó ajándékunk van, és ezt mi nem adjuk bent ragadni.
1: Igen, és csak ezért megcsináljuk ezt egy megszállás, egy beszokfot adunk, de bejövünk 10 előtt egy pár percet.
2: Annyit álltam sorban Münchenben, azért itt lehessek, hogy
1: nagyon,
2: ennyit megért.
1: Nagyon.
2: Rendesek vagyunk.
1: Tényleg. És ő is tudja, hogy itt vagyunk, ha felveszi, az nagyon durva. Mert akkor tudta, hogy itt leszünk.
0: És milyen jó SMS-t írt.
7: És tudja.
1: Jó reggel. Hello, mi újság? Mit csinálsz?
7: Jó reggel.
1: Mit csinálsz itt péntek reggel?
7: Hazafele megyek. Hétvégére családomhoz, hogy Ausztriába dolgozok a héten.
1: És mész haza.
7: Most ilyenkor szoktam. De igen, ilyenkor szoktam haza menni.
1: Nagyon király. Jól van. Figyelj, de megmutatjuk, hogy mit nyertél. Szeretsz szafarizni?
7: De nagyon, igen, nagyon örülök neki.
1: Jó.
7: Tudom, hogy mit nyertem, igen, hallgattam az egész héten. Reménykedtem is, hogy leszek az egyik. Jaj, itt nem boldog vagyok.
2: Vigyázz, majd a zebrákkal, harapósak.
1: Vagy megfagynak.
7: Ja, vigyázzak.
2: Harapós fázós népség.
1: Harapós fázós.
7: Nem, hogy befeküdjenek mellé. Ja, igen.
1: Mutatjuk, hogy mit nyertél, jó? Figyelj, megmutatjuk.
8: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
0: Mi jól van? A gyerekedet érezzétek, jól magatokat, szevasz!
7: Megyünk, három gyerek van, egy feleség, megyünk!
1: Ciao, ciao!
7: Köszönjük szépen, köszönöm!
1: Hello! Hát akkor már viszont tartsuk meg ezt elköszöninek, köszönőnek. Mármint, hogy úgy értem, most köszönjünk el?
0: Hát persze.
1: Hiszen bejöttünk a naphallgató, és mondjuk azt, hogy akkor mikor vagyunk újra. Mikor vagyunk újra, gyerekek?
0: Tizedike,
1: így van.
2: Így van.
1: Jó? Akkor Otin szerintem legközelebb.
2: Úristen, de jól fogjuk érezni magunkat. Lesz rajta mindenféle csecsebecse, mert meglátjátok.
1: Igen? Jó.
0: Már készülsz.
1: Ha nem jössz föl fél 11-kor a színpadra terkelni, akkor...
2: Hát
1: ha nem érkezel meg a 3-11-ig a nagy színpadra terkelve, akkor senkik vagyunk.
2: Én a szaxofonommal érkezem meg.
1: Csak úgy susogni fog az a sokat. Hát igen. Gyerekek, akkor jól van. 8-a utáni hétfőn itt vagyunk. A nagyobb hát hallgatói táborunknak a kisebbekkel, meg akkor augusztus 8. Augusztus 8 ott. Jó, puszi mindenkinek, okay. Nyaraljatok, pihenjetek, sziasztok, ciao.
6: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: hónapi jegyet a Strand Fesztiválra.
1: Bulis a Rádió egy Jack Daniel stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strand Fesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió egy Jack Daniel stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
4: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
5: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália rinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Sziasztok, sportarcok!
8: Nyári kiárusítás az Intersportban. Most péntektől hétfőig további 20% kedvezménnyel szerezhetsz be minden már leárazott terméket. Ne maradj le! Számos nyári termék, futó, fitness, túra és szabadidő ruházat, cipő 40, 50 vagy akár 60% kedvezménnyel lehet a tiéd. Intersport.
9: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
10: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
9: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
11: Mentsük meg a barátainkat!
9: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
12: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
9: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
0: Reklámot hallottak.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: A Dobdog tudja, hogy egy boldog kutya a gazdi napját is szebbé teszi. Ezért most a 2-t fizet 3-at vihet akciónk keretében. Egy zsák Dobdog Economy 10 kg-os száraz kutya eledel, most csak 3330 forint. Az akció a készlet erejéig él. Dobdog, a te kedvenced, a mi kedvencünk is. Már 3 helyen Miskolcon.
14: Minden hétfőn 5% kedvezmény kerítésekre és kapukra. Válassza a profi minőséget kedvező áron a Steelvent mintaboltban. Miskolcon, a Vágóhíd utcán. Steelvent.hu.
15: Ismét itt a Mentó vízilabda kupa.
16: A Miskolc tapolcai Ellipsum élmény és strandfürdőben.
15: A július 31-e és augusztus 2-a között idén már 11. alkalommal megrendezett vízilabda utánpótlás tornán.
16: U18-as csapatok érkeznek Miskolcról, Debrecenből, Bukarestből, Kassáról és Ausztriából, hogy megküzdjenek a medencében.
15: A részleteket keresd az MVLC és a Mentó Kft. Facebook oldalain.
16: Gyere és szurkolj élőben a fiatal tehetségeknek.
15: Mentó Környezetkultúra Kft.
16: A sport elkötelezett támogatója.
17: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Miskolcon a Futó utca 87 szám alatt. Részletek nivo.hu.
18: Miskolc, figyelem! Hamarosan megnyit a Buddha Originál tájétterem. Várunk a Miskolc plázában a Szentpáli út 2-6 alatt. Fedezd fel Ázsia különleges ízeit, és éld át a Buddha Originál élményt. Hamarosan találkozunk. Különleges tájízek, friss fogások és egy új gasztronómiai élmény vár rád Miskolcon.
19: Ciao! Mindenkinek szüksége van rá, hogy sziszente a casa, vagyis otthonosan érezze magát lakásában.
20: Fedezd fel prémium Hekker konyhabútorainkat, és választ minőségi konyhai gépeink közül. Ráadásul ingyenes látványtervezéssel segítünk megvalósítani álmaid konyháját.
19: Mikorex Home Studio, Miskolc, Pesti út 5.
21: A Fehér Hullú gyógyszertár az év minden napján 6.30 és 22 óra között, valamint éjszakai ügyelettel és kedvező árakkal vár.
22: Miskolc, Szemere Bertalan utca 14.
23: Ma is 17 órakor a lemezjátszó.

0: utazás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Rádió egy Live Mix Summer Edition. Minden hétköznap délután 5-től 7-ig. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak így.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Ez a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy.
2: Csak igazi mai sláger.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Mind. Samfeld következik, a DJ producer, aki köztudottan imádja ezt a naplementés beach club hangulatot, úgyhogy a zenéjének a nagy része direkt ilyen aranyló kora esti hangulat, ami pont beleillik egy olyan partiba, ahol a nap éppen alábukik a tengerbe és gyönyörű fények vannak. Fejben

0: gentlemen.
1: Hello péntek! Hello Rádió Egyesek! Hideg volt a mai reggelünk, ugye, sőt, keleten, észak-keleten volt, ahol még esett is. Azért már a holnapra sok napsütést ígérnek a szakik gomoly felhőkkel, 24-25 fok körüli csúccsal, holnap 28 is lehet, vasárnap 30 fölé megyünk, viszont sajnos úgy néz ki, hogy a hét utolsó napja megint a felhőkről szól majd, úgyhogy aki nyaral, és itthon Magyarországon, az ma-holnap kiránduljon egy nagyot.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Hölgyeim és uraim, tettünk egy ígéretet, 2026 nyarán is a Rádió Egy intézi a legjobb bulikat, az élményeket, az emlékeket. Indítottunk ugye a nyár elején a Rádió Egy születésnapi fesztiváljával, aztán rengeteg bulira, a fesztiválra szórtuk a páros belépőket, a napi jegyeket. A nyárvégi fesztivál sem maradhat ki. Augusztus 19-22 strandfesztivál a Rádió Egyel. Nekem erre vannak páros belépőim. Valaki elvéhet egyet, csak hívjon fel 10-ként mostantól a forrodróton a 20-as 311-111-en. Ha sikerül, Rádió Egy szlogennel lehet nyerni. Sok sikert kívánok!

0: itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Bulizzunk együtt augusztusban is a Rádió Egy-nél. Jön majd a Strand Fesztivál, és sok-sok Rádió Egy hallgató ott lehet. Halló!
1: Szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Ki vagy te?
1: Mónika vagyok.
0: Nincs rossz kedved, ugye?
1: Nincs.
0: Na azért, mit csinálsz most?
1: Hát éppen szolgálatban vagyok.
0: Ó, mert fogorvos vagy.
1: Így van.
0: Mondjuk ezt.
1: Igen.
0: Jó munkát kívánok neked, és
1: köszönöm
0: hogy
1: szépen.
0: Szuper jó napod legyen. Elárulom, hogy 10. lettél!
1: Júj! Örülök, már nagyon sokszor próbáltalak benneteket hívni. Ó, nagyon örülök, köszönöm.
0: Mi a Rádió Egy szlogen? Igen, akartad pont mondani.
1: Igen. Rádió Egy, csak igazi, ma is láger megy.
0: Tökéletes.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strand Fesztiválra.
0: Ezt elvitted?
1: Ó, nagyon szépen köszönöm.
0: Visszaengedlek a beteghez.
1: Ó, köszönöm szépen.
0: Nem árulhatjuk el, hogy milyen szolgálatban vagy?
1: Nem,
0: titkos?
1: Nem, igen.
0: Titkos ügynök, igen. Jól fogod magad érezni a Strand Fesztiválon, 007-es Móni. És még mindig van lehetőség játszani, hölgyeim és uraim. A következő órában is lesz játék itt a Rádió Egyen.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és amit tegnap este a Campus Fesztiválon Joer Junior csinált, azt megismétli ma délután 5 órától, ma is Rádió 1 Live Mix Summer Edition Juhász Gergővel, és 2 órán keresztül mixel majd Joer. A Rádió 1 Stage-en, Campuson ma este 8 órától Debrecenben Kollár, DJ Junior, Wilcox, Brickley, Cookie, Regalili, Loving Arms és Pure Beat. Minden információ a fesztiválunkról a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Képek és videók a tegnap estéről, az azt megelőző estéről, a hivatalos Facebook oldalunkon. Én Györke Attila vagyok, üdv mindenkinek, azonnal indítom az újabb zenei órát. Mindjárt jön Martin Garrix.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt! Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
4: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
5: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
6: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu/fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália rinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
9: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
10: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: egy csak igazi mai sláger megy, az információk után pedig indítok egy olyan dalt is, amit egyszerre énekel majd az ország, Ed Sheeran és az Azizám egy-két perc múlva a Rádió Egyen éjjel-nappal csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: Rádió Esztégen. Alemez játszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, A World Is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopsi Beggy, Wilcox, New Week, Brick Lake, A Loving Guard, Soer Junior, Collar, Pure Beat, Pull Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió 1, csak igazi mai slágerben egy péntek van, jó a hangulat? Nagyon remélem, hát milyen jó lesz majd a hangulat együtt bulizva a Strand Fesztiválon. A Rádió 1 Stage ott lesz új formában az összes lemezlovasunkkal, és kinek biztosíthatok most bejegyet? Nézzük, Rádió 1, tessék!
1: Csáó, hát is Tomi vagyok, és a játékra jelentkeznek.
0: Tomikám, honnan csörögtél be hozzám?
1: Hát éppen úton útfélen vagyok éppen.
0: De melyik úton, melyik útfélen?
1: Az útnak a nevét nem tudom, de viszont Dunaújváros közel vagyok.
0: És szeretnél közel lenni Zamárdihoz is?
1: Hú, Atikám, azt nem is tudod, mennyire szeretnék.
0: Nagyon-nagyon közel jutottál hozzá, mert 10. lettél, Tomás!
1: Nem hiszem el! Ez az. Rádió egy csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strand Fesztiválra.
1: Köszönöm szépen, Atikám! Hát ezzel nagyon szebbé tettem a napomat. Egész héten csörögtem nektek, egész héten nyomkodtam a telefon, de sikertelenül sajnos, de ez a péntek úgy látom összejött.
0: Örülök, hogy nem adtad fel.
1: Nem, abszolút, sose adjuk fel.
0: Jaj, de

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: Sziasztok, Dani vagyok, zseniális nyarat mindenkinek. Rádió, csak igazi mai sláger megy.

0: Csak igazi mai sláger megy, ma este is találkozhatunk a kampuszon, Debrecenben a Rádió Stage-nél, de már öttől mixelünk és húzzuk fel rá a hangulatot itt a stúdióban, sőt, most azonnal indítjuk a déli mixet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Civic

0: Jason Kettin. Jön a Vadiúi Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
3: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi?
5: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
3: Ugrunk egy bombát!
5: Szállás.hu. Úgy is te!
6: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal! Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is! Ne halogasd, a hőség nem vár! Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n!
7: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
8: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália dinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
11: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
10: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
12: Mentsük meg a barátainkat!
10: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
13: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
10: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
15: Szemét
16: levittem.
15: Villany
16: befizettem.
15: Klíma
16: megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
15: Hol?
16: kaisai.hu.
17: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
18: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
17: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
18: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
19: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
20: Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztató Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatását. A törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és a felügyelőbizottságok létszámát. Összegyűjtik az utcán hagyott autóroncsokat szerencse. Az önkormányzatnál megelégelték, hogy többen évek óta a közterületeken parkoltatják a használhatatlan járművüket. A helyi rendelet szerint a szabálytalanul tárolt roncsokat a felszólítás után elszállítják. A Kárpát-medence legnagyobb színjátszó táborát Sátoralja új helyen tartották, magyar és határon túli fiatalok vettek részt. Ezzel párhuzamosan kezdődött a 900 általános iskolát fogadó anyanyelvi turnus a Rákóczi táborban. Ma sok napsütésre számíthatunk, záporzivatar kialakulhat, 22-28 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágerekkel.

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely egy nagyon kellemes pénteket kívánok mindenkinek. Bizony, ám eljött ez a nap, és a következő órákat töltjük együtt itt Miskolcon környékünkön, jó zenék között, pop és dance dalok, persze, hogy ma is ezek vonulnak fel, ezeket kevergetem a rádió egy déli mixében a 12 és 13 óra közötti részben. Egy olasz DJ már itt is van, és tiszteletét teszi. Egyre többen ismerik az ő nevét, úgy hangzik, hogy Alex Kenji, a dalnak a címe pedig egyszerű, ez a

Ez a 96.3 rádió egy csak igazi mai sláger, mert sok napsütés, holnap erre számíthatunk majd itt Miskolcon és környékünkön, de átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, elvétve fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor, veszít erejéből a szél, élénkebb lehet ettől függetlenül azért helyenként a légmozgás, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul városunkban. Jön most egy pörgős dal, a rádió egy déli mixében Calvin Harris-től és Rihanna-tól, a This is what you came for. Baby.

0: Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Az úton lévőknek mindig vannak sokat érő trafi tippjeim. A hármason ma Encsés Méra, valamint Bükkábrányi és Vatta között figyeljünk jobban. A 35-ösön Sajószögednél, itt Miskolcon a József Attilán szintén trafira bukkanhatunk.
1: A biztonságos közlekedés támogatója a Best of Taxi. Kényelmesen és kötetlenül.
0: Egy brit formáció jön, a Switch Disco Rehab-bel kiegészülve, Anna meg Sam Feldel. Ez a Daily Mix és a Sleep Tonight.

Ez a 96.3 Rádió egy csak igazi mai sláger, megy. A mai nap folyamán is vannak olyanok, akik lehet, hogy már az estére, az ünneplésre készülnek. Névnapot a kincsők, illetve a kingák tartanak. Isten éltese valamennyiüket itt Miskolcon és a környéken, de nem csak rájuk gondolunk, hanem azokra is, akiknek pont a születésnapja esik erre a napra, július 24-ére, és a virtuális fülhúzogatás mellé egy dalt is tudok hozni nekik. A Rádió egy déli mixében most Szigelától szól a Sweet Lovin'.

0: ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert egy újabb 60 percnek kezdünk neki Miskolcon és környékünkön, persze, hogy jó zenék társaságában, ez utóbbi nem is lehet kérdés. Nem sokára énekel nekünk Taylor Swift. Igen, hamar befutott ez a dala itt Magyarországon, nem is csodálom. Jön a Rádió egyen az Opalight.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió 1.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kis Gáborral. Csak igazi.

0: Ez a 93 Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy kellemes pénteket mindenkinek, reméljük, hogy nagyon jól telik. Ketten vagyunk a stúdióban, Cserevko Judit is megérkezett, ennél a mikrofonnál pedig Kis Gábor. Jocósvit hoztál nekünk már, szia!
1: Szia Gábor, köszöntöm a Rádió egy hallgatóit, jövő héten is várják a donorokat. Na jó, ez talán túl komolyan hangzott, véradók jelentkezését várják. Természetesen a Miskolci Területi Vérellátó Intézetben minden nap, reggel 8 órától minden hétköznap. Ezen kívül pedig Kazincbarcikán már július 27-én, Bőcsön július 28-án, Sárospatakon 29-én, Sárospatakon szintén majd 30-án is, és Mezőkövesre a Művelődési Házba is jelentkezhetnek vért adni azok, akik segíteni szeretnének, szintén július 30-án Tiszaújvárosban, pedig a hónap utolsó napján, július 31-én. Adjunk vért, hiszen egy véradással akár három ember életét is megmenthetjük.
0: Nagyon köszönöm, hogy elmondtad, beavattál ebbe bennünket, egy újabb dal jön David Guettától és Anne Marytől, méghozzá egy kiváló Hathaway slágerből egy remake, ez a Baby Don't Hurt Me.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött,
0: mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk,
0: nekünk ez az életünk,
1: mert rádió egy, csak igazi mai sláger meg.

0: Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely egy ma is felbukkanhat a radar a hármason két helyen is, Hencs és Méra, valamint Bükkábrányi és Vatta között, de emellett még a 35-ösön Sajószögednél, illetve Kesznyétenben úgy szintén. Csekkmentes napot kívánok az úton lévőknek!
1: A biztonságos közlekedés támogatója a Best of Taxi. Kényelmesen és kötetlenül.
0: Itt van már a következő dal, amelyet Hype-on jegyez Norma Jean Martinnal közös, és nagyon jó ez az Out of My Head.

0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
3: Szemét.
4: Levittem.
3: Villany.
4: Befizettem.
3: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
4: Kaisai.hu.
5: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
6: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
5: Neked Sedacur Forte kell.
6: Sedacur Forte?
5: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Ez a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert sok napsütés holnap számíthatunk erre itt Miskolcon és környékünkön, bár lehetnek azért pontok, ahol erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, nagy esőre semmiképpen, legfeljebb egy-egy jelentéktelen záporra számíthatunk, veszít erejéből a szél is, hajnalban friss lesz a levegő, a hőmérséklet, a csúcsérték napközben 25 és 31 fok között alakul. A Rádió egyen most Sam Felt következik, és Rosalyn, és közös daluk a Heart Like Mine.

93 Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy pillanatig nem vagyok rajta meglepődve, hogy a közösségi médiában Teddy Swims-nek a rövid videói, ahol koncertezik, azok óriási nézettséget generálnak, hiszen elképesztő, amilyen energiával a színpadot beéli, belengi. Jön The Door című dala, ezzel folytatjuk tovább, aztán Györke Attila 14 óra után a vezényletet átveszi tőlem. Találkozunk holnap délben ismét itt Miskolcon. Kellemes pénteket előre is, szép hétvégét. Kis Gábort hallották.

0: Everything's frozen. Nothing but you and I.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
3: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden étkezőszékre és étkezőasztalra. 20-50% kedvezményt minden iroda és gamerszékre, és 20-50% kedvezményt minden fotelre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
6: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
7: Úgy is tett.
1: Reklámot hallottak.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak

0: weboldalunkon is elolvasható. Addig is hallgatjuk Péntek Feelingben a jó kis zenéket, mindjárt érkezik Tóth Abigailtől a Rock Center, a Sugar Daddy, a nagy Rádió 1-es kedvenc St. John-tól a Roses, vagy éppen Martin Garrix-től a Butterflies, az igazi mai slágerek között.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja.
3: Campus Fesztivál. Július 22-26. A debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon.

hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopsi Begi, Wilco.

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Közöttük pedig intézzük a bulikat, a partikat, hogy a Rádió Egyesek 2026 nyarán is egy csomó élménnyel, emlékkel gazdagodjanak. Itt van például a Strand Fesztivál, Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, a magyar fesztivál zenekarok legjava, és megújult Rádió Egy Stage az összes lemezlovasunkkal, és valakit most bejuttatok. Másod magával egy Rádió Egy hallgató ott lehet, ha tizedikként elér a 20-as 311-111-en, de ugye a játékainkban mindig az igazi fanok nyerhetnek, akik tudják a Rádió Egy szlogenjét. Hajrás!

0: csak igazi mai sláger megy. 20-as a forró drótunk 311-111, és egy ország hívja ebben a pillanatban, benn mindenki beszeretne jutni a strandfesztiválra. Halló!
1: Ja, Kincső vagyok, és játszani szeretnék.
0: Kincső, honnan csörögtél?
1: Siafokról.
0: Egészen közel Zamárdihoz.
1: Így van.
0: Nem lesz nagy az a táv, amikor megteszitek, mert hogy 10-ként értél el, Kincső!
1: Wow, úristen, nagyon örülök neki.
0: Páros belépője, nyilván viszel valakit.
1: Hát persze, van egy pini lányom, úgyhogy én leszek a kísérője.
0: Anya és lánya program, de ehhez tudni kell a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: De jó vagy!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a strandfesztiválra.
1: Köszönöm szépen!
0: Jó, hát de érezzétek magatokat nagyon jól!
1: Köszönjük, igyekszünk!
0: És még mindig nem fogytunk ki a jegyekből. Juhász Gergőnél a Kívánság műsorban bezsebelhető még páros napi jegy a strandfesztiválra.

0: Summer Edition. Két órán keresztül mixál majd Joer Junior Juhász Geri mellett, és húzzák fel együtt a hangulatot a hétvégére, például a Campus Fesztivál Rádió 1 Stage bulikhoz is, ahol ma este 8-tól Kollár, DJ Junior, Wilcox, Brickley, Cookie, Regalili, Loving Arms és Pure Beat mixál majd. Találkozunk ma este is a fesztiválozókkal Debrecenben, addig viszont újabb zenei órát indítok. Camrad következik mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: nyertünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerül.
5: Az Urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
7: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantumelméletet.
8: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
9: Fritman. Bor, ami sztorikat ír.
10: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket, 40-60% kedvezmény számos matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezmény számos paplanra és párnára. Jyskn. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália rinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: the limit. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, nincs megállás, megszakítás, jön most egy szuper jó zenével a Switch Disco. Ők eredetileg azzal lettek ismertek, hogy éveken át nem hivatalos mashupokat készítettek, de ezzel milliós nézettséget értek el az interneten. Most arra már hivatalos licenszekkel dolgoznak, és olyan világsztárokkal, mint Rehab, vagy éppen Sam Felt ebben a dalban. Hölgyeim és uraim, it's the Sleep Tonight!
1: Hey, what's up? This is Sam Felt.
2: Hey, guys, we are Switch Disco, and you're listening

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: csak igazi mai sláger megy. Ezen a héten a kampuszon tombolhatunk együtt mi Rádió 1-esek. A színpadunkon az ország legjobb DJ-i, a Rádió 1 lemezlovasai mixelnek. A line-upunk fent van a Rádió 1 Facebookon, Instán, de a weboldalunkon is. És a rádióba is elhozzuk egyébként a buli hangulatot. 5-től a live mixben az a Joer Junior mixel majd 2 órán keresztül, akivel tegnap a kampuszon nagyot ugrálhattak a Rádió 1 fanok. 5-től tehát ma is Rádió 1 Live Mix Summer Edition Juhász Gerivel és Joer Juniorral.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lofty Maggie, Wilcox, Newick, Bricklink, a Loving Guard, Soer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: Úristen, nagyon szépen köszönöm, mindig hallgatlak titeket, csodások vagytok.

0: Itt a Rádió Egyen. 5-től Live Mix Summer Edition Juhász Gerivel és Joer Juniorral. Addig együtt rádiózunk. Üdv mindenkinek, Györke Attila vagyok, és aki éppen vezet. És bárhol bármit lát az utakon, mondja el, küldje el SMS telefon Viber 20-as 311-111. Azonnal indul az újabb zenei óra Loival.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibica

0: sezon 2. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ciao, mindenkinek szüksége van rá, hogy si sente a casa, vagyis otthonosan érezze magát lakásában.
3: Fedezd fel prémium hacker konyha bútorainkat, és választ minőségi konyhai gépeink közül. Ráadásul ingyenes látványtervezéssel segítünk megvalósítani álmaid konyháját.
2: Mikorex Home Studio, Miskolc, Pesti út 5.
4: Új Tájmasz szőrök várnak a Phuket Spa-ban. Próbáld ki, vagy lebb meg szereteidet ajándékutalvánnyal. Phuket Spa Tájmasszázs, Miskolc, Arany János utca 2. Foglalj még ma!
5: A TopDog tudja, hogy egy boldog kutya a gazdi napját is szebbé teszi. Ezért most a 2-t fizet 3-at vihet akciónk keretében. Egy zsák TopDog Economy 10 kg-os száraz kutya eledel, most csak 3330 forint. Az akció a készlet erejéig él. TopDog, a te kedvenced, a mi kedvencünk is. Már három helyen Miskolcon.
6: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Miskolcon a Futó utca 87 szám alatt. Részletek nivo.hu.
7: Szemét.
8: Levittem.
7: Villany.
8: Befizettem.
7: Klíma.
8: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
7: Hol?
8: kaisai.hu.

0: reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Az év végén befejezi a csoki mikulások gyártását a Nestlé idén 64 éves diósgyőri gyárban. Az MT értesülése szerint jelentősen visszaesett a csokoládé figurák iránti kereslet, ezért döntöttek a leállás mellett. A pútvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket segíti új programjával a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. A felkészítő foglalkozásokat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon tartják. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából. Két hétig tart Tokajban a Crescendo nyári zenei akadémia és fesztivál. A nemzetközi mesterkurzusra több mint 300 résztvevő érkezett a világ minden tájáról. A július 31-ig tartó nyári akadémia hallgatói koncerteket is adnak. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, jelentéktelen zápor kialakulhat, 25-31 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
0: Rádió
3: Egy.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Györke Attilával. Csak igaz

Itt a Rádió Egyen, közlekedési információ. Anett szólt, hogy az M7-esen a Balcsi felé érnél, a 21-es kilométernél volt egy baleset, csak a leállósávon tud arra szólni a forgalom. 9 kilométeres már a dugó. Bárki bármit lát az ország bármely pontján, jöhet 0620-311-111 a forradrót SMS telefon Viber. Kitartást azoknak, akik lassulgatnak éppen, kapnak egy pörgős Avicii-dalt, hogy jobb legyen.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: Itt a Rádió 1, 16 óra 27 perc közlekedési hírek. Ámos írta, M1-es, 24-es kilométer, torlódás van. Legközelebb Ámosom, segíts majd, hogy melyik irányba, mekkora dugó és miért, jó? Azt Krisztián írta, szintén az M1-esről, hogy Budapest felé lassú, végig Tatabányától az M0-ásig a terelésben. Ági infója, hogy 3 kilométeres a dugó az M3-ason, Mogyoród nyugat csomóponttól, mert hát ugye forma egy magyar nagydíj. Viki szólt, hogy az M0-áson felborult egy teherkocsi az Ecsermagló csomópontban. 10 kilométeres a dugó, és azt korábban tudtuk meg, az M7-esen 9 kilométeres a sor a Balaton felé Érdnél. Ott is baleset volt, és csak a leállósával lehet haladni miattuk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! Rádió 1-ben is elindult a nyár, és ha már nyár, és van...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Sam Feld következik, aki mindig is vidám nyári a zenéket készített, de a 2025-ben kiadott Time After Time albuma már sokkal személyesebb lett, mint korábban. Apaságról, családról, az új élet szakaszáról szól. Hát öregszik ő is, Sam Feld.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne. Idén is világsztárok a Campus Fesztivál.

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket, 40-60% kedvezményt számos matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Jyskk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Az Appentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Appenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.appentajáték.hu.
5: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonka kiszolgálópultban csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
8: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
9: Ez itt az Aranyka Show.
10: Halló, Aranyka?
9: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
10: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
11: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24% a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
12: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
13: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: A TopDog tudja, hogy egy boldog kutya a gazdi napját is szebbé teszi. Ezért most a 2-t fizet 3-at vihet akciónk keretében. Egy zsák TopDog Economy 10 kg-os száraz kutya eledel, most csak 3330 forint. Az akció a készlet erejéig él. TopDog, a te kedvenced, a mi kedvencünk is. Már három helyen Miskolcon.
15: Szemét.
16: Levittem.
15: Villany.
16: Befizettem.
15: Klíma.
16: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
15: Hol?
17: kaisai.hu.
18: Miskolc, figyelem! Hamarosan megnyit a Buddha Originál tájétterem. Várunk a Miskolc plázában a Szentpáli út 2-6 alatt. Fedezd fel Ázsia különleges ízeit, és éld át a Buddha Originál élményt. Hamarosan találkozunk. Különleges tájízek, friss fogások és egy új gasztronómiai élmény vár rád Miskolcon.
19: A Fehér Hulló gyógyszertár az év minden napján 6.30 és 22 óra között, valamint éjszakai ügyelettel és kedvező árakkal vár.
20: Miskolc, Szemere Bertalan utca 14.
21: Nápoli étterem és pizzéria minden alkalomra. Felső Zsolcai éttermünkben a kis családi pizzázásoktól a 100 fős rendezvényekig minden megoldható. Pizzanapoli.hu.
22: Minden hétfőn 5% kedvezmény kerítésekre és kapukra. Válassza a profi minőséget kedvező áron a Stilvent mintaboltban. Miskolcon, a Vágóhíd utcán. Stilvent.hu.
23: Mert a három

0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsúr Jerika. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztató Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatását. A törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és a felügyelőbizottságok létszámát. Összegyűjtik az utcán hagyott autóroncsokat szerencse. Az önkormányzatnál megelégelték, hogy többen évek óta a közterületeken parkoltatják a használhatatlan járművüket. A helyi rendelet szerint a szabálytalanul tárolt roncsokat a felszólítás után elszállítják. A Kárpát-medence legnagyobb színjátszó táborát Sátoralja új helyen tartották, magyar és határon túli fiatalok vettek részt. Ezzel párhuzamosan kezdődött a 900 általános iskolát fogadó anyanyelvi turnus a Rákóczi táborban. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, jelentéktelen zápor kialakulhat, 25-31 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: mindenkinek. Két teljes órán keresztül Joer Junior a lemezjátszói mögött innentől. Hello JJ!
1: Gyönyörű szép délután mindenkinek, szevasztok!
0: És hát Joer Junior megjárta a Tomorrowlandet a múlt héten.
1: Bezonyám. Hát órákat tudnék mesélni róla, egyébként nem is tudom, hogy hol kezdjem. Szeretnék majd minél több kérdésre is válaszolni, hogyha van esetleg kérdés, írjátok meg nekünk SMS-be, és a következő két órában igyekszem majd mindenre válaszolni. De szerintem kezdjük el akkor a Live Mix Summer Edition-t is. Hipaton, Out of My Head. Mindenkinek jó hallgatózást itt a Rádió 1-en.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ez van egész nyáron, két órán át mixelnek egészen este 7-ig Magyarország legjobb DJ-i, ma például Joel Junior, ez volt Calvin Harris és a Blessings, ugye ott volt Calvin Harris, meg te is a Tomorrowland-en múlt hétvégén, milyen volt Calvin Harris?
1: Ott voltunk mind a ketten, valóban egyébként Calvin Harris vitt el az utolsó napnak az utolsó szettjét, szóval övé volt az End Show, hát amit várni lehet Calvin Harris-től, fantasztikus bulit csinált, és tényleg óriási élmény volt élőben hallgatni.
0: Sziasztok, egy kérdésem lenne Joerhez a Tomorrowland kapcsán. 50 pluszosan mennyire lehet jó elmenni? Vagy ez csak a fiatalok bulija inkább? És van némi tömegiszonyom, nem iszom se alkoholt, se semmi más káros dolgot nem csinálok, ami miatt lelazulnék, de a jó zenét és a bulikat imádom. Köszi, ha ezt Joer Junior megválaszolja. Puszi, Edina.
1: Edina, hát azt kell mondjam, hogy ez a te fesztiválod. Az a durva egyébként, hogy én is 3 napig fújózan voltam, mert hogy olyan szintű látvány világ fogadott, hogy tényleg azt akartam, hogy ez örökre égjen bele az agyamba, és így is egyszerűen extázisos állapotban voltam, tényleg fantasztikus hangulat volt, és a korosztályra visszatekintve én is azt gondoltam volna, hogy fiatalok fesztiválja, abszolút nem. Én 30 vagyok, szerintem én voltam így nagyjából az átlag, hogy rengeteg 40-50 pluszos is volt, úgyhogy tényleg mindenkinek ajánlom a 50 pluszosan is bátran, mert fantasztikus élmény.
0: De érdekes, ez egy nagyon meglepő információ. Én személy szerint nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen állapotban meg tisztaságban vannak a WC-k, és hogy mondjuk az ételekre, italokra mennyit kell várni, hogyha valaki beáll a sorban, majd erre is visszatérünk hamarosan. Ti is kérdezzetek nyugodtan a Tomorrowland-del kapcsolatban, 0623111111, ez az SMS és Viber számunk, hiszen ugye JJ ott volt a múlt hétvégén. Na, megyünk tovább közben.
1: Így is van, robogjunk tovább, egy fantasztikus kedvencen, Antonio Editjében, Ray Dalton, Blood Running, Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Joel Junior!
1: Joel Junior!
0: A házigazda Juhász Geri!
1: Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition 2 órán át ma Joel Juniorral élőben a lemezjátszói mögött. Üzenem JJ-nek, hogy nagyon jó a Swedish House Mafia. Ezt Vivi kolléganőnk üzeni neked a Traffic osztályról, már úton hazafelé.
1: Vivi, nagyon drága vagy. Élőben se volt olyan rossz hallani.
0: Most jól beletöltöd a szívébe.
1: Ez muszáj volt. De ugye Sebastian Ingrosso, a Swedish House Mafia egyik frontembere, játszotta is múlt héten a Tomorrowlanden. Fú, hát

0: Szeretne valamit enni vagy inni?
1: Elképesztő logisztika van a fesztivál mögött egyébként. Az a durva, hogy ott van több százezer ember egyszerre, és nem kell sorban állni az italért, sem a mosdónál, és a mosdó patyolat. Nem tudom, hogy oldják meg, nem tudom, hogy milyen csapat dolgozik ezen, meg hogy dolgozik ezen, de eszméletlen profi az egész kivitelezés, úgyhogy pont ezért is van az valószínűleg, hogy az idősebb korosztály is jár folyamatosan, mert hogy higiéniai szempontból is abszolút csillagos ötös, úgyhogy tényleg elképesztő volt.
0: Nagyon komoly, nagyon érdekes információ. Ezek lendülünk közben tovább, nézzük,
1: így
0: hogy
1: van,
0: mi most.
1: Így van, lendülünk tovább, és annyit még el kell mondanom, hogyha már az előbb az utakról beszéltünk, hogy barátnőm még úton vannak a Balatonra, és hallgatnak bennünket, és a Bodrogi Katának szeretnék nagyon boldog születésnapot kívánni. Holnap lesz még csak neki, úgyhogy óvatosan csajok, de pörgünk is tovább a Lime Mixben a Draculával. Mindenkinek jó hallgatózást, itt a Rádió 1-en.

0: Stone és a Big Jet Plane a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Ma Joel Junior két teljes órán át a lemezjátszóknál. Sziasztok, nagyon köszönöm a Tomorrowland infókat JJ-nek, így be is tervezem az utazást jövőre. A házasság évfordulónkra pont jó ajándék lesz a páromnak, írja valaki.
1: Jó, az biztos, imádni fogjátok. Én egyébként egyedül voltam, és egy barátommal ketten mentünk, de egyébként az a durva, hogy külön-külön is nagyon jól el voltunk, szóval én egyedül is bókláztam, de hát párban az igazi.
0: De jó, és hát azért látom, a Tomorrowland zeneileg is átítatta elég rendesen ezt az elmúlt egy órát.
1: Észrevetted?
0: Abszolút.
1: Igen, egyébként nagyon vissza repülök még az előző hétben, hát tényleg fantasztikus élmény volt, úgyhogy még a következő egy órában is remélem, hogy benne vagytok, hogyha egy kicsit maradunk ezen a vonalon.
0: Mert hogy nem ér véget a Rádió 1 Live Mix innentől kezdve este 6-kor, ez lesz egész nyáron. Ráteszünk még egy lapáttal, van még egy óránk Joel Juniorral a lemezjátszók mögött, úgyhogy hydration break, egy rövid hidratációs szünet, aztán pedig itt is vagyunk újra.
1: Így is van, szavaztok!
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi Trump

0: Benedikként mondd a szlogent.
1: Rádió Északi, Dobi, mai sláger meg!
0: És nyerd meg páros napi jegyet a Strandfesztiválra.
2: Bulizz a Rádió egy Jack Daniel's stage-en a legjobb DJ-k szettjeire. A nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage. Egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden étkezőszékre és étkezőasztalra, 20-50% kedvezményt minden iroda és gamerszékre, és 20-50% kedvezményt minden fotelre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
6: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantumelméletet.
7: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
8: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
9: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
10: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
12: Ez itt az Aranyka Show.
13: Halló, Aranyka?
12: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
13: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
14: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
15: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
16: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
17: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
18: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
19: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Utazási csomagjából ne felejts el!
2: Önnek a Protexin kell.
0: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
8: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik.
20: és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
21: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
22: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak Meki appos kupon ajánlatként.
23: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália rinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
24: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért július 30-áig, de legfeljebb a készleterei.
25: Euronics, ez ennyi.
26: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
27: Sziasztok, sportarcok!
28: Nyári kiárusítás az Intersportban. Most péntektől hétfőig további 20% kedvezménnyel szerezhetsz be minden már leárazott terméket. Ne maradj le! Számos nyári termék, futó, fitness, túra és szabadidő ruházat, cipő, 40, 50 vagy akár 60% kedvezménnyel lehet a tiéd. Intersport. Reklámot hallottak.
29: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
30: Reklám.
31: Nápoli étterem és pizzéria minden alkalomra. Felső Zsolcai éttermünkben a kis családi pizzázásoktól a 100 fős rendezvényekig minden megoldható. Pizzanapoli.hu.
32: Új tájmasszőrök várnak a Phuket Spa-ban. Próbáld ki, vagy lebb meg szeretteidet ajándékutalvánnyal. Phuket Spa tájmasszázs, Miskolc, Arany János utca 2. Foglalj még ma!
33: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
34: Ciao! Mindenkinek szüksége van rá, hogy szíszéntélkázá, vagyis otthonosan érezze magát lakásában.
35: Fedezd fel prémium Hekker konyhabútorainkat, és választ minőségi konyhai gépeink közül. Ráadásul ingyenes látványtervezéssel segítünk megvalósítani álmaid konyháját.
34: Mikorex Home Studio, Miskolc, Pesti út 5.
36: A Top Dog tudja, hogy egy boldog kutya a gazdi napját is szebbé teszi. Ezért most a 2-t fizet 3-at vihet akciónk keretében. Egy zsák Top Dog Economy 10 kg-os száraz kutya eledel, most csak 3330 forint. Az akció a készlet erejéig él. Top Dog, a te kedvenced, a mi kedvencünk is. Már 3 helyen Miskolcon.
37: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánság vonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
30: Reklámot hallottak.
29: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
38: Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Az év végén befejezi a csoki Mikulások gyártását a Nestlé idén 64 éves Diósgyőri gyárban. Az MT értesülése szerint jelentősen visszaesett a csokoládé figurák iránti kereslet, ezért döntöttek a leállás mellett. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket segíti új programjával a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A felkészítő foglalkozásokat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon tartják. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából. 2 hétig tart Tokajban a Crescendo nyári zenei akadémia és fesztivál. A nemzetközi mesterkurzusra több mint 300 résztvevő érkezett a világ minden tájáról. A július 31-ig tartó nyári akadémia hallgatói koncerteket is adnak. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, jelentéktelen zápor kialakulhat, 25-31 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
37: És most.
0: Rádió
37: folytatódik a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel. Mixben.
1: Elmúlt este 6, hello mindenkinek egy SMS, sziasztok, úton vagyok, Siófokra megyünk nyaralni, köszi a jó hangulatot és a lendületet, írja valaki. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hát pontosan az ilyen SMS-ek miatt, meg az ilyen hallgatók miatt találtuk ki azt, hogy tartson 2 órán át a Rádió Egy Live Mix egész nyáron. Hello JJ még egyszer.
2: Gyönyörű, szép délután mindenkinek, szevasztok.
1: 0623111111, ez az SMS és Viber számunk, ez tehát a Rádió Egy Live Mix Summer Edition, Joer Junior még egy teljes órán át a lemezjátszók mögött. Totál élőben megyünk tovább.
2: Így is van, megyünk is tovább, igazi fesztivál hangulatban. Mert hát most van nyár, most kell kihasználni. Úgyhogy a maradék egy órában is fantasztikus zenékkel pörgünk. Szigala, Riptide, mindenkinek jó hallgatózást!

0: Közlekedési információk jönnek a péntek esti csúcsban. Baleset a fővárosban, a Margit hídon történt Budáról Pestre néhány perce. Összeütközött két autó a Csömöri úton is, szintén a fővárosban, a Rákospatak utcánál, és 10 kilométeres dugó van egy kanambol miatt az M5-ös autópályán Röszke felé Ócsánál. A torlódás már az M0-as autóút csomópontjáig elér, az 5-ös főúton tudtok kerülni. Kitartás, mindenkinek jó utat! SMS és Viber számunk 0623 111 111. Ma Joel Junior élőben, két teljes órán át a lemezjátszóink mögött. Megyünk tovább.
1: Az egyik nagy kedvencemmel folytatjuk. David Guetta, Hugel, French Montana. Egyébként úristen, mekkora párosítás. És szerintem a 2026-os szezon egyik legnagyobb bombáját összerakták nyára. Ez a Shine.

0: Edition, ma Joel Junior élőben a lemezjátszói mögött. Este 8-kor, tűpontosan másfél óra múlva megint indul a Rádió 1 Stage a Campus Fesztiválon Debrecenben. A mai line-upunkat megtaláljátok a hivatalos Facebook oldalunkon, valamint az Instagramon. Milyen volt a tegnap? Ugye te tegnap voltál?
1: Így van, tegnap este pontban 8-kor én indítottam egyébként a Rádió 1 Stage-et a Campus Fesztiválon. Nagyon jó volt, nagyon imádtam. Ugye amikor legelején vagyok, akkor mindig egy kicsit más szettel készülök, mint hogyha a későbbi órákban lennék, és ilyen finom, nyári, amiket egyébként most is hallottok itt a Line Mixben, és nagyon jó volt, hát hogy ott nyilván ott élőben hallanak az emberek, meg ott vagytok előttem, és együtt tudunk bulizni, úgyhogy nagyon jó éreztem magam, köszönöm szépen.
0: De jó, reméljük, hogy jó sokatokkal találkozunk és bulizunk együtt ma is, tehát Debrecenben, a Campus Fesztiválon. Mi most tartunk egy nagyon rövid hydration break-et, jön megint egy kis hidratáció szünet, iszunk egy csomó vizet, vagy kávét, vagy vodkát, vagy amit találunk.
1: Vagy mindkettőt.
0: Nem, alkoholt soha adás közben, úgyhogy egy rövid...
1: most
0: kellett nekem ebbe belemenni. Szóval Hydration Break, aztán pedig folytatjuk élőben.
1: Így is van, szavaztok.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Azt írja valaki, hogy tegnap volt egy érdekes élményem, amiben még sohasem volt részem, kíváncsi lennék a véleményetekre. Egy dekoratív lányjal járok ugyanarra a tanfolyamra, és nagyon jól kijövünk egymással. Teljesen egy hullámhosszon vagyunk. Tegnap felajánlotta, hogy barátság extrákkal kapcsolatot szeretne. Őszintén Zola, még sosem voltam ilyen helyzetben. Elsőre azon gondolná az ember, hogy ezt egyszerűen be kell vállalni, bele kell menni, de valamiért azon gondolkodom, hogy vajon mi lehet ennek a hátul ütője, vagy van-e valami, amiért érdemes odafigyelni. Mit gondoltok?
5: Az én olvasatomban ez az a barátság extráka.
6: Hú, fizeti a rezsi felét.
4: Havai menekülj, de előtte küld el a számát. Én szeretem az ilyen élethelyzeteket. Nem tudom, mondjátok, mert mikor voltatok utoljára ilyen élethelyzetben?
5: Hát, nagyon régen.
4: Nem jók ezek az élethelyzetek?
6: 82 nyarán.
4: 82 nyarán egy kis táborban.
6: A szodüdülőben. Az a csehszlovák kislány, aki mondta nekem.
4: Pozor, Vlad.
6: Levelezhetnénk.
5: Pozor.
4: Pozor, Vlad. Hogy do picsiti kokot.
5: De azt mentem is. Én nem álltam meg hezitálni.
6: Annyira eszed, hogy Feri mindig úgy vesti le magát, mint aki folyamatosan egyik kezében a harci eszközével járt kert itt a 80-as években.
4: Semmi. Kalitkába se kell tenni. Hát hagyjad meg. Nem tud elrepülni. Repült egy ideig. Most már Szárnyaszegeden ül a Vadasparkban.
5: Repült az gyerekek. Jó
4: volt. Most már 20 forintért nézik a gyerekek a Vadasparkban. Dobálnak nekik zsemlét. Feri bácsinak zsemlét dobnak a gyerekek.
6: Szerintem Feri olyan volt fiatalnak, mint egy ilyen kis húsos kandúr, aki egy jött, tudod, így zidörgülő, hello lányok, és aztán megsimogatták, azt hagyta, de amúgy úgy nem támadott nagyon.
4: Támadott, volt az híre. Volt híre. Én is a Danon Bűszán dolgoztam, aztán amikor harmadszorra elhívott randira, már elmentem vele.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!

0: Egy mix 2 órás 5-től egészen este 7-ig tart, és hogyha jöttök velünk bulizni ma a Campus Fesztiválra Debrecenben, úgy készüljetek esni, egyáltalán nem fog 8-kor, amikor elindul majd a stage-ünk, 18 fok lesz, aztán éjjel 12 fokig hűl le a levegő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Sziasztok, ez egy SMS, kiváló a hangulat így péntek este, vagyis itt még délután van, épp az ebédszünetem közben írok.

0: De menő. Na, tök örülök neki. Bízom benne egyébként, hogy hasonló élményben volt részed, mint nekem, és akkor nagyjából tudom, hogy mire gondolsz.
1: SMS és Viber számunk 0623111111. 7 órától a Rádió egy kívánság műsorban ne felejtjétek el, a Strandfesztiválra is nyerhettek még tőlem napi jegyeket, úgyhogy érdemes folyamatosan minket hallgatni, jó hangosan, mert hogy JJ mixel tovább.
0: Így is van, pörgetjük tovább egy igazi örökzölddel, Calvin Harris, ezt is élőben hallottam tőle, óriási volt. We Found Love, Rádió egy Live Mix Summer Edition.

0: Never Walk Alone, Joel Junior, ezt hagyta ma a legvégére itt a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben. Jó a vendéglátás, főleg így, hogy JJ zenél, táncolva viszem ki a vendégeknek a rendelést. Pacsi, Atis voltam Békés Csabáról.
1: Atis, üdvözöllek, szevasz, az a legjobb egyébként, akkor jó hangulatot.

0: hétvégére csak itt tudtam mondani. Neked milyen a hétvége, JJ?
1: Pörgős, pörgős, megyek innen tovább Dunabogdányba, és még szombaton is van valami, az Instán csekkoljátok.
0: Oké, JJ, jó bulikat kívánok neked, meg nagyon jó közönséget, mi találkozunk jövő héten.
1: Köszönöm szépen, mindenkinek jó hétvégét, nyomjátok a fesztivál szezon, szevasztok!
0: És maradjatok, Martin Gerixszel kezdődik a Rádió Egy Kívánság műsor rögtön. És lesznek játékok is, strandfesztivál napi jegyekért, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Debrecenbe kéne
3: menni. Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos

Rádió Esztégen. A lemez játszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regán Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopzi Megi, Wilco,

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
3: Ügyeszeti segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
4: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
5: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
6: Na Mézó, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként.
7: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
8: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
9: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu per fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
10: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
11: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csapd le az Asus VivoBook 15 notebookra Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
12: Sziasztok, sportarcok!
13: Nyári kiárusítás az Intersportban. Most péntektől hétfőig további 20% kedvezménnyel szerezhetsz be minden már leárazott terméket. Ne maradj le! Számos nyári termék, futó, fitness, túra és szabadidőruházat, cipő, 40, 50 vagy akár 60% kedvezménnyel lehet a tiéd. Intersport.
14: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
15: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
14: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
16: Mentsük meg a barátainkat!
14: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
17: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
14: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
18: Napoli étterem és pizzéria minden alkalomra. Felső Zsolcai éttermünkben a kis családi pizzázásoktól a 100 fős rendezvényekig minden megoldható. Pizzanapoli.hu.
19: A fehér hullú gyógyszertár az év minden napján 6.30 és 22 óra között, valamint éjszakai ügyelettel és kedvező árakkal vár.
20: Miskolc, Szemere Bertalan utca 14.
21: Van egy hely Miskolc-Tapolcán, ahol a magyaros ízek igazán otthon vannak. A Kemencés étterem új csapattal várja régi és új vendégeit a megszokott ízvilággal. Találkozzunk augusztus 8-án este 6 órától a Grill Partin. Kemencés étterem, a rendezvények otthona. Miskolc, Csabai út 36, tapolcafogadó.hu.
22: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Miskolcon a Futó utca 87 szám alatt. Részletek nívó.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
23: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsúr Jerika. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztató Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatását. A törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és a felügyelőbizottságok létszámát. Összegyűjtik az utcán hagyott autóroncsokat szerencse. Az önkormányzatnál megelégelték, hogy többen évek óta a közterületeken parkoltatják a használhatatlan járművüket. A helyi rendelet szerint a szabálytalanul tárolt roncsokat a felszólítás után elszállítják. A Kárpát-medence legnagyobb színjátszó táborát Sátoraljaújhelyen tartották, magyar és határon túli fiatalok vettek részt. Ezzel párhuzamosan kezdődött a 900 általános iskolát fogadó anyanyelvi turnus a Rákóczi táborban. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, jelentéktelen zápor kialakulhat, 25-31 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Két játék is lesz még nálam ma este, szóval érdemes folyamatosan minket hallgatni. Halló, halló!
1: Ja, Alexandra vagyok. Szeretném Szentfárdnak az egyik zenéjét kérni, és a férjemnek szeretném házassági évfordulónkra.
0: Szívből gratulálok! Hányadik van idén?
1: Hatodik.
0: És mit üzensz neki ezen a jeles napon?
1: Azt üzenem neki, hogy még a 30-on is ugye ezt a zenét kívánhassam, vagy küldhessem neki.
0: Én őszintén kívánom, hogy így legyen. Nagyon boldog évfordulót kívánok.
1: Rendben, köszönjük szépen.
0: Jön tehát Sam Felt, Rosalind és a Heart Like Mine, és figyelem, ha szeretnétek páros napi jegyet a Strandfesztiválra, most hívjatok 10-ként, játék indul, a számunk 0620 3 111 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Imádjuk a nyarat, ilyenkor egymást érik a nagy fesztiválok. Hamarosan, pontban este 8 órakor ismét beindul a Rádió Egy Stage a Campus Fesztiválon Debrecenben. Egyébként a World Is Mine Radio Show képviseletében Kollár lépott ma elsőként a lemezjátszók mögé. Közben pedig nálunk adásban már a Strand Fesztiválra is megszerezhetitek a belépőiteket. Halló, halló!
1: Zsolt vagyok, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello Zsolt, hol vagy, mit csinálsz, hogy telik az este?
1: A kedves párommal borozgatunk.
0: De jó is ez! Borozgatni péntek este egy ilyen szép nyárestén. Borozgatnátok egyet majd a Strand Fesztiválon is a nyár végén?
1: Hát nagyon boldog át tenne minket, hogyha borozhatnánk.
0: Zsolt, kérek akkor egy Rádió 1 szlogen.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Zsolt, meg vagyunk, te vagy a tizedik!
1: De jó, köszönöm szépen!
0: Úgyhogy meg lesz az a borozgatás a Strand Fesztiválon, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strand Fesztiválra.
1: Nagyon szépen köszönöm az egész Rádió 1 csapatára.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat, és leszem nálam még egy játék ma este itt a Rádió 1-en, közben pedig Ray énekel. Ez

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. 28-29 fok lesz a csúcs a hétvégén, vasárnap esni fog és viharok is lehetnek. A Balaton vízen jelenleg 21 fokos.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
2: Igen, Andi vagyok. Egységrendre szeretnék egy számot kéne feleségemnek. Szigethalmon van és otthon van. Most megyek hozzá haza.
0: Rendben, vigyázz hazafelé, jön akkor nektek Ed Sheeran és az Azizám, és indítom is az újabb játékot. Ha szeretnétek páros napi jegyet a Strandfesztiválra, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 3 111 111.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, én pedig újabb és újabb hallgatókat szeretnék bejutatni a Strandfesztiválra, hogy együtt tudjunk majd bulizni a Rádió Egy stage-en. Halló, halló!
1: Szia, Nándi vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello Nándi, jó helyen jársz, hol vagy, mit csinálsz, milyen a péntek este?
1: Úton vagyok hazafele munkából, reméljük ezután jobban telik.
0: Hát nagyon szeretnék ebben segíteni, kérem a Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, te vagy a tizedik!
1: Ó, szuper, nagyon szépen köszönöm. Nem gondoltam volna.
0: Ez összejött, bent vagy a Strandfesztiválon, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Szuper, köszönöm szépen.
0: Nándi, kit viszel magaddal?
1: Én páromat fogom elvinni.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat is, van egy jó hírem, ez a játék a jövő héten is folytatódik tovább nálunk a Rádió 1-en. Dua Lipa jön

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szia Geri, ez egy SMS, az új Loi számot szeretném, amit pár napja hallottam nálad. Nándinak küldöm a páromnak, üzenem neki, hogy nagyon várom a balatoni hétvégénket, írja Zita. Ki szereti még ezt a dalt?
1: Endre.
0: Hello Endre, és te kinek küldöd?
1: Drága anyósomnak és aposomnak küldöm, örgottyámba, mert annyira szeretjük őket, és legyenek jobb kedvűek.
0: Jól kijöttök tényleg?
1: Már amikor, de ez a normális, azt gondolom.
0: Így van, további jó nyarat mindannyiótoknak.
1: Köszönjük szépen.
0: És akkor jöjjön egy zseniális modern zene a nyárról, egyszerre pop, egyszerre EDM, ez tehát Loi, David Puentes és a Golden Summer.

0: A Rádió Egyet halljátok, és nem lesz itt semmi probléma, ha továbbra is minket hallgattok. Jön egy újabb hidratációs szünet, ez most jó hosszú lesz nekem, egy órás, aztán pedig jövök vissza 9-től World is Mine Radio Show pénteki különkiadás 4 órában Lotfi Begivel, Pull Max-el és a Stadium X-el a lemezjátszók mögött. Juhász Geri tehát most kijelentkezik, Hydration Break, aztán pedig itt is vagyok újra. További szuper nyárestét mindenkinek, sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi Csam

0: 22. Jön a Vadiúi Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Minden hétfőn 5% kedvezmény kerítésekre és kapukra. Válassza a profi minőséget kedvező áron a Steelvent mintaboltban, Miskolcon, a Vágóhíd utcán. Steelvent.hu.
3: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj-nál.
4: Ismét itt a Mentó vízilabda kupa
5: a Miskolc-tapolcai Ellipsum élmény és strandfürdőben.
4: A július 31-e és augusztus 2-a között idén már 11. alkalommal megrendezett vízilabda utánpótlás tornán.
5: U18-as csapatok érkeznek Miskolcról, Debrecenből, Bukarestből, Kassáról és Ausztriából, hogy megküzdjenek a medencében.
4: A részleteket keresd az MVLC és a Mentó Kft. Facebook oldalain.
5: Gyere és szurkolj élőben a fiatal tehetségeknek.
4: Mentó Környezetkultúra Kft.
5: A sport elkötelezett támogatása.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
6: Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Az év végén befejezi a csoki Mikulások gyártását a Nestlé idén 64 éves Diósgyőri gyárban. Az MT értesülése szerint jelentősen visszaesett a csokoládé figurák iránti kereslet, ezért döntöttek a leállás mellett. A pútvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket segíti új programjával a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. A felkészítő foglalkozásokat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon tartják. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából. 2 hétig tart Tokajban a Crescendo nyári zenei akadémia és fesztivál. A nemzetközi mesterkurzusra több mint 300 résztvevő érkezett a világ minden tájáról. A július 31-ig tartó nyári akadémia hallgatói koncerteket is adnak. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, jelentéktelen zápor kialakulhat, 25-31 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
8: Diszkó!
9: Diszkósít!
10: A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
11: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger, megy indul a Diszkósít Rádiós, a vidám hangulatban a stúdióban Bárány Attila, Hanvai PG és én DJ Junior, ráadásul ma én mixelek, mert péntek van. Ladies and gentlemen, madame, Herman, admesső, hölgyem és uraim, fiúk, lenk, milyen tisztelt, nagyon jó publikum, jó magam, Hanvai Pícs is, itt leszek egészen este 9-ig, és hát ugye visszatért a héten a Junior, és tényleg meghozta a jó kedvet.
12: A hülyeséget hozta, igen.
11: A hülyeséggel a jó kedvet. Na, hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, én is köszöntök mindenkit, Bárány Attila vagyok, a Junior rettenetes sok maraságot tud összehordani, és ezt a ma estét is ezzel indítottuk, még adáson kívül, de ezért még elröhögünk rajta egy
12: mondok
11: pár percig.
12: Mondok még egy hülyeséget, nem Na. is vagyok itt élőben egyáltalán, mert hogy egyébként a Campus Fesztiválon vagyok. A rádió egy stage-en élőve, 8-9 között ott vagyok, de most itt is vagyok a rádió egyen, úgyhogy uraljuk a médiát, nincs mese. Másodérről indulunk, és a Loco Condigo DJ Junior remixével kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózást. Lesz ez még komolyabb is.

0: Rádió 1, csak igaz, ma is slágermegy diszkosít Rádió Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hambai PG-vel. Én azzal kezdeném meg egyből a sort, hogy ma este, ahogy végeztem a rádióban, megyek le Veszprémbe, szombaton pedig ugyebár DJ Junior előtt közvetlenül Debrecenben a Campus Fesztiválon fogok játszani a Rádió Stage-en, utána megyek Perbárra szólakoztatni, vasárnap pedig Zalakvarason várok majd mindenkit sok-sok szeretettel.
1: Erről a Campusról jutott eszembe, én vagyok az egyetlen Rádió 1-es DJ, aki nem játszik a fesztiválon. Köszönöm szépen a lehetőséget, most pedig jönnek az ünnepeltek. Névnaposokban többek között a Kincsök, Kingák, Bernárdok, Boriszok és Csengék, ki röhögtök, de szerintem ez halágáz. Mindegy, nem azért, mert nekem ez rohadtul fájna, de egyszerűen ez gusztus, mindegy. A szülőnapos pedig az ismerőseim közül Bakai Zoltán, Brown, Macukotelli, Adrián és Sasvári Viktor, Isten éltesse az ünnepelteket.
2: De csak őket. Csak van a gusztus, meg gusztustalan népszerű.
1: Azok mi vagyunk. Meg az irítség is.
2: Egyébként, egyébként kettőnk közé bejöhetsz, ha akarsz játszani. Én adok az időmből.
0: Én is.
1: Kicsi pénzt adok. Pénzből
2: kicsi
1: az időből
2: adjál. Kicsi pénzt tudok adni. Nem
0: pénz, minek már? Minek? A vízbe, hogy mi ez? Tengerbe vizet vinni, minek?
1: Na látod, ez a jó hozzáállás.
2: Beütöttem utka, hogy Bárány milyen DJ retro, beütöttem utána Juniort, az is retro, úgyhogy megyünk Ivánnal és a fotonóvel a DJ Junior remízbe, és most már beütöm a Hanvait 50 fölött,
0: az is retro. Még mindig nem retro.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy diszkosít rádió show, a lejátszóknál DJ Junior, a mikrofonoknál Hanvaj Pidzsi, de valójában egyik sem, a Junior éppen a kampuszon zenél, én pedig Kiskunmajsára megyek egyébként ma este és utána Szegedre, miután klubokban játszom, ezért ennél több információt nem osztatok meg veletek, de megtaláljátok a rajongói oldalamon a Facebookon, és ha már a fellépéseknél tartunk, akkor holnap is lesz kettő, Balatonmáriafürdőn játszom majd egy órától a Personal Jesus-on, viszont előtte már 8-kor nyitáskor ott leszek alsó őrsön, mert hogy Dexon Remember van, ahol egyébként minden évben 3 órát szoktam játszani, és ezúttal is így lesz.
1: Jut eszembe, már több mint 77 000, sőt, lassan 78 000 vagyunk a TikTok csatornámon, ahova ugye bár zenei, gasztronómi és turisztikai cuccok mennek ki folyamatosan. Egy vadonatúj videó ma este kikerült, tessék csekkolni, és ha más nem, akkor egyébként kicsit majd később, ma este Veszprémből jelentkezek egy élővel, arra is rá lehet pattanni.
2: A folytatásban érkezik az új DJ Junior dal, a Day by Day, ami megjelent egy német lemezkiadón, így streamingelhető, letölthető, és a klip pedig kikerült a DJ Junior videó csatornán, most meg meghallgatjuk itt a Rádió 1-en, ez az új dal.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít rádió show, minden este 8 és 9 között, én már a 20 éve itt vagyunk, és ebben az esztendőben is legalább 30 darab diszkosít aktivizáció, meet and greet, bárhogy is hívjuk, fesztivál fellépés, klub fellépés és magánparti lesz, úgyhogy érdemes készülni, és még mindig vannak szabad helyeink, úgyhogy nyugodtan keressetek minket, hogyha úgy van, akár hétköznap még egy csomó bulira ráérünk. Úgyhogy most is megyünk ma július 31-én, igaz, ez egy nagy fesztivál lesz, és a rádió egy is támogatja. Kecskeméten játszunk majd, ráadásul ez különleges este lesz, mert 23:50 és 1:40 között majdnem 2 órát hárman együtt back-to-back fogunk zenélni.
1: Egyébként ez jövő péntek, és itt föl is tenném a kérdést nektek gyorsan, hogy Kecskeméttel kapcsolatosan mi a legkellemesebb élményetek, vagy mi az az élmény, amit így egyből azt mondtátok, hú, az nekem Kecskemét.
2: Válasz! Nekem a Wallace, meg nekem, a Kincses
0: Szabit. Hát a Miséhez sokat jártam én is zenélni annó nagyon régen, úgyhogy ott nagyon jó bulik voltak, igen. Hogyha így veszik, akkor tulajdonképpen a Misi volt a helyi erő, Misi.
1: Hát
0: igen.
1: Hogyha a diszkónál maradunk, akkor mindenféleképpen, de nekem egyébként a Korhely halászlé, mert életemben először ott tettem olyan halászlevet, ami úgy megsem, hogy van benne ugye bár mustár. Így van, mustár, és tejföl is. Nem, semmi konzerv. Az adás, na az konzerv.
2: Hogy jött ide ez az evés?
0: Nem tudom, nem megyünk tovább. Gadzsóval és a So Many Times, a DJ Junior Remixben, ez is kim van a YouTube csatornán, most mi meghallgatjuk itt az esti show-ban.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy diszkosít Rádió Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával is velem, Hamvai PG-vel.
1: Azon gondolkozom, hogy mi a francot mondjak, de igazából milyen nem beszéltünk egész csak hétfőn. Még mindig gondolkozom ezen a labdarúgó világbajnokságon. Gyerekek, hát ezek az argentinok, ezek vérgyengék voltak, vagy elfáradtak, mindegy, hogy hogy hívjuk, de a spanyol válogatott nagyjából egykapuzott, és én megmondom őszintén, nem vagyok spanyol drukker, de én mindig a jó focit szerettem. Tudod, mire jöttem rá, Junior? Ha már szakmázunk egy kicsit. Na, de nagyon röviden. Nem a csatárjáték számít. A középpálya és a védelem. És hogyha nincsen egy jó szűrő középpályásod, mint a Rodri egyébként a spanyoloknál, akkor az egészet cseszhetett. Nem véletlenül lett egyébként a világbajnokság legjobb játékosa.
2: Hát meg a legjobban passzoló csapat, ugye a spanyol csapat, a leggyorsabban labdát forgató csapat a spanyol csapat. Tehát igazából olyan nem tudom, olyan minőségi játékosokkal rendelkeznek, akik nem is tudom, hogy vannak-e a világon. Mondjuk azért nem felejtsük, hogy 8 darab játékos az FC Barcelonában volt, csak mondom, érted.
0: Figyelj, nekem is egyébként meghatározó volt az a döntő. A spanyolokat a paella miatt szeretem, rizses hús, az argentinokat pedig nem szeretem, mert nem szeretem a
2: steak pedig nagyon jó.
0: Szóval én a spanyolokat.
2: Én egyébként Messit sajnáltam, mert ő mindent megtett ezért 39 évesen. Elképesztően komolyan játszott, annyi gólt rúgott, hogy hihetetlen, annyi elképesztő gólpassza volt, játéka volt, mindegy, zseni volt az ember. De most megyünk tovább egy diszkosi dal, mert ez a vadonatúj, jön a Sorry, itt az S.

0: este Kiskunmajsán, és Szegeden pörgetem a lemezeket, holnap pedig Alsőrsön, Dexion, Remember, 3 órán keresztül játszom 9-től éjfélig, és utána 1 órától Balatonmáriafürdőn, a Personal Jesuson pörgetem a lemezeket. Én Bárány Attila voltam, köszönjük a figyelmet, ne felejtjétek holnap este 8-tól újra diszkosít a Rádió 1-en, ciao!
1: Ameddig a Földkerekén szolgálok, és zenélek, Hambai PG voltam, érkezem ma este Veszprémbe, aztán szombaton a Campus Fesztiválon a Rádió Stage-en fogok játszani, utána pedig Perbárom, és vasárnap Zalakaroson. Nagyon-nagyon fontos, hogy holnap az a szombaton majd én szolgáltatom a muzsikát itt a Rádió 1-en, és jön a jól megszokott 3 Email Angel dal, sőt, mi több, lehet, hogy debütál egy negyedik is, de erre ne vegyetek be semmit, de egy biztos, hogy majd csekkoljátok a holnap este adást, én ezzel búcsúzom, szavaztok!
2: DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt 1 órában, egyébként most végzek pont Debrecenben is a Campus Fesztiválon, viszont ott maradok a városban, lent is maradok egy kicsit pihenni, és másnap újult erővel szombaton este 11-től évfélig szintén Rádió 1 Stage, Debrecen Campus, a Rádió 1-jel, tehát én ezzel búcsúzom, meg azzal, hogy egy igazi mai slágert még játszok ide nektek, meg 1-2-t, Martin Garrix-el és Ed Sheeran dalával intünk párt mindenkinek, holnap este 8-kor újra jövünk, szavaztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26

0: Élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lofty Maggie, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pull Max, Christopher, Antonio és a Stadium Max. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
3: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
4: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
3: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
5: Mentsük meg a barátainkat!
3: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
6: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
3: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streamed most, csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Lufthi Baby. World is Mine Radio Show starts now. World is Mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Rengeteg friss zene és nagyon sok extra különlegesség vár rátok a következő 4 órában. Szokás szerint Lufthi Baby indítja a pénteki külön kiadásunkat. Hello Baby, csapjunk bele!
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Szevasztok, egy igazi itáló diszkódallal megyünk tovább. Akármikor meghalom ezt a dalt, egy hölgy jut eszembe, aki kis piros ruhában van, nagy kalappal és egy martini szűrcsölgetés közben.
2: De szép kép!
1: És közben énekli, hogy bábolé, bábolé! Mondjuk az olasz tengerparton.
2: Igen.
1: Úgyhogy érkezik Alex Kenji és a Bambolé itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ba.

0: Jön, megint egy David Guetta dal, amire Begi nagyon büszke lehet, te játszottad elsőként, és most már pörgeti nálunk mindenki.
1: Mert egy jó dal, és annak idején az eredetét is játszottam valamikor a 2000-es évek elején, mert hogy egy régi dal új köntösben érkezik, ez nem más, mint a Just the Way You Are, Milky és David Guetta közöse, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio.

0: Fantasztikus újdonsága, ami egy igazi magyar sikertörténet, hiszen ugye ennek a dalnak a kiinduló pontja egy magyar zene volt, ami az AI segítségével készült, és ez a változat még mindig első a Beatporton.
1: Így van, Jugel és a Move Into The Sun, és érdemes odafigyelni, hiszen az úriember hamarosan érkezik Magyarországra, és élőben is meghallgathatjátok a nyár legnagyobb slágerét. Ezt pörgetem most itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Péntek este a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban, velünk párhuzamosan pedig Debrecenben a Campus Fesztiválon már javában dübörög a Rádió 1 stage. Ott ma még elkaphatjátok Wilcoxot, Brick Lake-et, Cookie-t, Regál Lilit, a Loving Arms-t, valamint Pure Beat-et, bővebb infók a Facebookon. Itt a stúdióban Lotfi Begi a lemezjátszóknál, David Guetta felfedezetje jön.
1: És azóta is dolgoznak együtt, és milyen jól teszik, hogy együtt dolgoznak. Ez most egy önálló dala, az Out of My Head, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show. Péntek este Lotfi Begi a lemezjátszói mögött Justin Bieberrel folytatjuk. Rögtön eszembe is jutott az idei foci VB döntőjének a Halftime show-ja. Hát láttam már jobb fél idei show-t.
1: Azt akartam mondani, hogy a Halftime show helyett halvány show volt ez. És főleg,
0: találó,
1: és főleg azoknak, akik a helyszínen követték, mert hogy nagyon a TV közvetítésre koncentráltak a szervezők, és hát hogy is mondjam, az AI őrület, ami az elején a Madonnával indult, az egy picit nálam is, hát hogy is mondjam, hiányérzetet hagyott. Ettől függetlenül Justin Bieber is ott volt egy szál gitárral, hát most nem egy szál gitárral játsza az egyik legnagyobb dalát. Érkezik a Let Me Love You itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: Warren és az Ordinary. Na ezt a különleges változatot is csak nálunk hallhatjátok, kizárólag a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és Lotfi Begivel 10 óra után lépünk majd oda a gázra, úgy igazán?
1: Tekerünk a hangulaton, és a lendületen nem menjetek sehova.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tip

0: Minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Filthy Baggy.
1: World is Mine Radio Show starts now. World is
2: Mine. Elmúlt este 10. Hello mindenkinek! Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és együtt hangolódunk a hétvégére.

0: Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show péntek este 11-ig Lotfi Begi, 11-től Pulmex, éjfél után pedig a Stadium X a lemezjátszói mögött. Joel Corey érkezik, aki egyébként modellként kezdte a karrierjét, a felső test, hát az rendben van.
1: És szerintem már a közelébe járok, vagy nem?
0: Egyébként igen.
1: Nem járok a közelébe. De jól tette egyébként, hogy váltott, mert hogy elég sikeres karriert futott be a house műfaján belül, és nagyon jó dalokkal ajándékozott meg minket. Ilyen lesz a következő, és érkezik a Be Alright itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Trikléket, Cookit, Regál Lilit, a Loving Arms, valamint Pure Beat-et. Nyár végén pedig jön majd a Strandfesztivál, ott is bulizhattok a Rádió 1 DJ-kkel, és hát a Strandfesztiválon idén fellép Robin Schulz.
1: Így van, és Robin Schulz szépen sorban szállítja nekünk a jobbnál jobb felvételeket. Egy újdonsággal megyünk tovább, érkezik a Better Times itt a Rádió 1-en, a World is Man Radio Show-ban.

0: két igazi ausztrál nagyágyú, Fisher és a Tones and I, ez volt a Favor a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mit teszel rá erre, Begi?
1: Egy különleges mashup-val megyünk tovább, érkezik Tujamo és Florida találkozása, ez nem más, mint a Low, itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban.

0: A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show pénteki különkiadása 4 órában, ebből 2-t szokás szerint Lotfi begitöltötte a lemezjátszóim mögött. Milyen a hétvége?
1: Sűrű, és ez a hét már szerdán indult, ugye a Campus Fesztivállal, tegnap pedig Erdélyben voltam. Ma innen indulok Nyergesújfalura, holnap pedig Zalakaros, és végül Szlovákiában Deákiban fogom befejezni ezt a hétvégét. Imádom ezt a nyarat. Soha véget nem érős lesz.
0: Úgyhogy hajrá, Begi, neked is további jó bulikat kívánok, maradjatok, nagyon rövid pihenőjön. Aztán pedig itt is van Pulmax.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
4: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

hazai élvonal. A Rádió Esztégyen, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regán Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopsi Begi, Wilcox,

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine radio show.

0: elmúlt este 11. Hello mindenkinek, innentől 110% felett leszünk minden értelemben, megérkezett Pulmex, és hát lesz miről sztorizni a következő egy órában, mert hogy Pulmex megjárta a múlt héten a Tomorrowland-et, sőt az egyik remixe szólt is a nagy színpadon. Hello Pulmex!
1: Sziasztok kedves Rádió 1-es hallgatók, köszöntök mindenkit, így van, képzeljétek el, hogy az egyik remixem szólt a main stage-en vasárnap a Tomorrowland-en. Ez így hihetetlen kimondani is, még mindig a feldolgozás alatt vagyok, de bőven fogunk erről sztorizni, ugyanis tele vagyok élményekkel, egész héten ott voltam az első hétvégén, de kezdésként jön egy személyes kedvencem, Sam Feld, Rose Lynn, Hurt Like Mine, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: elkezdtem a promót elég erőteljesen, és pont az első videóhoz már Lédeklók is kommentelt nekünk, az valószínű felhúzhatta az algoritmust, és így került el egy belga hölgyhöz, akit Caracasnak hívnak, és ő írt nekem, hogy azonnal küldjem el, elküldtem neki, és akkor láttam, hogy a Tomorrowland zenél, és csak annyit írtam mellé, hogy ha ott játszanál, akkor mindenképpen szóljon nekem, mert ugye szeretném majd látni, esetleg majd videót csinálni róla. 4-5 nap múlva kaptam egy üzenetet, random ilyen éjjel hajnali egy körül, hogy szia, a negyedik zene lesz majd.
1: Mennyire jó fej ez a csaj!
0: Igen, nagyon jó fej, és képzeljétek, akkor én még csak azt láttam, hogy a Gatheringen zenél, aki még nem tudná, a csütörtökönként szokott lenni a Gathering, ez a beköltözős buli a Tomorrowlandnek, és mondom, az is óriási, hogy hát ott fog megszólalni, és akkor írtam is neki, hogy mikor zenélsz meg ilyenek, és akkor mondta, hogy csütörtökön is, de ő ezt vasárnap fogja játszani. És akkor így mondom, vasárnap? Vasárnap hol? Hát a main stage-en.
1: Elképesztő menőség, komolyan.
0: Az lehet nem jött át a hallgatóknak, hogy én ott voltam személyesen, és átéltem a első sorok között azt, hogy lejátszak a main stage-en a saját feldolgozásommal. Ez egy teljesen hihetetlen érzés számomra, és még napok, hetek kellenek nekem ahhoz, hogy ezt feldolgozzam, mert ez egy óriási álmom volt, hogy ott zeném szólaljon meg, vagy feldolgozásom, úgyhogy gőzerővel dolgozok a következőkön is, de addig folytatásként akkor itt exkluzívként hozom nektek, csak is a Rádió 1-en, Swedish House Mafia, Leave the World Behind, Pulmax Remixben, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: itt a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show. Pulmex a lemezjátszóknál. Kik azok a nagy sztárok, akiknek a fellépését láttad személyesen a Tomorrowlandben?
1: Nagyon-nagyon sok szettet láttam. Láttam Alessót, Calvin Harris-t. Calvin Harris nagyon régi óta nem volt a Tomorrowlandben, úgyhogy ez egy visszatérése volt, és óriási záró final szettet játszott. Illetve Martin Garrix is premiereltetett egy óriási újdonságot, amit pont a mai napon jelent meg, aminek a címe Fire Files. A YouTube híres zenekartól az Edge gitárosa jött fel igazából egy állványon keresztül az utolsó számnál, és akkor ez volt az ilyen final moment ott a péntek estében, wow. Úgyhogy elképesztő volt. Annyira sok sztorim van, úgyhogy heteket fogok erről beszélni.
0: Helyes, várjuk akkor majd az újabb történeteket. Mivel megyünk közben tovább?
1: Van egy nagyon különleges hármas, akikkel sikerült is találkozom, nem más, mint a Medúza, és úgy szoktak fellépni hárman, hogy Medúza 3, ez egy különleges projekt, amikor zongorázik, és az egyik a másik a DJ után, a harmadik pedig a szintetizátornál alkot, és élőben nyomják, ez a hármas show, és ez volt a Freedom Stage-en, a Tomorrowland-en, és képzeljétek el, hogy én igazából csak az a végére értem oda, ugyanis annyira teltház volt, hogy lezárták a helyet, és nem tudtam bejutni.
0: Wow!
1: Úgyhogy ez még a bakancs listán marad, mert ugye teljes show-t szerettem volna látni, de tőlük jön a Don't Wanna Go Home, ez is jellemezte az elmúlt hetemet, nem akartam hazamenni a Tomorrowland-ről. Rádió 1, World is Mine Radio Show, let's go!

0: A Rádió Egyet halljátok, itt a World is Mine Radio Show, és benne minden, ami elektronikus zene. Pulmex a lemezjátszói mögött, mint mindig ilyenkor péntekenként, 11 és éjfél között, és hát ezt a mai egy órát teljesen átitatja a Tomorrowland.
1: Így van, az elmúlt 15 percben olyan zenéket hallhatatok, amik nagyon-nagyon játszottak voltak a Tomorrowlanden, többek között a Carrie You, Martin Garrix-től, ez azt hiszem az ötödik legjátszottabb volt az első hétvégén, és folytatásként hozom nektek a Heaven Takes You Home, amit a Swedish House Mafia remake-elte a sajátját egy 4 év után, és ezt is minden stage-en hallottam, és óriási vibe-ot adott, úgyhogy aki teheti, az mindenképpen egyszer menjen el a Tomorrowlandre, mert óriási feeling, amit ott át lehet élni, azt nem lehet összehasonlítani semmivel, és szerintem ez a zene is folytatásként ugyanilyen, nekem ugyanezt a vibe-ot adja. Heaven Takes You Home, Swedish House Mafia remake, itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show-ban.

0: Afrojack vadonatúj megjelenése a Reverse, ami szintén nagyot ment múlt hétvégén a Tomorrowland-en. Pulmax ezt hagytam a legvégére. Holnap pedig irány Olaszország.
1: Képzeljétek el, Olaszországba utazok, megyek kipihenni itt a Campus Fesztivál fáradalmait, mert ott óriási bulisztunk tegnap, de viccet véletéve egy ilyen egyetemi rendezvényen, versenyen veszek részt, és aztán lehet, hogy fellépek is majd, ki tudja, meglátjuk.
0: Téged ismerve találkozni fogsz egy csomó világsztárral.
1: Igen, muszáj építeni a kapcsolatokat, már egyeztettem a kint lévőkkel, hát ha összejön, meglátjuk. Az biztos, hogy a social médián láthatjátok majd.
0: Helyes, Pulmax, jó bulikat, arrivederci!
1: Ciao, ciao!
0: És mi is bulizunk tovább, rögtön jön a Stadium X.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
3: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Magyarország, Hello Radio, és sziasztok! Szép jó estét mindenkinek, ez az X-Air, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave.
1: Én pedig Sully.
0: És mi vagyunk a Stadium X.
1: A heti X-Air-t már is egy új megjelenéssel kezdjük, ami nem lesz más, mint omboszakozós felvételünk a To The Beat, utána Walkertől következik az LA to Ibiza, majd Truth and Lies-on megyünk tovább, és jön az I Like You alatt. Ez X-Air, velünk a Stadium X-el. From the city of Budapest.

Mégettes a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az X-Hour. Egy saját felvétel pörgött az előbb Vibrite címmel, de megyünk is tovább, és érkezik Fab Massimo-tól a Rhythm Be Our God, majd utána pedig Ben Remember vadonatúj felvételével folytatjuk, ez lesz a Truth. Maradjatok velünk!

0: Gabe és Fatsin közösségre szólt a Let It Drop. Most még megyünk tovább Highsec újdonságával. Jön a Liftoff, majd egy saját zenével folytatjuk. Ez lesz a Selector. Ez az Exile velünk, a Stadium Exile.
1: This is Stadium X.
2: Live and direct.
3: Red lights. Turn it up. Run it up. Taking shots. To a taking off.

red light. Turn it up. Burn it up. Late night. Red lights.

Vintage Culture újdonsága szólt az előbb Think Too Much címmel, most pedig Majestic-kel megyünk tovább, ez lesz a Technologic, utána pedig egy saját felvétellel folytatjuk, amit Mirabelle készítettünk közösen, érkezik a Bongo. Maradjatok velünk!

Criminal, most pedig Bujától fog szólni a Touch My Body, utána ismét a saját felvétellel megyünk tovább, amit B. Jones-szal és Sam Martinnal készítettünk közösen, ez lesz a Last Pause, majd végül a műsort Solomon újdonságával zárjuk, jön a Riders on the Storm. Ez az Exile, velünk a Stadium Exile.

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Excert hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: Föld is Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak iga.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tomás, ezerrel dübörög a Campus és a Rádió Stage, és ezerrel dübörögnek közben az igazi mai slágerek és a World is Mine után most Accent-szel a Misha Miller és a Don't Leave, amit indítok. Kellemes éjszakát, jó bulit, jó rádiózást mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy ő pedig Regál Lili, a Rádió egy DJ-je, szenzáció saját kedvencel a hímével. Lili egyébként óriásit ment, ismét volt majorkai fellépése, nagy sikerre, meg persze vele is lehetett találkozni a kampuszon a Rádió Stage-en. Ez a hímé tőle.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a hímé. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg de jó kis lendület. 10 perce fél kettő előtt nem állunk meg, megyünk tovább méghozzá egy vadi új kedvence Tame Impalával. Jennyvel közösen a Draculát hozzák, mindenhol hatalmasat megy a világban. Viszont közben lehet pötyögni üzeneteket is 0620 311 111, és azért is fontos, mert jövő héten újra lesz játék. Páros belépőt lehet nyerni a Strandfesztiválra, csak a Rádió 1-től. Kellemes éjszakát mindenkinek!

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játék.

nem számolom az élet, rajtam hányszor ejtett sebet. A legnagyobb viharban sem kerestem rejtek helyet, mert a tettek helyett nem cselekednek a szavak. Inkább leszek nincstelen úgy, hogy mellette szabad, mint hogy olyan utat válaszok magamnak, ami másé. Sem

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.